0: rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Tartsanak velünk! Megújult a Citadella Budapesten a Gellért-hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátó teraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. a Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal. Ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt. A Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát a Gellért-hegy csúcsán. Ez teljesen megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta-etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pesti hegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a Vataféle pogánylázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben úgy azért a török hódítás időszakában akkor egy mohamedán, ő papról Gürz Eljász hegyének nevezik, a német betelepülők az itteni erődítményről Blockhausnak hívják. Ugye így érkezünk meg a reformkorig, az 1800-as évek elejéig, amikor 1813-ban elkezdenek itt egy európai hírű csillagdát építeni. Ez 1815-re fel is épül, a Szent Szövetségnek az uralkodói adják át, tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja. Ez egy nagy szabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a Citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a Hajnau féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de Azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a

Della viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak. Azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyúlövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg. Még amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakkban tartani a rebelis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történelemben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. Nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezéssel kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért-hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért-hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért-hegy egy ilyen városi szabadidőparkként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a citadella épületét is valahogyan magába ülelte a városszövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk,
Ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai

0: pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a második világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik, ugye van a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van 2 mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében, na ezt döntötték le már 56-ban. És bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni, de addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerbantal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról. de magával a hasznosítással, hogy a citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodóvásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül, ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal, és hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátóteraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a citadella falaiban felhordott földön, a gyepen le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció hasznosításnak a szerves része a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titus magába rántja a Nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezzünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő vég tud kísérni.
1: Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás, és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
0: A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng. Mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak. Ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű. Éppen azért, mert hogy a Gellért-hegy, a Citadellának az elhelyezkedése, az sokszor összefonódott olyan történelmi sorsfordító pillanatokkal, amik meghatározták az egész ország sorsát, és ennek egyfajta mementójaként, vagy tiszteletadásaként jelenik meg ez az örökláng. Magáról még az üvegcsarnokról is akkor hadd ejtsek pár szót. Itt egy olyan üvegcsarnokot alakítottak ki, aminek nem csak a burkolata, üveg, hanem a tartó oszlopai is. Egy európai szinten is fontos és jelentős mérnöki bravúr, és nagyon szépen is néz ki. Ebből az üvegcsarnokból indul a kiállításnak a bejárata, és ez az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti mindenki számára, aki oda belép.
1: Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
0: A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították, tehát egy március 15-én től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a Citadella tetején szinte mindig fúj a szél, a lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható és mindig ott van.
1: Információkat szeretnék kérni a Citadellán való sétáról.
0: Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért-hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a Citadellára, az egy rendezett parka rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a Citadella belsejének a közparkja az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a Szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a Citadellának a falait, és itt több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a Citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadell és a Gellért hegy múltjáról.
1: A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a Búsulójuhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ez fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a Citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt tovább vinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a Citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a Szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a Citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami valahogy egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum. Így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a Citadella legizgalmasabb részét, a tetőkertet látogathatják meg, ahonnan egy gyönyörű kilátást nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a Citadellát körbeülelő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a Citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, hogy előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a Szabadságszobor is újjászületett.
1: Menjünk föl akkor két oldalt, mit alakítottak ki az épületben?
2: Két oldalt a vendégek így a lépcsőn felsétálva egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a Citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk a Citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló, de még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a Citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit. Ez is egy érdekes kihívás volt.
1: Itt, ahogy megyünk föl a Szabadságszoborhoz, a sétányon, itt egy kis rét van.
3: vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek, inkább úgy látom.
2: Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a Citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhattak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a Citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy ilyen, egy sáv, ami az Országos Geodéziai Főalappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a mondjuk a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a Citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A Citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsasabban, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a Citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért-hegy látképét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amit megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért-hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
3: Lejöttünk ide, lépcsőkön kellett lejönni a szabadságszoborhoz, Kisfalud és Rók Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
2: Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akár csak a Citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságos leverését követően ezt visszahelyezik, és egy őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a cílőbetűs feliratoktól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
3: 40 méterre magasodik.
2: Így van, 40 méter maga, 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált, ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, a keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás újabb elemeként született meg ez a lépcső, ami levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolókövel fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjászületett területek.
3: Innen a kilátó teraszról megtekinthető a város.
2: Ahogy az emberek körbe, de főleg a korábban említett tetőkertről, hogyha a múzeum tetére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért-hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek a, ugye a városra, a turisták helyett. Szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából. Nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiú örököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így időzelben mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt kap fontos szerepet a Citadella, amikor itt a korábban említett bunkerre is megtoldják, és igazából február 12-én elesik, szovjet kézre kerül, és nem csak a Citadella rongálódik meg, de tudjuk, hogy a Gellért-hegyen található gyönyörű villák sokasága is, és majd később kellett egy új funkciót találni neki, és a 60-as évekkel kezdődően belevonják egy Budapest turisztikai vérkeringésébe, és hát nevezzük egy turista szállónak, már nem volt igazából egy luxus szálloda. Ha a vendégek ide ellátogatnak, majd látni fogják, hogy az egykori kazamaták helyen bent a múzeumban igazán tágas szobákat nem lehetett kialakítani, de a panoráma az pazar maradt. Aránylag olcsón kaphattunk volna itt egy szobát, gyönyörű kilátással a városra, csak sajnos a körülmények degradálódtak így idővel. 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az újjászületéshez vezetett, amivel az emberek, a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben egy üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a örök lángot láthatják, belül ég, csak itt prosszögből nézzük. És itt az egykori rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
3: Bevegyünk az épületbe, itt látható kiállítás. Mi a cím a kiállításnak?
2: Kiállítás a Szabadság Bástyája névre. Ide látogatók igazából innen láthatnak rá a Citadellára, lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett V-betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mit van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, ami nálunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkolat hullott lesz, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, ott maga a szálloda korábban. Ennek az egykori rondellának, ami praktikusan az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
3: Környezetről is érdemes szót ejteni. Régen, ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és ilyen piaci árusok árusítottak sátrakban ilyen szuvenírként ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
2: Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota

találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön

Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében, az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai adásban. Még egy pici szelet maradt hátra a Szalkai László korábbi egri püspökünkről, akinek már az esztergomi érsek éveiről beszélgettünk, és nagyjából tényleg már ott vagyunk az utolsó évében, amikor is ugye itt van 1525-ben a török veszély, ugye 1521-ben elesik Nándorfehérvár, talán erről beszéltél utolsó gondolataiddal, Péter atya, de az, hogy ez még az ő utolsó éveit hogy befolyásolja, vagy még mit tud tenni tényleg abban a pár hónapban, amíg ő esztergomi érsek, ezzel indítsuk ezt a beszélgetést, és egyben zárjuk is le Szalkai László életét, de minden esetre szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogy itt mit történt még 1525-től haláláig, 26-ig?
2: Továbbra is ez a rivalizálás, ugye a kisnemesség kívánsága, illetve az érseknek a saját ambíciói. Ugyanis, talán erről keveset beszéltünk még, de mindenképpen szólni kell róla, hogy a korszakban nála pénzélyesebb szemét nem nagyon lehetett találni.
1: Nem tudsz, Szalkai Lászlónál?
2: Igen.
1: Uha.
2: Igen, hát ezt...
1: Hát a korszakban nem, de elődei között találtunk sajnos már egy-kettőt.
2: Igen, de itt a kortársai között tényleg az a személyiség volt, akiről még a pápai követ, Burzsó is, amikor beszámolót ír a magyarországi helyzetről, igen negatív képet ad Rómába. Tehát ez is belejátszik abba, hogy őt nem kaphatott bíbort. Mert hogy nagyon negatív képet állít róla, mondván, hogy Szalkait mindenki gyűlöli. Gyűlöli pont a harácsolása miatt, mert hogy ő mindenből haszonnal jön ki. Tehát ő irányítja a királyt, ő Magyarországon igazából az, aki uralkodik, és ha arról van szó, hogy a király csökkentse a király udvarnak a kiadásait, amit ő lelkesen megszavaz és előmozdít, de mindez csak azért teszi, hogy több jusson az ő zsebébe. Uh-huh. Tehát így látja a pápai követ. És nem csak ő, hanem a velencei követek is így látják, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki még amikor arról van szó, hogy tényleg a török készülődik, ugye 1526-ban már jönnek a hírek, hogy tényleg indul a török, és valóban ott tartunk, hogy még a magyar nagyurak tanácskoznak, hogy mit lehet tenni, stb. Úgy látják a kortársak, a nemzetközi szinten is, hogy még a török veszélyt sem veszi kellőképpen komolyan, illetve úgy gondolja, hogy még mielőtt a török bármit is csinál, úgy megtömje a zsebét, hogy ő, török ide vagy oda, ő a világ bármely részén nagyúri módon tudjon élni. Úgy tartják, hogy körülbelül 300 000 aranyforintot gyűjtött össze életében, ami abban az időben egy óriási vagyonnak számít, hogyha azt nézzük, hogy ez magánvagyonának tekintette.
1: Hát főleg úgy, hogy gyakorlatilag most, ha 1526-ról beszélünk, akkor nyilván tudjuk, hogy Mohács, aminek ugye idén 500. évfordulója van sajnos ennek a veszteségnek, és most Mohácstól függetlenül is azért az országnak most nagyon nagy szüksége van a pénzre, a hadsereg miatt, az élelmezés miatt, egyáltalán a gazdaság miatt. Hát, hogy ilyenkor ezt hogy teheti meg valaki?
2: Ő minden további nélkül, mondhatjuk azt, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül megtette. Most megint csak Burzsót idézem, aki kimondottan egy cinikus egyházfőnek nevezte őt. És a cinizmus itt abban, hogy a legnagyobb veszélyt is teljesen félvárul veszi, egy dolog érdekli, hogy ő ebből hogyan tudna hasznot húzni.
1: Mondjuk igen, mert hogy most ha valaki harácsol, meg mindent magának, az ugye nem egy, az nem feltétlenül paralell a cinizmussal, mint tulajdonsággal, de hogy de, mondjuk de, ez, de, ez a fajta de, érdektelenség, ami igen. Mondjuk az ország jelenlegi állapota és veszélyhelyzet.
2: Hát egy abszolút egoista személyiség. Erről már az elején beszéltünk, hogy bizony ő egy olyan személyiség volt, aki tulajdonképpen nem érdekelte semmi más, csak a karrier és a pénz.
1: Hát szomorú ezeket hallani, ugye olyan emberekről, akik mondjuk ilyen magas pozíciókba törnek, és főleg úgy, hogy ugye egyházi emberek, de szerintem ebben az is benne lehetett, bár volt már olyan elődje, aki felszentelt papként vitte ezt végig, hogy mondjuk Szakai Lászlót azért bőven felnőtt korában szentelték pappá, tehát hogy azért ezt a fajta harácsolástól talán megvédhette volna, hogyha korábban veszi fel a szentségeket, na mindegy, nem tudom, ezt már nem tudjuk meg.
2: Igen, bár a szentség kegyelmi hatásai azok nem annyira, tehát ilyen szempontból mondjam, nincs kellőképpen definiálva.
1: Nincs, nyilván meg emberség, gyarlóság, tehát én ezt mind értem, hát látjuk, csak hogy én naívan hinni akarom azt, hogy az ember azért ezekkel felszenteltséggel azért egyfajta alázatot és szerénységet is, mert azért a többségük ilyen, tehát hogy ők a ritka kivételek.
2: Igen, csak ugye most ez egy olyan kor, amikor nem annyira ritka ezt látni.
1: Igen.
2: De hát azért, mert hogy ez az egész korszak ilyen, tehát amiről most beszélünk, nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, akkor az Egri Egyházmegyében meg Magyarországon most milyen főpapok voltak. Sajnos, nagyon sok ilyen főpap volt Németországban, Franciaországban, Itáliában, a pápai székben, és ez bizony, tehát nem véletlen, hogy a reformáció akkora erővel robbant.
1: Igen.
2: Tehát, mert hogy ennek egyik kiváltó oka sajnos pontosan ez volt.
1: Ezek a túlkapások, igen.
2: Hogy a főpapok nem annyira atyaként, pásztorként viselkedtek. Persze ezer oka volt a reformációnak, de bizony ez egy látványos dolog volt ebben a korszakban. Persze ahhoz megint egy más dolog, hogy ugyanez meg volt Itáliában, ott még sincs reformáció. Németországon, Magyarországon igen, lengyeleknél is.

0: haláláig megtartotta ő az egyéb civil tisztségeit, tehát itt a királyi kancellár és egyebeket?
1: Hát ez olyan, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ő hol lemondott, ahol vissza kinevezte őt a király. Az látszik, és ezt tudjuk is, hogy második Lajos, ő nem volt az a karakteres uralkodó, de hát azért sem, mert hogy hát fiatal volt. Fiatal volt, még nem kellőképpen érett a trónra, és hát az, hogy milyen uralkodó vált volna belőle, azt pedig hát már nem tudjuk, mert ő maga is ott esett el a Mohácsi csatában.
0: Mint ahogy Szalkai is?
1: Igen.
0: De hát, azt becsüljük benne, hogy kiment a csatatérre.
1: Hát nem csak benne, hanem azt kell mondani, hogy a magyar püspöki bandériumok azok szépen felsorakoztak, amikor a király meghirdette, hogy Tolnára várja a magyar nemességnek és az egyháziaknak is a bandériumait, hogy ott van a gyülekező tábora a török elleni küzdelemhez, akkor bizony a magyar püspököknek a jó része is odavonult.
0: Tomori Pál, ugye?
1: Hát nyilván Tomori Pál már csak azért is, mert ő volt ugye a kalocsai érsek, bár ő nem ment rögtön a tolnai táborba, mert neki volt egy külön hadserege, mint Kalocsa bácsi érsek, ő már korábban is harcolt a török ellen, még érseksége előtt is, de érsekként is, és ebben az évben is, tehát 1526-ban ő már kisebb török csapattestekkel már összemérte magát. Ő azért nem volt ott a tolnai táborba, mert ő éppen mondjuk így, hogy harcos visszavonulást folytatott a délvidékről, hiszen a török jött szépen, ugye április 23-án indult el ünnepélyesen Konstantinápolyból a szultán, és utána haladtak előre, május végén már elérték Nándorfehérvárt, és onnantól kezdve ugye beléptek Magyarországnak a területére, és Tomori Pál, ő pedig mondhatjuk így, hogy ilyen nyugtalanító rajtaütéseket hajtott végre a török előre nyomuló erőkön. Kisebb győzelmeket is aratott.
0: Ekkor volt a Nagy Szulejmán, de ő nagyon sokáig, 1526-ig valamilyen...
1: Igen, számeket. Hát a Szigetvárnál hal meg.
0: Így van, a Szigetvári ostromnál. Szóval, hogy igen, Tomori Pál, ahogy említetted.
1: Igen, tehát ő is érkezik, és más magyar püspökök is érkeznek.
0: Csak sajnos nem elegen. Mármint, hogy nem a püspökök, hanem a hadseregben nem elegen.
1: Igen, és amikor végül is bekövetkezik a Mohácsi katasztrófa, igen, most emlékezünk majd.
0: Meg augusztus 29-ig. Igen, gyakorlatilag másfél óra alatt lezajlott csatáról van szó, tehát ilyen nagyon rövid.
1: Igen, igen. Tehát nem voltak olyan hosszúak egyébként a középkori ütközetek, mert nem lehetett bírni fizikailag.
0: Nem, bizony.
1: Tehát ha hosszú ütközetről beszélünk, az azért van, mert nagyobb létszámú seregek elhúzódó frontszakaszon különböző időszakban csaptak össze egymással.
0: Biztos, hogy most nagyon sok történészi beszélgetés lesz arról, ez a tipikus nem történészi kérdés, hogy mi lett volna, ha ugye a csillagok állása nem úgy alakul, de hogy ott az időjárástól kezdve, a meg nem érkezett segítségtől kezdve, tehát hogy egy csomó minden volt, nem tudom elképzelni amúgy, hogy mennyivel kellett volna, hogy többen legyenek például, hogy esetleg a mi javunkra dőljön el, de ott ugye egy borzasztó fölénnyel szemben esélyünk sem volt, tehát hogy ez egy nagyon szerencsétlenül alakult helyzet.
1: Igen, de holott... tudjuk, hogy Magyarországnak még egy hadserege úton volt, ugye Szapolyai János az erdélyi hadakkal.
0: Meg tulajdonképpen ezt már azért hónapokkal előtte lehetett tudni, tehát hogy nem tudom, hogy ezt most stratégiailag is, vagy bárhogy ezt elővenni egy hadtörténésszel, hogy mennyire volt ez jól megszervezve. Ezt már mondjuk egy hadtörténésztől kellene megkérdezni.
1: Nagy Szulejmán részéről elég jól volt megszervezve.
0: Hát nyilván, de itt magyar
1: Magyar részről ugye volt kapkodás, az tény, illetve hát most mindig az a kérdés, hogy hol kellett volna összecsapni. Tehát egyesek mondják, hogy még hamarébb kellett volna levonulni és berendezkedni a Dráva vonal védelmére. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy széthúzzuk a magyar haderőt, mit tudom én, egy 50 kilométer hosszúságban, mert nem lehet tudni, hogy hol kezdje el a török az átkelést. Mire a magyar seregek az átkelési pont vagy pontokhoz odaértek volna, addigra már megtörtént volna a hídfő állás elfoglalása, tehát nem lett volna semmi reményünk. Illetve a másik, hogy Tolnáról nem délfelé kellett volna vonulni, mert onnan lementek Szekszárdra, onnan Bátára. Bátán volt az utolsó haditanács, meg az utolsó szentmise, és onnan mentek Mohácsra, és ott várták a öröksereket, hogy inkább még Buda felé kellett volna visszavonulni, hogy akkor még találkoznak azokkal a seregtestekkel, akik még úton voltak a csatába, hiszen még eléggé számottevő, tehát sok-sok ezres hadsereg volt úton.
0: De miért csak úton, ugye ez a nagy baj?
1: Hát mert Csehországból indultak.
0: Tehát, hogy mondjuk nem tudom, kevesebbet pihennek, hamarabb indulnak el, igen, csak ezekkel már most 500 év után mit lehet kezdeni.
1: De... A török pedig igen jó tempóban alatt, azt igen. Meg kell hagyni.
0: Hát mert azért nézzük azt, hogy a töröknek az a meleg nyár, ami nekünk már mondjuk lehet, hogy tikkasztó, még pedig valószínűleg nem ez a tikkasztó volt, mint amit ugye most megélünk, az nekik természetesebb volt. Tehát nekik nem volt annyira megerőltető mondjuk egy 30 fokos nyár, mint mondjuk a magyaroknak a rengeteg ugye katonai felszereltségben.
1: Igen, na most mindegy, tényleg most ezt ne hagyjuk, mert valóban az, hogy mi lett volna, ha hát ez nem tudjuk. Az faktum, hogy ott Mohácsnál a püspöki karnak a fele az ott maradt.

0: Tehát 6 püspök maradt Holton a csatatéren. Ugye maga Tomori is, aki a fővezérséget is elvállalta, nem akarta, de elvállalta, az esztergomi prímás is, tehát Szalkai László is ott maradt, azon kívül még, mondom, még 4 püspök. A királyunk, ugye a magyar arisztokráciáknak a java, úgyhogy ez tényleg óriási veszteség, de nem halálos. Tehát azért az látszik a későbbiekben is, hogy ez még azért Magyarországot nem tette teljesen tönkre. Tehát,
1: hát majd jön Buda.
0: Így van, de hát az még majd csak 15 év múlva jön.
1: Igen.
0: Illetve most is elfoglalják Budát, tehát szultán az végigvonul, és hát közben az érkező seregeket, azokat is legyőzi, sőt, ugye elfoglalja Budát, kifosztja a budai várat, Korvinákat ekkor viszik el, tehát nem 1541-ben, hanem már ekkor, 26-ban, és utána átkelnek a Duna túlsó partjára, és az Alföldön keresztül megint csak pusztítva, fosztogatva vonulnak ki az országból, és gyakorlatilag csak a legdélibb részeket, a Szerémségnek a keleti részét szállják meg az 1526-os hadjárat alkalmával. De hát pont egy érdekes, hogy pont egy püspök túlélő az, akinek a leírásából ugye legtöbb információnk van a mohácsi csatáról, meg az egész szituációról, tehát aki ott volt a haditanácsokban, és így tovább. Egyébként ő is a püspökünknek, tehát Szalkai Lászlónak az embere volt, és amikor őt nevezték ki kancellárnak Szalkai helyett, akkor ő azzal nagyon meg volt elégedve. Ez nem más, mint Brodarics István, aki gyakovói püspök volt ebben az időszakban, és ő is részt vesz a mohácsi csatában, meg mondom, előtt a haditanásban, minden. Ő erről egy kis könyvecskét ír, ami hála Istennek fennmaradt, ugye latinul, de mind a mai napig ugye magyar fordításban is olvasható. Nagyon sokat segít, úgy tűnik, a mostani kutatásokban is az ő leírása, mert hogy azért ő a tájról is beszél, meg arról, hogy hogyan változik a látás minősége a előre nyomulás során, és ez alapján ugye most próbálják megfejteni, hogy igazából hol is lehetett a tényleges csata, tehát a csatának ugye több része is van, tehát egyrészt a Tomori féle előretörés a mi jobb szárnyunkon, illetve hát a központi ütközet, amikor már a királyi haderő tör előre. Most ebbe megint azért nem menjünk bele, mert várjuk meg, amíg az új kutatások alapján végül is elmondhatjuk azt, hogy na hát akkor most már tudjuk. Uh-huh. Mert ugye korábban is úgy volt, hogy már tudjuk, de most ezt megkérdőjelezik. Úgyhogy várjuk ki, hogy mi lesz a mostani kutatásoknak a vége, hiszen az látszik, hogy már kb. 5 évvel ezelőtt elkezdődött egy nagyon komoly feltárási munka, mind a korabeli források, mind a
1: régészeti,
0: így van, illetve hát ott, ami nagyon fontos, hogy a földrajz viszonyoknak a föltérképezése a korabeli leírások alapján, illetve hát most már a számítógépen lehet modellezni, hogy hogyan változott a terep az elmúlt 500 évben.
1: Igen. Na hát minden esetre Szalkai László oda veszett.
0: Így van, és mondjuk azt, hogy bárki bármit mond, akik Mohácsnál ott vesztek, azok hősök.
1: Igen.
0: Tehát ugye ezt szokták mondani, hogy az akkori nemességnek, meg a főpapságnak, akik tényleg nem álltak a helyzet magaslatán sok tekintetben, de ez, hogy mondjam, azért ez egy túlságosan általános kifejezés, mert kiváló arisztokratáink is, és kiváló főpapjaink is voltak ebben az időszakban. De azt szokták mondani, hogy Mohács volt az, ami megtisztította őket. Mert hogyha menni kellett, akkor mentek, és ha kellett, akkor tényleg az életüket áldozták.
1: Így van, úgyhogy azért túlnyomó többségük nem volt kifejezetten nagy katonai és hadászati tapasztalatokkal megáldva, nem minden papra az a jellemző, hogy hadvezér is, de sokukra igen, mondjuk a Tomori Pál éppen az volt, tehát hogy nem feltétlenül stratégiailag, hanem hogy egyáltalán tényleg az, hogy na jó, gyerekek, itt baj van, most fogjunk össze, mert lehet, hogy amúgy széthúzunk, de most fogjunk össze.
0: Egyébként győzni mentek.
1: Hát nyilván, természetesen.
0: Tehát ami azt ne gondolja senki, hogy a magyarok úgy mentek, hogy na, megyünk akkor Mohácsra meghalni, dehogy. Megyünk, hogy megvillantsuk azt a dicsőséget, amit eleink is fölmutattak már a törökkel szemben, hogy tudunk mi győzni.
1: Igen, mert úgyhogy... volt már olyan a magyar történelemben, hogy óriási, most akár török, akár bármilyen haderőt le tudtunk győzni. Itt valószínűleg azért ez egy több tényezős dolog, ami miatt, tehát nem feltétlenül csak a túlerő az, ami a vesztet okozta.

0: 1526. augusztusa, itt akkor meghal Szalkai László. Már mikor ő esztergomi érsek lett, nyilván az ő helyére Egerbe nevezte ki valakit, ki az, aki az ő utódja lesz?
1: Hát a következő püspök az Várdai Pál, aki kétszeresen is utódja, mert hogy később esztergomi érsekségben is utódja lesz. De ekkor még valóban egri püspökként van, ő viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, ezért lehet majd utóda a későbbiekben Szalkai Lászlónak.
0: Jó, de azért egy pár szót említsünk meg az ő származásáról.
1: Jó. Igazából ő is erről a vidékről származik, Kisvárdáról. Méghozzá egy gútkeled nemzetségből származtatják őt, ugye, ami egy nagyon ősi család, már az egri püspökök között is volt olyan, aki ezzel dicsekedhetett. Annyit tudunk még róla, hogy volt egy fiú testvére, Mihály, és lány testvére, Potenciána, és hogy 1483 körül született. Az ő tanulmányairól nem sok mindent tudunk. Viszont a kortársak általában azt mondták róla, hogy nagyon tanult férfiú.
0: Sőt, még azt is, hogy Itáliában tanult, hogy hol, azt nem
1: igen,
0: tudjuk.
1: Igen, nem tudjuk biztosan, tehát igazából erről nem maradtak fönn adatok. Az első, amit igazán tudunk róla, tehát 1513-ból tudunk róla először, amikor is óbudai prépos lesz, és alkincstárnok. Utána pedig Szatmári György kancellárnak a titkári teendőit látja el, és 1519-ben úgy jelenik meg, mint a Szapolyai pártnak a lelkes híve. Uh-huh. Tehát ezek azok, amelyek már biztos adatok vele kapcsolatban, és ezután bekerül a fő úri frakcióknak a sűrűjébe, és ilyen nagy nevek körül jelenik meg, mint a Nádor, aki Báthori István volt, vagy éppen a kalocsai érsek, Frangepán Gergely, illetve Szatmári György pécsi püspök. És ők próbálnak valamilyen szövetséget kötni egymással, és azt is tudjuk róla, hogy 1520 körül a Magyar Udvari Kamara prefektusi tisztségét látja el, tehát az a magyar ula a pénzügyminisztérium környékén dolgozott. Az első komoly, mondjam, befolyásos tisztsége
0: az egyházban,
1: az a Veszprémi püspökség, ugye 1521-ben kapja meg.
0: Ez mondjuk jelentőségét tekintve hol tarthatott a korban?
1: A Veszprémi püspök az nem túlságosan jelentős, mondjuk olyan középmezőnynek számított. Uh-huh. Középmezőnynek számított. Érdekes, hogy ebből az időszakból egyébként, tehát 1525-ből van egy kimutatásunk, amit a velencei követ készített. A velenceiek ugye igen aktívan voltak jelen Magyarországon, mert hogy közös céljaink voltak. Ugye a velenceieknek is a legnagyobb ellenfele a török volt, és Magyarországnak is a legnagyobb ellenfele a török. Ezért volt az, hogy a velencei köztársaság Magyarországon gyakorlatilag állandó követséget tartott fönn, a kapcsolatnak a napi szinten tartása véget. És ezek a velencei követek, ezek tényleg műveltek voltak, dörzsöltek voltak, és sokszor nagyon találó leírásokat adtak a magyar viszonyokról, és részletes beszámolókat küldtek a velencei köztársaságba haza, hogy mire lehet számítani Magyarország részéről. Tehát ők arra is figyeltek, hogy Magyarország gazdasági potenciáját is fölmérjék, hogyha arról lenne szó, hogy esetleg egy török ellen egy szövetséges háborúba kell egymás mellett küzdenünk. Ugye a velencei köztársaság anyagilag az egyik leggazdagabb.
0: Igen, tehát mondjuk a milánóitól is
1: igen,
0: jelentősebb volt?
1: Annyira, hogy Velence ebben az időben már a szárazföldön is hódított Észak-Itáliában. Tehát pontosan Milánónak a vetélytársa lett északon, és küzdöttek egymással, és Velence komoly területeket szerzett Milánó rovására. De nem ebből volt a gazdagsága, hanem a kereskedelemből. Tehát az, hogy az Adriának a keleti partja, amit Dalmácia, az gyakorlatilag végig a velenceieknek a kezén volt. Egy-két város volt kivétel, amit mondjuk a magyar király birtokolt, például Zára, vagy hát ott volt kicsit délebbre, ugye, amit mi Dubrovnikként ismerünk, mint egy csodálatos város, de hát azt a város, és az, ugye, az független volt, de azért érdekes, hogy Árpád sávos lobogó alatt hajóztak. De függetlenek voltak Velencétől, de végig, és az egész földközi tengeri keleti medencében, ugye a görög szigetek, szigetvilágban, Peloponnészoszi félszigeten voltak birtokaik, meg hát például a nagyobb szigeteket is megszerzik, Ciprust, Krétát, ezek mind-mind Velencé befolyás alatt voltak, és mindenhol kereskedelmi privilégiumaik voltak, amit még az oszmán törökökkel is sikerült nekik megkötniük, amit persze az oszmánok utána próbáltak mindenképpen nyírbálni, de hát korábban ugye Konstantinápollyal kötöttek ilyen szerződéseket, tehát a bizánci császársággal, úgyhogy Velence óriási anyagi potenciált jelentett, viszont ugye a területei azok meg kevés emberanyaggal rendelkeztek. Uh-huh. Tehát nem tudott nagyszámú hajót ki tudott állítani, de nagyszámú gyalogos katonát nem. Viszont a magyarok, akik gazdaságilag kicsit döcögősebbek voltak ebben a korban.
0: Nem, úgy nekünk azért nem volt olyan élénk kereskedelmünk, mint nekik.
1: Így van, hát persze, de hát ugye ők is nem búzával kereskedtek, tehát nem abból volt a haszon, hanem a keletének. Mert az, hogy a Kínából, meg Indiából jövő kereskedelmi utak, azok véget értek a földközi tenger keleti partján, és ott voltak ilyen velencei enklávék, meg kereskedelmi lerakatok, és így tovább, és utána ezeket a különleges fűszereket, sejmeket, porcelánt, stb. Ezeket óriási haszonnal tudták Nyugat-Európában értékesíteni.
0: Jó, tehát
1: mert hogy a luxus cikkeket igazából. Tehát a velencei, most csak onnan indultunk el, hogy a velenceiek, tehát itt vannak Magyarországon, és viszonylag megbízható adatokkal szolgáltatnak, ugye a szinyoriának, tehát a saját kormányuknak, és 1525-ben tehát van egy fölmérés, amely összeállítja azt, hogy mely püspökség mekkora jövedelemmel rendelkezik ebben az időszakban. És itt a Veszprém püspökség, hát a középnek az alsó felénél foglal helyet. Nyilvánvaló az esztergomi érsekség a legjelentősebb, annak 35 ezer forintra becsüli a bevételét évente. A második helyen ekkor már a Váradi püspökség áll, ami 25, szintén valami hasonló a pécsi püspöké, és utána következik az egri püspök, szintén 22 ezer aranyforinttal évente, és ide tartozik még mondjuk úgy nagyjából a kalocsai érsek, szintén ilyen 20-22 ezer. Ez a felsőház, a többiek azok már jóval kevesebbek, tehát a veszprémi az körülbelül fele annyi jövedelemmel rendelkezik, mint az egri, tehát 10-12 ezer aranyforinttal, és hát vannak a kisebb püspökségek, a nyitrai, csanádi, szerémi, ezek csak ilyen pár ezer aranyforint bevételt biztosítanak.

0: területi elrendezések ugyanazok voltak, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, vagy azok, akiknek egy sokkal nagyobb bevételük van, azok egyenes arányosan a legnagyobb területtel rendelkeztek?
1: Nem szükségszerűen, mert itt is fontos volt az, hogy milyen területek tartoztak a fennhatóság alá. Tehát az, hogy az esztergomi érseknek akkora jövedelme volt, az azért is volt, mert ugye mondjuk az északi bányavárosok javarésze az az ő területén foglalt helyet, ami komoly gazdasági előny volt. Tehát itt megvannak azok az egyéb tényezők is, hogy mennyire volt fejlett mondjuk a kézműipar, mennyire volt veszélyeztetett egyéb támadásoktól, és akkor így, ez mondja, mutatja azt, hogy a felvidéke ekkorra már kiheverte a huszita veszélyt. Mert hogy emlékezhetnek rá a kedves hallgatók, hogy az 1400-as évek közepén ott egy kvázi önálló huszita államalakulat jött létre, akikkel Hunyadinak, meg Cilleinek, meg Frigyesnek tárgyalnia kellett. Még ugye Mátyás király volt az, aki aztán rendet csinált, de látszik, hogy ekkorra már ez viszonylag jól kidolgozta magát, hiszen ezek a püspökségeknek, tehát az esztergomi és az egri is, ezek északon vannak, és látszik, hogy ezek a legnagyobb bevételi forrással rendelkező püspökség közé tartoznak. Ugye Váradnak lehetne beszélni arról, hogy most Várad miért olyan jelentős. Hát kérem szépen, az erdélyi só ott jön át.
0: Tehát itt azért mind a bányák, amik a bevételeket adják, csak kérdés, hogy éppen sót vagy érceket bányásznak. Tehát ott tartunk, hogy a Várdai Pál, ő veszprémi püspök, 1521-ben. A veszprémi püspöki székből ő rögtön Egerbe kerül?
1: Igen, tehát 1521-ben elfoglalja veszprémi püspöki széket, és továbbra is ott vannak mellette azok a támogatók, akikkel ő már korábban is jó barátságot ápolt, és ennek az lesz a következménye, hogy amikor 1524-ben megürül az egri püspöki szék, hiszen Szalkai László átkerül Esztergomba, akkor rögtön áthelyeztetik őt az egri püspöki székbe, és ebben az évben már megjelenik, hogy ő az egri püspök. Igaz, hogy a pápai megerősítésre arra még várni kell, de aztán előbb-utóbb az is megérkezett, úgyhogy onnantól kezdve már ő az egri püspök. Sajnos ugye nem hosszú időn keresztül, most az egri püspökök nagyon gyorsan váltakoznak, amikor meg hosszú ideig volt Esztei Hippolitában, meg nem nagyon volt köszönet.
0: Köszönet, így van, mert nem nagyon volt itt. Tehát egy tulajdonképpen 1524-ben ide kerül, meddig?
1: 1526-ig.
0: Tehát akkor 2 évig volt ő egri püspök.
1: Igen. Közben azért azt tudnunk kell, hogy amikor ő ide kerül, akkor már ő az, akinek szembe kell néznie a felvidéki protestantizmus terjedésével. Tehát már az előző püspök Szalkai László kapcsán már beszéltem erről, de mondtam azt is, hogy ez majd a következő püspöknek, Várdai Pálnak lesz a feladata, hogy a Bártfán rendet tegyen, amikor is ugye, hogy a városi magisztrátust utasítják, hogy azokat a papokat, akik luteri tanokat vallanak, azokat küldjék el Egerbe, hogy ott a püspöki szék jelenlétében kellő büntetést kapjanak az eltévejedésükért, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy a katolikus hitet újra visszaerősítsék a városban. Tehát ez egy kimondott konkrét adat, amiről már tudomásunk van.
0: Itt mondjuk a büntetés alatt miket lehet gondolni?
1: Hát elsősorban egyházi büntetéseket kapnak, tehát az első körben nyilván megböjtöltetik őket, vagy megvonják tőlük a működési engedélyt, ilyesmi, de hogyha bűnbántot tartanak, akkor nyilván ebben az esetben, még itt még a nagyon korai szakaszában vagyunk a reformációnak, akkor azokat visszahelyezik a megfelelő méltóságba, ugyanis itt még olyan papokról van szó, akik még annak idején érvényesen lettek papokká szentelve, tehát ők nem ilyen a luteri egyházban megjelenő apostoli szukcesszió nélküli papság, hanem ezek még olyanok, akiket katolikusok szenteltek föl, tehát a szentelésük az tulajdonképpen érvényes.
0: Hú, hát ezek nagyon izgalmas dolgok, de gyakorlatilag tényleg egy-két percünk maradt hátra a mai adásból. Mi az, ami Bárdai Pál Egri püspöki éveiben, ez alatt a két év alatt mondjuk említésre méltó, amit valószínűleg nem fogunk ma befejezni, de...
1: Talán amit viszont be tudunk fejezni, az a Mohácsi csatával kapcsolatos dolga, ugyanis a helyzet az, hogy ő itt Egerben nem olyan sok mindent tudott már tenni, éppen azért nem, mert hogy a török veszély őt is érintette. És ugye ő is a befolyásos barátai révén közel van a királyi udvarhoz, annyira, hogy ott van a király mellett a tolnai táborban, tehát ő is levonul az egri bandériummal, azok ott is maradnak, ő azonban a csata előtti napokban eltávozik a táborból. Mondván, hogy a Besterca bányai kamarai tisztviselőknek a sikkasztási ügyét kell intézni. Közben még a királlyal ki is állítat egy hivatalos dokumentumot, hogy neki az akarata ellenére kellett most eltávoznia a seregtől és visszatérnie Budára. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert van, aki gyávaságnak tekinti, hogy nem akar részt venni a csatába, de ugyanakkor be akarja biztosítani magát.
0: Hogy ne nevezzék gyávának, mert hogy nem ő akart
1: innen elmenni. De nem csak az, hanem az esetleges győzelem esetén a zsákmányból is részesül.
0: Ó, akkor kutyaharapás szőrével, igen.
1: Igen. Tehát a lényeg az, hogy ő valóban, ez tudjuk, ez dokumentálva van, úgyhogy mindezek ellenére, illetve pontosan ezért ő nem vesz részt a Mohácsi csatába, így lesz ő a tekintélyes püspökök közül az egyik túlélő, aki éppen Budán tartózkodik, amikor megérkezik a vesztes csatának a híre, és ugye akkor Budán nagy pakolászás kezdődik, tehát Mária özvegy királyné, ugye akkor még teljesen bizonytalan, hogy mi is van a király, hogy meghalt, él, csak a csatának a vereség híre érkezik meg Budára, de elindulnak rögtön, tehát összepakolják a legfontosabb kincseket, és elindulnak Pozsony felé, aki teheti. Várdai Pál azonban nem megy a királynéval, hanem ő más útra indul, ami viszont a későbbi karrierje szempontjából majd nagyon fontos lesz.
0: Na de hogy hova indul, ezt én sem tudom, majd te elárulod a következő adásban, Péter atya.

A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben két oldalú

0: záró találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Andrea Bocelli felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Az elmúlt órában Andrea Bocelli felvételeiből a zenei szerkesztő Túri Sarolta válogatott önöknek. További kellemes rádiózást kívánunk!

Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 9-e van csütörtök, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Michael Douglas, amerikai színész producertől származik, és így hangzik: nem az idő dolga, hogy a sebeid begyógyuljanak, hanem a felfogásodé. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.

Szeresd a szenvedéseimet, Uram, és bajaim hívjanak, hogy látogass meg engem. De látogatásod előkészületének befejezéseként add meg, ó üdvözítőm, hogyha a testem osztozik a fájdalmakban, melyeket megbántásaimért szenvedtél, a lelkem is osztozzon a szomorúságban, melyet ugyanezen bántások miatt éreztél. És így elkövetett bűneimért, testemben és lelkemben veled szenvedjek, és úgy, ahogyan te szenvedtél.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, a kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felétett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetesi életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetesi életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól az zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a Ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban a zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutusz testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet. Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jövő héten lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 9-én Lukrécia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetségnévből származik, a név jelentése megnyerő, vonzó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 9-e az év 190. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 175 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1578-ban született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. 1723-ban született Makó Pál, matematikai és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1805-ben látta meg a napvilágot Szén József magyar sakkmester. 1824-ben született Mednyászki Sándor Cézár, római katolikus lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze. 1830-ban született Kemény Gábor, politikus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1878 és 82 között földművelés, ipar és kereskedelem ügyi, 1882 és 86 között közmunka és köznevelésügyi miniszter. 1925-ben született Keres Emil, Kossuth-díjas magyar színművész, versmondó. 1926-ban látta meg a napvilágot Gosztonyi János, Jászai Mari díjas és Ézi díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár. 1933-ban született Csala Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész. 1948-ban ezen a napon született Szögi László történész, levéltáros, könyvtáros, a Budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója. 1953-ban született, ma ünnepli születésnapját, Fanándor, magyar vitorlázó, aki 717 nap alatt körülvitorlázta a Földet. 1956-ban született Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. 1980-ban született Fábián Juli, magyar énekesnő. Most nézzük, kik hunytak el július 9-én a történelem folyamán. 1552-ben halt meg Szondi György, magyar katona, Drégei várának kapitánya. 1654-ben hunyt el IV. Habsburg Ferdinánd, magyar király és cseh király. 1914-ben ezen a napon hunyt el Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. 1981-ben távozott közülünk Földes Éva sporttörténész, neveléstörténész, az 1948. évi londoni olimpia művészeti versenyeinek harmadik helyezettje. 1987-ben hunyt el Vészi Endre, Kossuth-díjas író, költő. 2019-ben halt meg Veres Miklós, József Attila díjas magyar költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. 2022-ben távozott közülünk Törőcsik András, magyar válogatott labdarúgó. Argentínában ma nemzeti ünnep van. 1816-ban ezen a napon vált formálisan is önálló állammá az Argentin Köztársaság. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1357. július 9-én történt a Prágai Károly híd alapkő letétele. 1762-ben Palota forradalom buktatta meg a másnapra tervezett névnapi ünnepségeire készülő harmadik Péter orosz cárt, a Juliánosz naptár szerint június 28-án, ahogy akkor Oroszországban számolták az időt. 1868-ban Szegeden fény derült Elek Margit sorozat gyilkosságára. 2002-ben ezen a napon megalakult az Afrikai Unió Addis Abebában. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 9-e van csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Singovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Michael Douglas-től származik és így hangzik: nem az idő dolga, hogy a sebeid begyógyuljanak, hanem a felfogásodé. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő 5 című egészségperceink következnek, majd útinformi híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Hervai Gizella Itt című versét Der Gabriella mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk élőben. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Giuliani Szent Veronika életéről hallhatnak, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
2: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökségi Közgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Ez az egyik része. Van egy másik nagyon fontos, ugye, erről is beszélgettünk, a táplálkozás. Mit vihetünk be a szervezetbe?
1: Ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán étrend az a legjobb. Na most a helyzet az, hogy ez nem teljesen így igaz, hogyha egyénre szabottan kezdjük vizsgálni a táplálkozást. Mert lehet, hogy ami önnek jó, az nekem nem jó. Van, aki a hagymát szereti, van, aki nem szereti, vagy van, akinek jót tesz a káposzta, másnak nem. Ezért aztán ugye ugyancsak a Barabási Albert László nevéhez fűződik a fudom elmélet, ami az úgynevezett sötét élelmiszereket szűri ki. Mit mond? Hogy vannak olyan élelmiszerek, ami bizonyos személyeknek árt. Tehát, ha ők azt megeszik, akkor meg fognak betegedni tőle.
0: De szóval nem tudhatja magáról az ember?
1: Hát onnan, hogy megtanácskozza az orvosával, vagy például, hogy neki mi jó, vagy mi nem jó.
0: Vagy olyan felfogható jelző szeretne, hogy a káposzta egyszerű, az ember felpuffad, tehát nyilván érzi,
1: nem feltétlenül
0: hogy...
1: mindenki.
0: De aki felpuffad, akkor tudja, hogy neki ez nem egy járható út.
1: A legfontosabb az, hogy elkerüljünk olyan élelmiszereket, amiről tudjuk, hogy az betegséget okozhat. Most miről van szó? Ilyenek például az úgynevezett egyszerűsített szénhidrátok. Glutén például, ugye hányan gluténérzékenyek, vagy különböző gyártási vagy félkész ételeknek a fogyasztása, ez az előre gyártott élelmiszereknek a fogyasztása, vagy a fogyasztott élelmiszereknek bizonyos kategóriája, ami egyáltalán nem egészséges. És hát azt szoktuk mondani, hogy minél több zöldség, gyümölcs, igen, az egészséges embernek. De a beteg embereknél ott ugye már más a kérdés, ott speciális diétáról van szó, úgyhogy amit itt most elmondunk, az mind egészséges emberre vonatkozik, és bármilyen életmódváltásra készülünk, mindig egy alapos orvosi vizsgálat előzze azt meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindazzal, amit kitaláltunk és ajánlottunk, azzal használunk és nem ártunk. És akkor nagyon érdekes, hogy például azt tartja a prediktív orvoslás, hogy például a tengeri halak meg ezek ugye többnyire szennyezettek olajjal, kőolajjal, meg egyéb ilyen vegyi anyagokkal, úgynevezett mikro műanyagokkal. Ezzel szemben a folyóban halászott, vagy horgászott, jobban mondva halak, azok nincsenek ilyen szennyezettségnek kitéve, legalábbis Magyarország legtöbb vizébe biztos. Vagy például a tenyésztett halaknál, ugye ott adnak antibiotikumot, meg hát vannak olyan vírusfertőzései a halaknak, amik a halat nem betegítik meg, de az emberi szervezetbe jutva egy alacsony gyulladási szintet hoznak létre, ami például a degeneratív megbetegedések kialakulását fokozza. Például mire gondolok? A daganatos megbetegedésekre, például az öregedés folyamatának a felgyorsítása, stb. És akkor a keleti gyógyászat, de a régi magyar gyógyászat is használt olyan ételeket, például amiket úgy hívtunk, hogy fiatalító ételek. Ilyen például a vöröshagyma, a fokhagyma, a medvehagyma, ugye most van ennek a szezonja, vagy például a káposztafélék, a paraj, ezek mind-mind olyan élelmiszerek, amik pozitívan befolyásolják az életminőségünket.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Gyöngyös térségében is kiépítettek egy terelést a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a Harsányi felüljáró és a Futó utca csomópontja között felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, azért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeles napos időnk lesz, egy-egy záporral, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és kevés zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sok felé élénk erős lesz, hajnalra 14 fokig hűl le a levegő, délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap megmarad a napos gomoly felhős nyári idő, legfeljebb kevés, kisebb zápor északkeleten valószínű, élénk időnként az északi tájakon erős lehet az északi szél, reggelre 11-19 fokig hűl le a levegő, délután 26-32 fok között alakulnak a maximumok. Pollen jelentés, a pázsitfőfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, a szelídgesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, a kladoszporiumé az alacsony tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma túlnyomóan napos idő várható, a néhol északkeleten és nyugaton előforduló záporok tehetik átmenetileg vízessé csúszóssá az utakat. Az északnyugati szél sokfelé élénk időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
1: Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella, erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahon végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése. Házassága Szilágyi Domokossal megromlott, szétváltak útjaik, 76-ban Budapestre költözött. A súlyos családi veszteségek, Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiúk Attila halála a bukaresti földrengéskor 1977 márciusában idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a leggondosabb orvosi kezelés sem. Budapesten 1982 nyarán öngyilkos lett. A Forrás első nemzedékével indult, első kötete a Virág a végtelenben címet viselte. A magány, az ember idegensége a világban alapélménye. Ahogy a Tőmondatokban című versében is írja, ember vagy egyedül, élsz, védd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű mesés könyve ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobak mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvényé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetesi életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetesi életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az arándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti az arándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékesszóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Maria, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú, mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv. A tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 220-as és 134-es, illetve az Éneklő Egyház 195-ös éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 220-as és 134-es, és az Éneklő Egyház 195-ös éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ma reggeli szentmisénket a Szilágyi és a nagy családok elhunyt tagjaiért és élő családtagokért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és gyónasztással.
1: Én vétkem,
0: én igen nem vétkem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ózeás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. Báloknak áldoztak, és a báványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam meg járni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje.
1: Köszönöm.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Vigyetek magatokkal úti tarisznyát, ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a maga kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port a lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. A mi hitünk egy missziós hit, és jól ismerjük Jézusnak azokat a parancsait, amikor a küldési parancsok tanítványokat elküldi, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket, tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek. És a mai evangéliumban is egy hasonló parancsot hallunk, amikor azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa, falvakba, városokba, és azt mondja, hogyha beléptek valahová, akkor köszöntsétek a ház népét, és hogyha érdemesek rá, akkor a békétek rájuk száll, hogyha nem, akkor visszaszáll rátok. Jézus nem ígér azonnali sikereket, feladatot ad, küldetést ad, menjetek és hirdessétek, de nem mondja azt, hogy ezt mindenki szívesen fogja fogadni. Nem mondja azt, hogy a ti szavatokra minden ajtó meg fog nyílni, és mindenki tárt karokkal fog benneteket fogadni, és mindenki meg fog térni. Hanem nagyon is értésünkre adja azt, az akkor a tanítványoknak, és ma pedig nekünk, hogy a személyes döntésnek a jelentősége az nem elhanyagolható. Hogy bennünk ott kell, hogy éljen a missziós buzgalom, az a fajta szeretet minden embertársunk iránt, hogy a legjobbat akarjuk nekik, hogy akarunk testvérként melléjük állni, és megmutatni az élet valódi értelmét, az utat az örök élethez, az örökké valóságba, de ott van az a része ennek a folyamatnak is, ami nem rajtunk múlik, ami rajtunk kívül áll, ami a másik félnek a felelőssége. Hogy neki nyitott fülre, nyitott szívre, engedelmességre van szüksége, a döntést neki kell meghoznia, hogy akarom befogadni az evangéliumot, és akarok e szerint élni. Ezt mi nem tegyük senki helyett megtenni. És valahol Jézusnak ez az üzenete nagyon vigasztaló és nagyon bátorító tud lenni számunkra, mert biztosan mindannyian találkozunk ellenállással, nem tetszéssel, akár családi körben, akár munkahelyi környezetben, vagy sokféle környezetben, amikor mi igyekszünk tanúságot tenni, hitünket megvallani, az evangéliumot hirdetni, továbbadni, és azt tapasztaljuk újra meg újra, hogy akinek ezt mi szánjuk, akinek mi ezt célozzuk, annak nem tetszik. Sőt, lehet, hogy direkt ellenkezik, lehet, hogy direkt bánt bennünket a hitünkért. Hát erre mondja azt Jézus, hogy akkor forduljatok mások felé, induljatok tovább. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a lelkesedéssel, de akkor keressétek meg azokat az embereket, akiknek mindenkinek szüksége van rá, de akik befogadóak is. Mai szentmise végén is elhangzik a felszólítás, menjetek békével, vagyis vigyétek Isten békéjét, Isten örömhírét mindenki számára. És a mai evangélium alapján ez a kérdés számunkra, hogy kik azok az emberek, akik számára nekem a mai napon el kell vinnem az örömhírt, akik feltehetőleg vágynak rá, akik fogékonyak rá, akik meg akarják hallani. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
2: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
0: A Szilágyi és a nagy családok elhunyt tagjait fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat. Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megnyílj az élet. Biztos testes.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve, arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen mára.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk,
1: mint árvány sírunk előtte,
0: kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárásának. Hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Holló Gábor, a Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Csütörtökön, azaz ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Szerda reggel Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte a távirat irodával. Hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmét. Már otthon van Szakács István jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek. Számolt be Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a közösségi oldalán. Cunyiné Bertala Judit azt írta, Szakács István otthon van. A Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntető eljárás alá vonták. A tiszás önkény megtorlás fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Mercatellóban született 1660. december 27-én. Città di Castellóban halt meg 1727. július 9-én. 67 évet élt. Jómódú szülők 7. gyermekeként született. Édesanyja különös áhítatot érzett az Úr Jézus kínszenvedése iránt. Haldokolva minden leányát Jézusunk egyes szent sebébe ajánlotta. Veronika lányának az Úr Jézus lándzsával átdöfött szentséges szíve jutott. Ez a hagyaték döntő hatással volt Veronika további életére. 17 évesen egy sereg kérő elutasítása után apja akarata ellenére belépett a kapucinus apácák Città di Castellóban lévő kolostorába. A kolostor csendjében a megfeszített Krisztus egyre jobban beavatta szenvedéseibe. Stigmatizált szent lett, akinek először a homlokán, majd az oldalán, végül a testén is látható lett Jézus minden sebhelye. Több mint 30 esztendeig viselte ezeket a sebeket, melyek igen nagy fájdalommal jártak, de Veronika mindezt örömmel viselte. Jezsuita gyóntatója parancsára naplót vezetett, amelyet később 10 kötetben adtak ki. A benne található rendkívüli dolgokat több szemtanú is megerősítette. Rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott élete sok irigyet szerzett neki. Gyanúsnak tartották, és bizalmatlanok voltak vele szemben. Sokan ellene is fordultak. Apátnője komoly próbára tette. 5 éven keresztül kenyéren és vízen böjtöltette. Sebhelyeit fájdalmas és megalázó vizsgálatoknak vetették alá, megfosztották újonc mesteri tisztségétől is. Csak a vasárnapi szentmisén vehetett részt, azon is csak leghátul, az ajtó mellett állva. Szentáldozáshoz nem járulhatott. 50 napig bezárták a betegszobába, s nem érintkezhetett nővértársaival sem. Levelezéseit is betiltották. Eleven Kálvária hegy lett, ahogyan azt gyóntatója is kifejezte. Végül is elérkezett a fordulat ideje. A püspök jelentette Rómának a megfigyelések eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa rehabilitálta, s nem sokára a nővérek egyhangúlag apátnőjükké választották. 14 évvel később, 1727. július 9-én halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták. Emlékezzünk meg a megtestesülésről nevezett Boldog Mária nővér életéről is röviden. 1820-ban született Guatemalában. Szüleitől már kislány korában megtanulta Krisztus és az oltári szentség iránti szeretetet. 18 éves korában belépett az egyetlen latin-amerikai alapítású szerzetbe, a betlehemiták rendjébe. Küldetése, hogy megújítsa és új lendületet adjon a kongregáció életének. A betlehemiták lelkiségének megfelelően megírta a rendi alkotmányt, majd szülővárosában új házat nyitott a rend számára. Mária nővér később Costa Ricában telepedett le, mivel Guatemalában egyházellenes kormány jutott hatalomra, és ezért hazája elhagyására kényszerült. Sajnos a vallás ellenes üldözések erre az országra is átterjedtek, így Dél-Amerikában először Kolumbiában, majd Ekvádorban keresett menedéket. Itt halt meg 1885. december 23-án. Második János Pál pápa avatta boldoggá a Szent Péter Bazilikában 1997. május 4-én. A megtestesülésről nevezett Mária nővér lelkiségének középpontjában Jézus szívének tisztelete, szeretete állt. Küldetésének érezte, hogy engesztelje Jézus fájdalmas szívét az ima, a munka, a szenvedés, a keresztek vállalása, a betegség által, minden esetben alávetve magát az isteni akaratnak. Erre a szeretetre alapozva újította meg rendjét, ezt a lelkiséget hagyta örökségül nővértársainak. Mária a buzgóságnak, szelídségnek, önmegtagadásnak példaképe volt, úgyis mint nővér, úgyis mint főnöknő. Ma a betlehemiták rendje jelen van szolgálatával Dél-Amerika országaiban, Spanyolországban, az USA-ban, Indiában és Kamerunban.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Szeresd a szenvedéseimet, Uram, és bajaim hívjanak, hogy látogass meg engem. De látogatásod előkészületének befejezéseként add meg, ó üdvözítőm, hogyha a testem osztozik a fájdalmakban, melyeket megbántásaimért szenvedtél, a lelkem is osztozzon a szomorúságban, melyet ugyanezen bántások miatt éreztél. És így elkövetett bűneimért, testemben és lelkemben veled szenvedjek, és úgy, ahogyan te szenvedtél.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egréd-Ciszterci templomban. A zenei koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érteklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Július 10-én az Akropolis szabadtéri színpadon újabb darab kerül be mutatásra, ezúttal a Te rongyos élet című operettet tekinthetik meg a nézők a csillagos ég alatt. Július 10-én és 11-én a Miskolci Szohóban különleges dzsinek, remek ételek és DJ Graffi bakelites szettjei teremtenek nyári hangulatot, a hétvége kiemelt vendége a Michelin ajánlásos horgonyzó bisztró lesz, amely exkluzív fogásokkal érkezik. Miskolcon a lovagi tornák terén július 11-én Kutyák Hatházi László önálló estje lesz a műsorvezető Bellus István. 9. alkalommal lesz Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál július 17-től 19-ig. Két fantasztikus helyszínen, a Színva teraszon és a Városház téren a Grizzly előtt csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek. Parnograszt és Daniel Fi koncert lesz a Csengei kertben Miskolcon július 19-én. Egri borkóstoló programajánlatok 29 féle kóstolhat 34 pincészetben. Az egri borvidék nem csak a pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni, ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani, a legjobb pincészetek borok és borkóstolók várják Egerben. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatójára hívnak mindenkit július 11-én 10 órára Egerben a Városháza üvegtermébe. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködik Tater Gabriella és Fehér István színművész. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltött

0: hagyta a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Csütörtökön, azaz ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Szerda reggel Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte a távirat irodával. Hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmét. Már otthon van Szakács István jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek, számolt be Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a közösségi oldalán. Cunyiné Bertala Judit azt írta, Szakács István otthon van, a Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntető eljárás alá vonták. A tiszás önkény megtorlás fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés, fogalmazott a politikus. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök szerdán este a Facebook bejegyzésében. A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, években. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani tegnaptól Szolnokon és a környező településeken, közölte az MH Kis József 86. helikopter dandár a közösségi oldalán. Azt írták, július 8-a és 23-a között zajlik az MH KFOR 35. váltás missziós felkészítése a helikopter dandárnál, ezért Szolnokon és a környező településeken, Martfűn, Szajolban, Tiszajenőn, Túszegen, Vezsenyen és Zagyvarékoson megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, egyben kérik a lakosság megértését és türelmét, közölték. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 9-én csütörtök reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mai nap gondolatébresztő mondata Michael Douglas-től származik, és így hangzik: nem az idő dolga, hogy a sebeid begyógyuljanak, hanem a felfogásodé. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, melyben tovább folytatjuk a néprajzi sorozatunkat, melyben dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetnek. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
5: És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
6: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardlós boldogasszony szent ünnepe.
5: Így igaz. Ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
4: 9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Ebben az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk. A téma a szülővé családdá válás. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszélnek. Következzen bejátszásunk.
7: Nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet, és akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos.
4: Kilátó című regionális műsorunkban a megújult Citadellát mutatjuk be. Ajánlónkban Deme László, a Várkapitányság program kommunikációs iroda vezetője szólal meg.
8: A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot.
4: Napról napra című regionális műsorunkban Zembori Józsefné Tarjáni Aliz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogyan oldják meg a nyári szünetet, a nyaralást nagycsaládosként.
9: Valamint szoktunk most már hagyományt csinálni abból, hogy sátrazunk az udvaron, és az a nyaralás olyankor nincs házi munka, nincs kötelezettség a gyerekeknek se egyéb, mondjuk ha házi olvasmány van, akkor a házi olvasmány, hanem akkor tényleg mintha egy nyaralás lenne. Akár még étterembe is elmegyünk enni, mint hogyha ugye egy szálláshelyen lennénk.
4: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai adásunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Ajánlónk következik.
10: Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt.
4: 11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről. Következzen egy részlet az adásból.
11: Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigány közösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók. Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendégek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a már nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz. Talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte.
4: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Hervai Gizella itt című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot, ezután egyházi híreket sugárzunk. 12.15-től evangéliumot hallhatnak magyar, szlovák, roma és német nyelveken, ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Giuliani Szent Veronika életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnold, néprajzost. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Néhány héttel ezelőtt azzal az ígérettel köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk sorozatunkat, amely a kenyér és a bor népi kultúrában betöltött szerepéről szól. A mai adásban a gabonatermesztés szerepéről beszélünk, már amilyen szerepet betöltött a gabonatermesztés a néphitben és a népi vallásosságban. Kíváncsian várjuk mai előadását is.
2: A gabonatermesztés hagyományai nagyon sok archaikus szokást, rítust, nagyon sok vallásos cselekedetet és gondolatot megőriztek, és ezt a néprajztudomány dokumentálta is, hál' Istennek, a 19.-20. században. És ezeknek a szokásoknak, hiedelmeknek a célja az minden esetben az volt, hogy a bőtermést biztosítsák, Isten áldását kérjék egyáltalán a búzára, a gabonára, a határra. Hiszen erről már az előző adásban is szóltunk, hogy a búza az élet, az étel az élet, és valóban a búzát életnek is nevezték az Alföldön. Tehát megyünk életet aratni, bent van az élet a kamrában, így fogalmaztak, amikor a búzáról beszéltek. A parasztemberek egyébként minden mezei munka megkezdésekor megálltak a föld mellett, levették a kalapjukat, mondtak egy halk imát, katolikusok keresztet vetettek, és Isten nevében kezdték meg a aznapi tevékenységüket, legyen szó akár szántásról, vetésről, aratásról, meccésről, vagy bármilyen tevékenységről. És ezek mellett számos egyéb hiedelem, szokáscselekvés, rítus kísérte a földművelés munkálatait. Például néhányat ezek közül, ha megemlítünk, hogy tavasszal, amikor a szántóföldeken már lehetett dolgozni, a határba igyekvő első szekeret vízzel meglocsolták, mint a húsvéti locsolkodás, hogy biztosítsák ezáltal is a csapadékot és a bőséges áldást. Vagy szántás, vetés megkezdésekor a föld szélébe, vagy az első barázdába beledobtak egy tojást. Ugye a tojás a termékenységnek.
1: Mint az élet szimbóluma.
2: Mint az élet szimbóluma, hogy a húsvétkor is a tojásnak nagyon fontos szerepe van a szimbolikában. Vagy nagyon nagy gondot fordítottak például arra, hogy hogyan választják ki a vetőmagot. Amikor elkészült a cséplés, ott volt hatalmas mennyiségben a búza, ugye annak egy részét félre kellett tenni a jövő évi, vagy már az év őszi vetés számára vetőmagnak, és ilyenkor, amikor szeleléskor széllel szemben feldobálták a magvokat, és amelyik a legmesszebb repült, hogy az volt a legsúlyosabb, legnehezebb, legjobb, azokat tették félre vetőmagnak, vagy betették a vízbe, és amelyik nem maradt a víz színén, hanem leszállt a víz aljára, a vödör aljára, azokat kiszedték, és azt tették el vetőmagnak, vagy amikor behordták a határból a learatott gabonát, akkor a szekér alá egy ponyvát feszítettek, hogy a lehulló magvak, feltételezték, hogy a legsúlyosabbak, legnehezebben fognak legalúra potyogni, azt gyűjtötték össze, és nagyon gondosan igyekeztek ezt kiválogatni. A szántás-vetés munkálatait érdekes módon mindig férfiak végezték, tehát az ekével és a vetőabrosszal nők nem nagyon dolgoztak, sőt, amikor vetni ment az ember, akkor hajnalban indult, és igyekezett a nőkkel való találkozást is elkerülni. Azt tartották, hogyha úgy érkezik a szántóföldre, hogy akár a falubeli nők közül valakivel találkozik, akkor bal szerencsés lesz a vetés. A vetésnek nagyon nagy szerepe volt, tehát ez volt az a mozzanat tulajdonképpen, amikor magát az életet elhelyezik a földbe. Ugye nem véletlen, hogy Krisztus Urunk is a magvetőről szóló példázatában milyen szépen beszél a különböző helyre esett magvakról, és a vetésnek a munkája a legszentebb tevékenységek közé tartozott. Ezt a vetőabroszból végezték, nyakukba akasztottak egy textil abroszt, és egyik kézzel szórták a megfelelő ritmusban a magokat. Ebben különböző volt a gazdák gyakorlata. Volt, úgy mondták, aki egy lábra vetett, vagyis minden lépésre szórt egy adag magot, akkor sűrűbb lett a gabona. Volt, aki két lábra vetett, csak minden második lépésre tett egy szóró mozdulatot a kezével, akkor ritkábban vetették a gabonát. Ez már egyéni gyakorlat kérdése volt. Az nagyon lényeges volt, hogy a vetésnek a napját azt hozzákapcsolták a természeti megfigyelésekhez, hogy mikor kellett vetni az őszi búzát például a tölgy és a kőrisfa levelek lehullása után. Ez nyilván a természet járásával és az időjárással függött össze. Tavaszi búzát, amikor az első borz vagy az első varjú megjelent a határban. Aztán a csapadékra vonatkozóan volt olyan mondás is, hogy ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni. Az őszi búzának az a jó, ha száraz időszakban kerül a földbe, tavaszi búzának az, hogyha csapadékos időszakban kerül a földbe. Ezek évszázados megfigyelések, olyan népi bölcsességek, amik apáról fiúra szálltak, és ez a tudás ez nagyon sokáig fönnmaradt a magyarság körében.
1: És volt olyan nap is, amikor nem volt szabad vetni?
2: Voltak dologtiltó napok. Ilyen volt például február 22-e, Üszögös Szent Péter napja. Ez az üszögös kifejezés, ez a búzának az üszkösödésére utal, vagyis a megpenészedésére. Ez valószínűleg egy félrehallásból származik, mert ez Szent Péternek a székfoglalásának a napja a katolikus egyházban február 22-e, és a Dél-Alföldön, Szeged környékén ezt úgy fogalmazták az egykori archaikus magyar nyelven, hogy Szent Péternek az ű székösödése, vagyis a pápai székhez való jutásának a napja, és ezt az ű székösödését értették és hallották el üszöködésnek vagy üszögnek, és ilyen értelemben az üszögös Szent Péter egy ilyen sajátos népi elnevezése ennek a napnak, ami egyébként dologtiltó nap volt, tehát pontosan ebből a gondolatból kifolyólag nem vetettek, nehogy megüszkösödjön a búza. Az őszi időszakban, az őszi vetéskor pedig Szent Máté szeptember 21-e körüli napok, az a hét volt a dologtiltó hét, Szent Máté hetében nem vetettek, mert úgy tartották, hogy akkor csak pejva kell neki a búzából, és nem volna a búza kalászokban búza szem. Tehát ezek olyan hiedelmek, amelyek valószínűleg szintén időjárási megfigyelésekkel kapcsolódnak össze.
1: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk szót a katolikus hagyományról is, a katolikus egyházi hagyományról. Szent György napi határszentelés április 24-én, és Szent Márk napi búzaszentelés április 25-én.
2: Ez a két egymást követő nap, ez két nagyon fontos tavaszi ünnepnap, és a földművelés ünnepei között kitüntetett szerepet kapott már a középkortól kezdődően. A Szent György napi határszentelés többnyire a görögkatolikus közösségekre volt jellemző, a Szent Márk napi búzaszentelés pedig inkább a római egyház gyakorlatában volt megfigyelhető. A határszentelés, ez minden esetben a nevében is benne van kint a Szántóföldön történt, egy körmenet formájában, egy meghatározott útvonalon a közösség a pap vezetésével körbejárta a határt, és az ilyenkor szokásos énekek éneklésével megálltak bizonyos kitüntetett pontokon, útkereszteződésben, határjeleknél, útszéli kereszteknél, és az éppen sarjadó, zöldülő vetést, vagy még a ki nem bújt vetést megszentelték, és ilyenkor a körmeneti zászlókat is magukkal vitték, tehát ez egy szabadban tartott rituális körmenet volt. A búzaszentelés pedig egy templomban, vagy a templom közelében történő szokás volt, bevitték a búzakalászokat a templomba, és ott történt meg a szentelés, gyakorlatilag mint az ételszentelés, vagy a szőlőnek a megszentelése a szőlőtermesztő vidékeken. Nagy Konstantin idejéből, tehát a római birodalom időszakából tudjuk azt, hogy a keresztények egy korábbi pogány szokást vettek át és folytattak tovább a búzaszentelés formájában, tehát már a kereszténység megjelenése előtt a rómaiak tartottak olyan rituális vallási cselekedeteket, szokásokat, ahol a búzát és a búzatermést igyekeztek minél gazdagabbá tenni, és minél jobban biztosítani a termékenységet. És Európában a 9. és a 11. század közötti időben mondhatjuk azt, hogy francia és német mintára és példára az egész kontinensen elterjedt a Szent Márk napi búzaszentelésnek a hagyománya. És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
1: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardós Boldogasszony szent ünnepe.
2: Így igaz, Ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sarlós Boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
1: És ha már aratás, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, milyen szokásai léteztek az aratásnak.
2: Ez volt a legnagyobb mezei munka. Az egész évnek egy kitüntetett időszaka volt, amikor a búzát aratták, és egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát egymásra épülő munkák egész sorozatát jelentette, és ami nagyon fontos, hogy rendkívüli munkamennyiséget igényelt. Tehát ilyenkor teljesen átalakult az embereknek az életritmusa, aratás idején több héten keresztül, nyáron egészen késő estig 10-11 óráig dolgoztak, még bőven sötétedéskor is, vagy sötétedés után, és hajnalban 2-kor, 3-kor már talpon voltak, tehát ma már szinte elképzelhetetlen az a fizikai munkamennyiség, amit ilyenkor az emberek elvégeztek.
1: Talán ezt a munkát a mai hétköznapi ember már nem is tudná elvégezni, vagy legalábbis nagyon el vagyunk tőle szokva.
2: Így igaz, és ezek a paraszti munkák bizony igen-igen megterhelőek voltak, fizikailag is megterhelők. Tehát ilyen értelemben a mezőgazdaságnak a gépesítése az az egyszerű emberek szempontjából egy nagyon nagy vívmány volt, amikor a cséplőgépek, aratógépek, kombájnok megjelentek, azért az nagyon nagy könnyebbséget hozott ám az emberek életében. Az aratás hagyományosan mindig Szent Péter és Pál napján, június 29-én kezdődött. Azt mondták erre a napra, hogy a búza töve megszakad Péter Pálkor. Ez azt jelentette, hogy már nem nő tovább, most már csak ott van, lábon van, már nincs vele tovább mit tenni, nincs mire várni, most már innentől kezdve aratni lehet. Az aratást is ugyanúgy, mint minden munkát, imával kezdték, de egyébként a Péter Pál napja dologtiltó nap volt, tehát ez csak egy ilyen jelképes nap, de magát az aratási munkát nem feltétlenül pont aznap kezdték. Annál is inkább, mert hát nem feltétlenül mindig pont aznap érett meg a gabona a Kárpát-medence minden tájegységén. Érdekes hiedelmek fűződtek Péter Pál napjához, így például aki valamelyik fiú vagy lány aznap az első harangszót meghallja, még abban az évben megházasodik, gondolták sokáig. És erre a napra már kialakultak azok az aratópárok, hogy kik fognak együtt dolgozni majd, amikor elkezdődik az aratás. A kaszával a férfi dolgozott, a sarlóval mellette a nő, és a kettőjük közös munkája nagy összehangoltságot kívánt, ezért általában férfeleség, egy férfi és egy női rokon, családtagok alkottak egy-egy aratópárt. A fiatalok számára a közös munka, az ismerkedés, az egymással való megismerkedésnek egy nagyon fontos alkalma volt, hogy lássa a lány a fiút és a fiú a lányt, hogy hogyan dolgoznak együtt. Azok, akik egy aratópárként egy ilyen 3 hetes időszakot végig dolgoztak, azért volt lehetőségük, hogy ilyen szempontból is megismerjék egymást. A marokszedés és a kévekötés volt egy olyan munka, ami kimondottan a nőknek a feladata volt. Összeszedték a learatott gabonát, és kévékbe kötötték, a kévéket pedig keresztekbe rakták. Itt 9-től egészen 25 darabig terjedt az a mennyiség, hogy hány kévéből alkottak egy keresztet, egy ilyen kéve, csomót, kéve kupacot, de általánosan jellemző volt, akárhányat is raktak egy keresztbe, hogy a legfelső kévét azt függőlegesen fölállították, és azt papnak nevezték. Ez is utal az egyház szerepére és jelenlétére a gondolkodásban. Nagyon érdekes mértékegységek maradtak fenn. A magyar nyelv megőrzött olyanokat például, hogy kalandja. A kalandja az azt jelentette, hogy 15 kéve volt egy fél kalandja, 30 kéve egy kalandja, és 60 kéve pedig egy kepe. Ezek a mértékegységek pedig a 60-as számrendszerre utalnak, ami egy nagyon régi európai számrendszer. A szláv népek használták valamikor Európában ezt a számolási módszert és ezt a mértékegységrendszert, és ezt vették át aztán a magyarok is a Kárpát-medencében. Hogy hogyan arattak, az nagyon nagy mértékben függött attól, hogy milyenek voltak a földbirtok viszonyok egy-egy településen vagy egy-egy család életében. Akinek volt elegendő mennyiségű saját földje, és az biztosította az évi kenyér mennyiséget, ők többnyire saját maguknak arattak családi kötelékben. Esetleg egy-két rokon segítség érkezett a munkához, akiknek ők aztán viszont segítettek. Ilyen családi aratás a magyar népi hagyományban viszonylag ritka volt. Sokkal jellemzőbb volt az, hogy a parasztok azért ettől szegényebbek voltak, és a gazdagabb tulajdonosoknak a földjén dolgoztak, és jártak különböző feltételekkel, különböző megoldásokkal aratni. Ilyen volt például a részes aratás, ami azt jelentette, hogy a learatott búzának bizonyos hányadában, bizonyos részében egyeztek meg a gazdával, és ez jelentette számukra a munkabért. A nagyobb uradalmakon pedig uradalmi cselédek dolgoztak, akik fix bérért, fix fizetésért tulajdonképpen, mint mezőgazdasági bérmunkások végezték el az aratást. Hogyha valaki elolvassa I. és Gyulától a Puszták népét, akkor abban a könyvben nagyon szépen megismerheti az uradalmi cselédeknek az életét, a szokásait és többek között az aratással kapcsolatos hagyományokat.
1: Nagyon találó ez a mondat, amit ideírt. Szifra nyomorúság, hadd korogjon, csak ragyogjon. Ez mire utal?
2: Ez arra utal, hogy Északkelet Magyarország egyik legszebb népművészete a Matyó népművészet. Mezőkövesd, Tard és Szent István három egymással szomszédos település, de főleg a mezőkövesdiek, akik Matyónak tartják magukat és büszkén hordják a Matyó népviseletet. Egy Matyó viselet előállítása igen-igen drága, tehát ez már a 1900-as évek elején is pénzben vagy búzában kifejezve nagyon nagy értéket képviselt. Hogy ezt előteremtsék, a mezőkövesdi matyók az aratásban dolgoztak, mégpedig a Kárpát-medence nagyon távoli vidékeire, egészen a Dél-Alföldre, Dunántúlra jártak el, úgy nevezték, hogy summás munka keretében, ami azt jelentette, hogy summásnak szegődtek, vagyis egy summáért, egy fix összegért, egy kialkudott munkabérért végeztek egész nyáron arató munkát, annak érdekében, hogy az így megszerzett jövedelemből aztán viseletet készítessenek mind a férfiak, mind a nők maguknak. Hát itt megint egy szép irodalmi műre kell utalnunk, Szabó Zoltánnak a Cifra nyomorúság című szociográfiájára. Erre utal ez a cím is, hogy ez bizony cifrálkodás, de a hátterében egy nagyon nehéz fizikai munka és egy nagyon nyomorúságos élet áll. És a hat korogjon, csak ragyogjon, ez pedig a mezőkövesdi matyóknak a saját magukra alkalmazott mondása volt, hogy a has hat korogjon, mert bizony abból a jövedelemből nem a saját jólétükre vagy a gazdag táplálkozásukra, hanem a színpompás népviseletre fordítottak.

0: Beszéljen nekünk az arató koszorú jelentőségéről is. Mikor volt ennek szerepe, és milyen szerepe volt?
1: Az aratás, amikor véget ért, az egy nagy ünnepnek számított. Pont azért, mert nagy munka volt, nagyon nehéz munka volt, az egész évnek a legkitüntetettebb mezőgazdasági munkája. Éppen ezért egy arató bállal, egy arató felvonulással zárult általában az aratás. Nagyon érdekes, hogy a 19. század végén, az 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet rögzítette, hogy a arató és a szüreti mulatságokat milyen keretek között kell megtartani. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon különböznek egymástól ezek a népszokások, az arra vezethető vissza, hogy egyfajta kulturális irányítás jegyében földművelésügyi miniszteri rendelettel szabályozták az aratóbálokat és a szüreti bálokat. Az aratóbáloknak a jellegzetessége az volt, hogy amikor véget ért a munka, akkor jelképesen egy kisebb mennyiséget, egy rendbúzát vagy egy kaszavágásnyi búzát még lábon hagytak, és aztán ezt az utolsó napon ünnepélyes keretek között vágták le, és ebből készítették, ebből fonták az aratókoszorút, aminek a formája többféle lehetett, harang alakú, kör alakú volt, ahol négyzetes szerkezetű volt, ezek egész nagyméretű, nagy átmérőjű búzakoszorúkat kell elképzelnünk, és ezzel az aratókoszorúval, illetve feldíszített eszközökkel, szerszámokkal, gerebjékkel, kaszákkal, sarlókkal egy énekes menet keretében vonultak be a mezőről, kintről a határból, a gazdának a falubeli házáig, ahol verses köszöntővel köszöntötték a gazdát, a földnek a tulajdonosát. Hát megköszönték neki, hogy munkát adott. Tehát, hogy ez is mennyire érdekes, az aláfölé rendeltségi viszonyokat azért többféleképpen, többféle nézőpontból is tudjuk értelmezni. Bizony-bizony ezek az emberek hálások voltak azért, hogy van munka, hogy lesz kenyér, hogy el tudták végezni az azévi aratást, és a gazda pedig hasonlóképpen megköszönte nekik a földön végzett munkájukat, nem csak azzal, hogy kifizette őket, hanem azzal is, hogy megvendégelte őket egy arató ebéd keretében. Az arató koszorút a gazdának a házában vagy a tornácán felfüggesztették, alatta hosszú asztalokon megterítettek, és akkor következett egy közös ünnepi étkezés, ami aztán este egy zenekar fogadásában és egy arató bálban fejeződött be. És aztán ennek az arató koszorúnak a további sorsa is nagyon érdekes, ezt egészen karácsonyig megőrizték, és ugye Krisztus születésének az ünnepén megint előkerül a búza, az arató koszorúban lévő gabona szemeket ekkor kiszedték, kirázták, és ezt adták oda a jószágnak, az állatoknak karácsony hajnalán. Tehát az arató koszorú és a búza az ilyen szempontból az egész évet gyakorlatilag keretbe foglalta, az aratástól karácsonyig ott volt a népi vallásosságban.
0: És a munkának meglett az eredménye, a mindennapi betevő falat, vagyis a mindennapi kenyér, amelyet legszebb imádságunkban, a mi atyánkban mindig el is imádkozunk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, a kenyérsütésről és a kenyér mindennapi életünkben betöltött szerepéről mit mondhatunk el?
1: Azt a fajta kenyeret, amit ma ismerünk, ezt kelesztett, vagy kovászos, vagy élesztős magas kenyérnek nevezzük, amelyben valamiféle gáz egy kicsit fölfújja a tésztát. Ezt a fajta kenyeret az ókori keleten már a Krisztus előtti 3. évezredben ismerték. És aztán a rómaiak és általában a mediterráneum népei mégsem ezt, hanem a lapos, kovásztalan, kelesztetlen lepénykenyeret használták inkább. Bár a rómaiakról tudjuk azt, hogy a magas kelesztett kenyeret épp úgy ismerték és fogyasztották. Tudjuk, hogy kb. 19-20 féle kenyérféleséget, különböző magvas, ízesített, fűszerezett kenyereket használtak és fogyasztottak a római birodalomban. Tehát ott a kenyér kultúrájának egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon cizellált hagyományával találkozunk. A magyarság a 14. századig nagy valószínűséggel a lapos, kovásztalan lepénykenyereket készítette, és ismerte, és azt neveztük kenyérnek, és aztán csak a 17. századra vált az általánossá, hogy a kenyérszavunk a mai értelemben vett magas kelesztett kenyeret jelenti, és aztán ez egy jelentés változással a lepénykenyeret aztán később lángosnak, vagy lepénynek, bodagnak, különböző tányelvi elnevezésekkel másnak nevezték, de számos vidéken, például a keleti ország részben Székelyföldön vagy a Bodrog köz elzártabb vidékein csak egészen későn a 20. században szorította ki a kovászos kenyér ezeket a lapos lepényeket a paraszti táplálkozásból. Ma a kenyér az elsősorban fehér búzakenyeret jelent. A fehér búzakenyérnek nagyon nagy tisztelete és nagy rangja volt a középkortól kezdődően a népi táplálkozás évszázadaiban. Azért volt nagyon rangos, mert ez nagyon keveseknek adatott meg, hogy szintiszta búzából készült fehér kenyeret fogyasszanak. A lakosság általában a másodlagos gabonafélékből készült kenyereket fogyasztotta, kétszeresből, rozsból vagy tönkölybúzából készült kenyereket, vagy pedig korpás vagy más pótlóanyagokkal feldúsított lisztből készült kenyereket. Ezek ugye nyilván barnák voltak, feketék voltak, olykor savanyúak voltak. Hát nagyon szépen példázza ezt megint egy irodalmi szöveg, Petőfi Sándornak a Fekete Kenyér című verse, amiben azt írja a költő, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy ha a kenyér barna, neki otthon a barna kenyér épp olyan jó, sőt még jobban esik, mint máshol a fehér. És érdekes módon a 20. század végére, vagy most a 21. századra ez teljesen átalakult és megfordult, mert ma már tudjuk azt, hogy ezekben a barna kenyerekben, fekete savanyú kenyerekben mennyi gazdag és értékes tápanyag rejtőzik, és éppen ezért ma már ezeket tartjuk értékesebbnek, drágábbnak a boltokban, ha megnézzük, ott bizony a fehér kenyér az az árkategória alján található, és a különböző magvas, tönköly, búzás, hajdinás, korpás, egyéb kenyerek pedig sokkal drágábban kaphatók. Tehát ez egy érdekes változás a táplálkozás kultúrájában.
0: Ez valóban nagyon érdekes, hogy mennyire megfordult a világ és a kenyérkultúra az évek, évszázadok alatt.
1: A kenyérsütés egy nagyon fontos házi munka volt, tulajdonképpen a nők legfontosabb házi munkája, mondhatjuk így is. Ennek eszköze volt a kemence, tehát ez ugye minden háznál vagy minden háztartásban megtalálható volt valamilyen formában, de többféle módozata létezett, mert hogyha a kemence egyben a ház fűtésére is szolgált, akkor a kenyérsütés az odabent történt a házban. De voltak olyan vidékek, így például Erdély, vagy a Dunántúl egyes tájegységei, ahol a fűtő berendezés a skandalló volt, vagy pedig cserépkályha. És ebben az esetben a kemence az a házon kívül helyezkedett el, volt a külön udvari kemence, vagy volt sok vidéken nyári konyha, sütőház, ahol egy külön épületben volt a kemence, de a legérdekesebb formája, amikor a falu szélén közösségi kemencék voltak, nem egy, hanem több egymás mellett, és úgy mentek ki az asszonyok a falu szélére közös munka keretében kenyeret sütni, ami egy nagyon érdekes része volt a népi kultúrának. Mondták valamikor, hogy a rendes asszony szombaton süt, hétfőn mos. Azaz hetente egyszer került sor kenyérsütésre. Ez azt jelentette, hogy amennyi kenyérre szüksége volt a családnak, azt egy alkalommal sütötték meg. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a vasárnapi ünnepi asztalra mindig friss kenyér került, ezért volt a szombati időpont. Ami valójában már péntek este elkezdődött, mert a kenyérsütés egy hosszú, több órán keresztül tartó folyamat. Először behozták a lisztet a kamrából, még pénteken este átszitálták, és aztán a nagy dagasztó teknőben megkezdődött a kovászolás, vagyis a liszt, a víz, só, kovásznak az összekeverése. A kovászt azt korpából készítették, és ízesítés céljából többféle dolgot adhattak hozzá, így például musthabot, komlót, törkölyt vagy akácvirágot, ezek különböző erjesztő anyagok, és ez egyben a kenyérnek valamilyen módon az ízét is megadta. Ugye nagyon érdekes, hogy a kovászt azt mindig félretették a következő sütésre, és vigyázni kellett rá, hogy otthon mindig legyen kovász. Ezt is megőrizte egy nagyon szép mondásunk, hogyha valakinek nincsen sütnivalója, ma azt mondjuk, hogy nincs esze, de hát ugye ez valamikor azt jelentette azt az ügyetlen asszonyt, aki nem gondoskodott a kovászról, és a szomszédból kellett kölcsön kérni. Népi hiedelmek fűződtek ahhoz, hogy kovászt kölcsön adni nem jó. Tehát mindenki maga gondoskodjon arról, hogy legyen sütnivalója. A legnehezebb fizikai munka a dagasztás volt, amikor a kenyértésztát körülbelül 2 órán keresztül gyúrták az asszonyok igen kemény fizikai munkával. Úgy mondták, hogy addig kellett gyúrni, amíg nem csöpögött a padlás, vagyis nem kezdett izzadni a homlokuk. És ez ugye általában éjszaka történt, hogy reggelre megsüljön a kenyér, egész éjszaka ilyenkor ébren voltak, vagy csak 1-2 órára feküdtek le aludni addig, amíg a megdagasztott tészta megkelt. De hát ez alatt is ugye fel kellett fűteni a kemencét, egészen olyan forróra, hogy már szikrát hányjon az alja. és aztán kiszakították a nagy tésztából azokat az egy kenyérnyi mennyiségeket, amit beleraktak a szakajtóba, fából vagy gyékenyből készült szakajtóba, ott még hagyták egy kicsit kelni, pihenni. Hát itt tulajdonképpen kerek formájú és körülbelül 3 kg-os kenyereket kell elképzelni, ez volt az átlagos kenyérméret a paraszti táplálkozásban, és ebből sütöttek annyi darabot, amennyi a család szükségleteinek elegendő volt. Hát nyilván nem 3-4 fős családokról kell itt gondolkoznunk, hanem nagy családokról, több generációs nagy családokról. Tehát egy alkalommal 4-5-6 ilyen 3 kilós kenyeret is megsütött egy-egy gazdasszony, és az nyilván egy tágabban értelmezett nagy családnak az egy heti kenyér mennyisége volt.
0: Cipó formájúak voltak ezek a kenyerek?
1: Igen, ezek kör alakúak voltak és cipó formájúak, bár cipónak igazából a félkenyeret nevezték, azt a kisebb kenyeret, aminek nem kellett 3 óra a megsüléséhez, neki elég volt 1,5 óra. Nagyon sok visszaemlékezésben, élettörténetben, paraszti önéletrajzban visszaköszön az a motívum, hogy mikor sütik a kenyeret, akkor a gyerekek már hajnalban fölkelnek a jó kenyér illatára, és az ő számukra pedig az aznapi reggeli az mindig a kenyér tésztának a maradéka volt. A dagasztóteknő oldaláról összeszedett vakaró, amit úgy vakartak össze, és külön megsütötték, akár kis perec formájában, vagy csak ilyen formátlan alakban, vagy pedig külön a gyerekek kedvéért úgynevezett lángost, vagy lepényt sütöttek a kenyértészta egy részéből, és akkor a kenyérsütés reggelén ezt tejföllel, vagy valami zsírral nagyon jó ízűen elfogyasztották. Erdélyben volt egy érdekes szokás, ahol egészen feketére sütötték a kenyeret, gyakorlatilag megégették a héját, és utána pedig leverték róla, és így fogyasztották gyakorlatilag héja nélkül a kenyeret. A Kárpát-medence többi részében pedig kimondottan érték volt, és nagyon ízletesnek számított a friss, ropogós kenyérhéj, és hogy ez ilyen legyen, azt úgy érték el, hogy a kemencéből kiszedett kenyereket rögtön megvizezték, és ez biztosította, hogy aztán a kenyérhéja olyan állagú lett, hogy az egész hetes tárolás nyugodtan kibírta.
0: És ki szeghette meg a kenyeret valamint? Hát hogyan szegte meg? Nagyon fontos ugye az áldás. Keresztet rajzoltak rá. Ennek is megvolt a jelentősége.
1: Mindig a családfő tisztsége és feladata volt, hogy a vasárnapi ünnepi ebédnél, amikor szentmiséről vagy istentiszteletről hazaért a család, akkor az asztal köré ültek, és az ebédhez a kenyeret akkor ő szegte meg. Nagyon sokszor áldást is mondott, egy asztali áldást, imát, és ugye rárajzolt a késhegyével egy kis keresztet a kenyérnek az aljára. A kenyeret mindig asztalfiókban tartották, vagy kenyértartórácson a kamrában tárolták, és nagyon nagy becsben tartották. Érdekes szokásaink vannak ezzel kapcsolatban, ugye a magyar ember nem harapja a kenyeret, nem mindig törjük a kenyeret a leveshez is, vagy bár általában ez egy idősebb emberek mai napig is mindig törni szokták a kenyeret. Ennek is van egy eukarisztikus vonatkozása a református egyházban. Törik a kenyeret, amikor az úrvacsora osztása megtörténik. Tehát itt is azért ezek a finom pici gesztusok milyen mély történeti értékeket hordoznak. Vagy ilyen szokásaink, hogy ugye nem dobjuk ki a kenyeret. Ha netán megszárad, akkor azt is hasznosítjuk zsemlemorzsának, kenyérmorzsának, eltesszük és újra felhasználjuk. Vagy a földre esett kenyérdarab, ugye azt régen megcsókolták. És aztán úgy ették tovább, és nagyon halvány emléke ennek ma az a gesztus, nagyon sok szülő már ezt nem is tudja, hogy leesik egy falat étel a földre, és megfújkáljuk, és úgy esszük meg, vagy úgy adjuk a gyermeknek. Ez a gesztus, ez egy ősi soron a génjeinkben ott lévő viselkedési forma.
0: Valóban tudatalatti viselkedünk.
1: Igen, és hogyha ezeket mind mérlegre tesszük és végig gondoljuk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mit jelentette egy család életében a TSS-ítés, amikor az 1950-es, 60-as években egy csapásra megszűnt az otthoni kenyérsütés. Tehát, hogy az a szent étel, amit ilyen sok rítussal, szokással körbeveszünk, hogy ez nem otthon készül, a boltba kell megvenni, a gyárból, a kenyérgyárból jön a kenyér. Ez a mi nagyszüleink nemzedékének egy nagyon nagy lelki-szellemi törést jelentett, és egy nehezen feldolgozható élménye volt a magyar parasztságnak.
0: Legyen olyan kedves, még arról beszéljen nekünk, hogy a kenyér a kultúránkban úgy is tovább él, hogy közmondásaink, szólásaink mind a mai napig magukban hordozzák a kenyér jelentőségét. Erre már egy példát mondtunk. De mindemellett a közmondásokban, a szólásokban hogyan vannak jelen mind a mai napig ezek a nagyon találó paraszti szólások, mondások, megfigyelések?
1: Igen, Petőfi Sándor versére már utaltunk. A szólás az úgy szól ezzel kapcsolatban, hogy keserű a más kenyere, hogy bizony az otthon sütött saját kenyér a saját családi körben elfogyasztott étel mennyivel jobban esik, és ez átvitt értelemben is a saját környezetünk, a saját kultúránk, a saját hagyományaink mennyivel jobbak, kedvesebbek nekünk, mint bárki másé. Vagy hogy szoktuk mondani, egy kenyéren vannak, ami azt jelentette valami

0: egy család. És aztán ezt szimbolikusan is és valóságosan is kiosztották, ezt a több darabra osztott kenyeret, ezt jelenti a kenyértörésre kerül sor közöttünk ez a mondás. De talán a legszebb emléke a kenyérnek a folklórban, ez a népmesék körében található. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor olvassa el, vagy pedig nézze meg Jankovics Marcell kiváló sorozatában a Kicsi Dió című mesét, akár rajzfilmen is, ami arról szól, hogy egy balszerencsés döntés folytán a házaspárnak a születendő gyermekéért eljön az ördög. És az éjszaka érkező ördögöt, hogy ne tudja megkaparintani a gyermeket, az asztalon tárolt kenyér tartja távol a háztól, mert a kenyér megszólal, és az ablak alatt bujkáló ördög fülébe elkezdi duruzsolni, hogy ő mennyi szenvedésen ment keresztül, amíg a magból, a cséplésen, az aratáson, a sütésen, a gyúráson, a dagasztáson keresztül belőle kenyér lett, hogy ő mennyit tűrt és szenvedett, hogy akkor az ördög is tűrjön és várjon még egy kicsit, és ez a hosszú-hosszú történet addig tart, amíg megszólal a kakas, akkor már az ördögnek nincs hatalma, és ilyen módon a gyermek megmenekül. És hogyha ezt a gondolatiságot Krisztusra vetítjük, akkor válik kerekké tulajdonképpen a történet, hogy a kenyérben hogyan látta Krisztus szenvedés történetét az egykori magyar ember.
1: És nem véletlenül beszéltünk az elmúlt percekben ilyen részletesen a kenyérről, hiszen a kenyér és az oltári szentség, a kenyér és az euharisztia nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
0: Azt tapasztaljuk mai világunkban, hogy hál' Istennek újra terjed a házi kenyérsütés, ami egy nagyon-nagyon örömteli és örvendetes dolog, hiszen így az emberek, a családok sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudnak kerülni a mindennapi kenyerünkkel. Azt is tapasztaljuk, hogy ez gyakran ugye a kenyérsütőgépben meg a sütőben történik, nyilván nem úgy, mint egykor, ennek nyilván megvannak a maga technikai és praktikus okai, egy kicsit hiányzik belőle a szakralitás, de hát ha egy kicsit majd a figyelmet arra fogja irányítani, hogy az oltári szentség, vagy az úrvacsora és a kenyér, a mindennapi kenyér mennyire szoros kapcsolatban van egymással, és talán ez is egy alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy a mindennapi kenyerünk az Krisztus teste.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Tóth Arnold néprajzosnak. Ma is sok érdekességet hallottunk öntől. Találkozunk legközelebb, következő adásunkban, amikor folytatjuk sorozatunkat, már ami azzal kapcsolatos, hogy a kenyér és a bor milyen szerepet is tölt be népi vallásosságunkban. Most azonban köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és további munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó

0: visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapádfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Csütörtökön, azaz ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Szerda reggel Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte a távirat irodával. Hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmét. Már otthon van Szakács István jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek. Számolt be Cunyiné Bertala Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a közösségi oldalán. Cunyiné Bertala Judit azt írta, Szakács István otthon van. A Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntető eljárás alá vonták. A tiszás önkény megtorlás fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés, fogalmazott a politikus. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök szerdán este a Facebook bejegyzésében. A legfontosabb feladat az volt, hogy tudjuk demonstrálni a NATO egységét, hiszen voltak repedések az utóbbi hónapokban, években. A mostani egy nagyon jó hangulatú csúcs volt, mindenki teljesítette a vállalásait, a tagállamok növelik védelmi kiadásaikat, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét, hangsúlyozta Magyar Péter, aki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Orbán Anita külügyminiszter társaságában vett részt a kétnapos csúcs találkozón. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam, állam és kormányfőjével sikerült egyeztetnie, több hosszabb, rövidebb, bilaterális tárgyalást folytatott. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani tegnaptól Szolnokon és a környező településeken, közölte az MH Kis József 86. helikopterdandár a közösségi oldalán. Azt írták, július 8-a és 23-a között zajlik az MH KFOR 35. váltás missziós felkészítése a helikopterdandárnál, ezért Szolnokon és a környező településeken, Martfűn, Szajolban, Tiszajenőn, Túszegen, Vezsenyen és Zagyvarékoson megnövekedett katonai jelenlétre kell számítani. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, egyben kérik a lakosság megértését és türelmét, közölték. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Érintések címmel beszélgetés volt a szülővé családdel Vellensról Miskolcon. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnöke, és Bejci Tíme a pszichológus adtak hasznos tanácsokat a szülés előtti és utáni időszakra. Erről készült összefoglalónkat sugározzuk. A beszélgetés szerkesztett változatát hallhatják, fogadják szeretettel.

0: Dr. Simkó Róbert gyermekorvost, a Gyapasz elnökét hallják.
1: Senki nem születik szülőnek, és senki nem születik egy család főnek vagy anyukának, hanem azzá válunk. Milyen módon válunk azzá? Hát nagy szerepe van az emberi kapcsolatokban, ideértve anya-gyerek kapcsolatot, de természetesen az apa-gyerek kapcsolatot is, a szerelmesek egymásra való kapcsolatát, de akár még kisebb mértékben a kutya és a gazdája közötti kapcsolatot is, amely kapcsolatok az oxitocin nevű hormonnak a közös termelődésén alapulnak. Ez egy olyan anyag, ami a több helyen is termelődik, az idegrendszerünkben ott azon a forgó koponyán a pirossal jelölt rész mutatja a hipotalamusz nevű részt. Magyar neve ennek így nincsen, úgyhogy ezt nem tudom lefordítani. A keresztmetszeti ábrán az a világos kékkel jelzett rész az, ahol termelődik ez az anyag, és aztán az idegsejteknek a hosszú nyúlványának a segítségével leszánkázik tulajdonképpen az agyalapi mirigynek a hátsó lebenyébe, és ott kerül a véráramba a vazopresszin nevű hasonló hormonnal együtt. Az oxitocinnak sokféle hatása van, a legrégebben a szülésre gyakorolt hatását ismerjük. Maga az oxitocin szó az egy görög képzett szó, ami gyors szülést jelent, hiszen fontos hatása az oxitocinnak, hogy a méh izomrostoknak az összehúzódását elősegíti, és ezáltal tulajdonképpen természetes úton, mintha egy szilvából a magot kinyomnánk, körülbelül ilyesmi mozdulattal születik meg egy kisbaba, csak hát persze sokkal nehezebben sokszor. De nem csak a méh izomzatára hat az oxitocin, hanem az anyukának például anamnesztikus hatást fejt ki az idegrendszerére, tehát ez nagy szerencse, mert a szülés azért gyakran sok fájdalommal, nehézséggel jár, és hogyha ezt nem sietetne elfelejteni az anyukával az oxitocin, akkor nem biztos, hogy több gyerekes családok lennének. Szorongásoldó hatása nagyon fontos. Ez az ábra, ez egy bonyolult módon elkészített MR vizsgálat, amely a különböző agyi területeknek a véráramlását vizsgálja, funkcionális MR vizsgálatnak hívják, és elsősorban a sárgával jelzett területeket szeretném bemutatni, az amigdalának nevezett idegrendszeri területre fókuszálva, ami az idegrendszerünknek a pánik gombja. Bármilyen ijesztő élmény éri a szervezetünket, akkor az idegrendszernek az a reakciója, ami majd következik, az az amigdalának az izgalmán keresztül fog megvalósulni. Azt találták, hogy szülés után, mivel az anyukákban erős oxitocin hatás van, ezért a külső ijesztő tényezők, azok kisebb stressz választ váltanak ki. Konkrétan ugye a nekünk jobboldali kisebb piros eltérés az a szült nőknek a idegrendszeréből készült úgynevezett szummációs felvétel, a másik oldalon pedig a nem szült nőknél észlelt reakcióknak az átlagolása látszik. Ez úgy történik, hogy az ember fekszik az MR-be, és akkor vagy mutatnak neki valamilyen ijesztő képet, vagy a fejhallgatóba hallgat valami ijesztő dolgot, és akkor az erre adott reakciót vizsgálják. Hasonló hatást nem csak a szülés, hanem a mesterségesen bevitt oxitocin spré is kivált, tehát valóban itt egyértelműen az oxitocin hormonnak a szorongás oldó hatásáról van szó. További nagyon fontos hatásai az oxitocinnak. Szoptatáskor egyaránt termelődik az anyában, és ezáltal a tej belövellését segíti elő, nem magát a tejtermelődést, hanem azt, hogy az emlőben megtermelődő tej az a sima izomzat összehúzódása révén ki is űrüljön, illetve a kisbabában is termelődik, és ezáltal kettejük közötti kötődésnek, a korai kötődésnek a mediátor anyaga. Erősíti az úgynevezett proszociális viselkedést. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az anyukában a kisbabával kapcsolatos fontossággal bíró viselkedések, tehát a baba megmoccan például, vagy sír, vagy nem tudom, jelez az anyukának, ezeknek hatását felerősíti, és ez abban a viszonylag közismert dologban nyilvánul meg például, hogyha a házaspár egymás mellett van, és mellettük van a kisbaba, akkor a baba első moccanására az anyuka már is ébren van, és figyel, hogy mi lesz, holott valójában az estek egy részében nem történik még semmi, csak megmoccant a kisbaba, a férje alszik nyugodtan, de ő már hallja, és akkor, na, mit kell csinálni? Kell-e etetni, vagy tisztázni, vagy valamit? Ez azért van, mert az anyuka idegrendszerét, az oxitocin kiélesíti. Ezek a szintén MR felvételek egy anyánál történtek, egy első gyermekes anyánál történtek ezek a vizsgálatok, amikor a baloldali felvételek akkor készültek, amikor 2 hetes volt a kisbaba, a jobboldali akkor, amikor 3 hónapos volt. Oxitocin ide vagy oda azért a 2 hetes kisbaba 2 hetes korában történt vizsgálat során, amikor az anyuka az MR vizsgálóban fekszik és fejhallgatóban hallgatja a baba sírását, nem sírt valóságban, csak ott a fejhallgatóban, akkor azért az amigdala, a pánik gomb jelzett be elsősorban, hogy itt, ja Istenem, most akkor hova szaladjak. De hogyha 3 hónapos korban ismételték meg ezt a vizsgálatot, akkor, amikor már egy kialakult kötődés van, és a baba és az anyuka közötti kapcsolat bár az ismeretségnek egy jó fokára eljutott, és már nem a félelem dominálja az anya reakcióját, akkor már más agyi területek izgalma figyelhető meg. Az oxitocin további hatásai. Segíti az embereknek az arc felismerését, hogy ez egyik ember a másik ember arcát ismerősnek tartja, vagy nem. Sőt, oxitocin hatása, tovább figyeljük a másik ember arcát, ennek nagy jelentősége van, mind a romantikus kapcsolatokban, mind az anya-gyerek kapcsolatban természetesen. Az autizmus bizonyos típusaiban terápiás próbálkozások vannak oxitocinnak a orspré formájában való bejuttatásával, de nem valószínű, hogy ez fog nagy segítséget jelenteni. Nagyon fontos hatása az oxitocinnak továbbá, hogy a stresszhormonoknak a hatását csökkenti. Erről részben volt már szó. Ez a kép azt mutatja, hogy az őzgida, ahol szintén van oxitocin hatás, nem csak az emberre jellemző az oxitocin hormon, az emlős állatokra is, akkor, amikor veszély van, az anyja elrejti a kisgidát. Az lenne a természetes, hogy akkor, amikor stressz van, akkor a kisgida a stresszreakciónak megfelelően reagál. Mi a stresszreakcióra adott válasz? Vagy elszaladok, vagy megpróbálok megküzdeni. Hát a megküzdés ugye egy kisgidánál az nem fog menni, de az elmenekülésre se túl sok esélye van. De hogyha az oxitocin hatásra nyugton tud maradni a nagy stressz ellenére is, hogy az anyja elhagyja egy időre, és jön valami veszélyesnek gondolt, mondjuk ember vagy akármi, és az oxitocin hatásra mégis nyugton tud maradni ott a kisgida, ahova az anyja elrejtette, akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy túléli ezt a kalandot. Hogyan hat a stresszreakciókra az oxitocin? Úgy hat, hogy tulajdonképpen az, hogy a stresszreakciónk az mennyire erőteljes, vagy színes, vagy mennyire magával ragadó, ha ezt a szót lehet így használni, az kisgyerekkorunktól jelentősen szabályozott, és az egész életünkre viszonylag jellemzőnek mondható dolog. Úgyhogy az anyánkkal való kora gyermekkori kapcsolatunk nagyon erősen befolyásolja azt, hogy az életünk során mennyire könnyen úgymond pánikolunk, vagy mennyire könnyen reagálunk erőteljesen, vagy túlerőteljesen az életünk stressz helyzeteire. Ha pedig erőteljesen reagálunk, az egyáltalán nem túl jó. A stressznek a negatív hatása, tehát amikor a stressznek a káros következményei jelentkeznek, azt distressznek szokták mondani, kevésbé ismert szóval. Ez elsősorban a szívünkre, a vérkeringésünkre és a vérnyomásunkra van nagyon rossz hatással. Kopp Mária nevű doktornő évtizedeken át nagyon komoly kutatásokat folytatott Magyarországon. Ezek ilyen egészségügyi, orvosi és szociológiai területeket érintő kutatások voltak védőnök bevonásával, és azt találta például, hogy a magyar férfiaknak, hogyha házasságban éltek, akkor 3-szor nagyobb esélyük volt megérni a 69. születésnapjukat, mint hogyha nem éltek házasságban. Ha a saját meghatározásuk szerint jó házasságban éltek, akkor 5-szörös volt a különbség. De még a gyerekekkel való kapcsolat is jelentős hatással volt tehát az apukáknak az egészségére. Ez az oxitocin miatt van.
0: Zenélünk és folytatjuk ezt az előadást.
2: A családi értekezlet kezdetét veszi a résztvevők.
3: Papa! Mama!

0: Folytatjuk az érintések, beszélgetés a szülővé családnevelésről előadás sorozat ismertetését dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a Gyaposz elnökét idézzük.
1: Térjünk egy kicsit szorosabban az anya és a gyermeknek a kapcsolatára. Várandóság alatt egyáltalán nem egy teljesen az anyukától elkülönült, elszeparált helyen van a baba, ahol éppen csak van egy kis infúziós összeköttetés, egyéb semmi. Nem. Egy csomó anyai eredetű hatás éri a kisbabát. Ilyenek, mint például, hogy ahogy az anya nyugalomban egyenletesen légzik, vagy a szívverése egyenletes, vagy hogyha sétál és egyenletesen járkál, akkor ez egyfajta ilyen ringató hatást fejt ki a magzatra. Ezeknek komoly hatása van. És kapcsolatba is lehet kerülni a kisbabával természetesen. Ez jelenthet részben ilyen kontakthatást, tehát, hogy ahogy a pocakra tesszük a kezünket, és akkor egyrészt mi is érezzük azt, hogy a baba mit, hogyan mozog, és a babára is hatása van ennek. De nagyon fontos az, hogy egy anya beszéljen, illetve énekeljen a méhmagzatjához. A baba hallja az anyukának a hangját. Ezt ma biztosan tudjuk. Az kétségtelen, hogy nem torzításmentesen, és nem úgy, ahogy itt, mondjuk itt ebben egy szobán belül mi hallanánk. Tehát például a mélyebb hangokat, azokat a magzatvíz az lefolytja, és csak a 4000 decibel fölötti hangokat, vagy frekvenciákat lehet hallani. És az egyes hangokat sem lehet érteni, de a beszédnek a ritmusa és a dallama az megvan. És emiatt, hogyha megszületve egy kisbaba idegen nyelvi környezetbe kerül, vagy kettős nyelvi környezetbe kerül, akkor egyértelműen preferálja a terhesség alatt hallott nyelvet, az anyukának a nyelvét. Azok a kisbabák, akiknek az anyukája tudatosan igyekezett a terhesség alatt kapcsolatot építeni a kisbabájával, azok megszületve nyugodtabbak lesznek, és jobban keresik az emberi kontaktusokat. És az anyukák jobban értik a kisbabájukat, még akkor is, hogyha ezt nehéz lenne lefordítani, hogy mit jelent, hogy érti a kisbabáját, de jobban el van vele, nem tudom. Amikor eljön a szülés, hogyha az természetes úton történik, akkor szülés közben a méhnek az izomrostjai, babának az arcát, fejét ingerlik, és akkor ezáltal az életfontos reflexeket, amelyek a légzést, keringést, szívműködést szabályozzák, beindítják. Az aranyórának nevezik azt a egy vagy két órát, amit az optimális szülés után lehetővé tesznek, hogy az anyuka, illetve az apuka a gyerekkel legyen. Hogyha valami probléma van, és erre nincs lehetőség, akkor természetesen az apukák jelentősége még nagyobb, hiszen itt a mellkasra téve, és ez a csupasz mellkast jelenti egyébként, tehát nem a ruhát, az a rengeteg tapintási, szaglási, ízlelési és látási inger, ami ilyenkor éri a gyerekeket, az komoly hatással van rájuk, tehát az ilyen bőrkontaktusban részesült kisbabák azok ébren többet szopnak, többet alszanak ugyanakkor, tehát az alvás ébrenléti ciklusuk, a diurnális ciklus az érettebb, és kevesebbet sírnak, szóval érettebbek mindenféle szempontból. Akkor, hogyha megszületik egy baba, és az anyuka mellkasára teszik, akkor a baba ösztönösen keresi a bimbót. A szaga alapján találja meg. Magáról a szoptatásról most nagyon sokat nem fogunk beszélni, mert az egy teljesen önálló előadást igényelne, de mindesetre azt szögezzük le, hogy a legjobb táplálék a kisbaba számára az immunrendszer, a központi idegrendszer érése szempontjából nagy jelentőségű, és természetesen a kötődés kialakulása szempontjából. Minden esetre, hogyha minden optimális, akkor a baba már nagyon pici kortól az anyukája arcát figyeli, mert ilyenkor endorfinok szabadulnak fel a baba szervezetében. Endorfinok azok olyan anyagok, ilyen belső fájdalomcsillapító, jó közérzetet biztosító anyagok, úgyhogy jutalmazása van annak, hogyha az anyuka arcát látja. Amiről már részben volt szó, hogyha császármetszéssel született egy kisbaba, vagy más módon inkubátorba teszik, akkor ugye különösen fontos, hogy valamilyen módon igyekezzünk a megfelelő baktériumflórát kialakítani. Úgyhogy ha ez a bőrkontaktus se nagyon lehetséges, akkor legalább mesterségesen próbáljuk ezt a normál hüvelyben levő baktériumot biztosítani a kisbaba számára. Erre ez most csepp formájában elérhető, de természetesen, ha természetes úton mennek a dolgok, akkor ennek kisebb a jelentősége. A kisbaba kezdetben reflexesen mosolyog, ezt kedvesen angyalmosolynak szokták hívni, és körülbelül olyan 2 hónapos kortól jelenik meg az interakció, amikor már az anyának a mosolyára válaszol, ő mosolya. Az aranyórát felszokták osztani különböző periódusokra, persze ez néha egy kicsit mesterkélt lehet, de mégis, hogy néz ki ez úgy nagyjából. Hát, amikor a baba megszületik, ha természetes úton születik, akkor az az erőhatása, a megszületés erőhatása, az préseli ki a magzatvizet a tüdejéből, akkor ürül ki tulajdonképpen a tüdő, és onnantól válik lehetővé egyáltalán a légvétel, és azt nevezzük felsírásnak, amit ilyenkor csinál. De elején még meglehetősen olyan platyúcska, tehát még viszonylag ilyen hipotóniásabb, de aztán elkezd ébredezni, és aztán későbbiekben egyre aktívabb, amit az aktivitást pihenési fázisok szakítják meg újra és újra, és ilyenkor nagyon jó, hogyha anya is és apa is ott van, jelen van. Na és akkor körülbelül egy olyan 45-60 perc között, ha az anyuka jól van és nem császáros, akkor már elkezdődhet a szopikázás. Ha valamilyen gyógyszerelés, anyai gyógyszerelés történt, ami átjut a magzatba is, akkor ez lehet, hogy később történik. Minden esetre ennek a kapcsolatépítésnek ennek időt kell adni. Ez most születik a család, ilyenkor születik a család. A várandóság 9 hónapját 3 hónapos időszakra, trimeszterre szokás osztani, és most újabban a szülés utáni 3 hónapot 4. trimeszternek is emlegetik. Mi adja ennek a létjogosultságát, ennek az elnevezésnek? Hát az, hogy speciális, fontos feladatok várnak az anyukára és a kisbabára egyaránt a szülés után, születés után. Az anya részére a felépülés természetesen, különösen, ha császármetszés is történt. A szoptatás elsajátítása, pláne, hogyha első babáról van szó, a szoptatás az nem vele született képesség, tehát azt tanulni kell egy anyának, hogy azt hogy kell csinálni. Természetesen lehet segíteni neki ebben, abban, meg bátorítani, de ez egy tanulási folyamat. És maga az, hogy ő szülővé válik, ha az első babáját szülte meg, az bizony egy dráma. A dráma az nem tragédia, hanem egy nagyon erős érzelmi, felfokozott érzelmi helyzet, és nagyon sok minden változással jár természetesen. Tehát, hogyha valaki úgy titokban úgy azt gondolja, hogy akkor jó, hál' Istennek megszültem egy szép egészséges gyereket, jó, na egy kicsit még itten babázgatunk, aztán utána majd éljük az életünket, mint eddig. Hát ez nem annyira reális, tehát ez nem szokott sikerülni. Az más kérdés, hogy szükséges-e, de minden esetre, hogyha ez nagyon fontos szempont, akkor ebből bizony csalódás lehet. A csecsemő szempontjából nem kevesebb feladat van. Az alkalmazkodás a méhen kívüli élethez az megint egy önálló előadást érne meg. Annyi hihetetlen drámai változás történik a kisbaba szervezetében a légzés megindulásával, a vérkeringés, a szívműködés változásával, a vérképzőszervi változásokkal, a hőszabályozással, az emésztéssel és étkezéssel beindulásával kapcsolatban, hogy ez teljesen elképzelhetetlen hasonló súlyú változások bármikor az életünk során, mint amit az kisbaba átél. Természetesen alkalmazkodni kell az anyához, és az, hogy ösztönösen keresi a bimbót, az nem azt jelenti, hogy egyből profi módon szopik, úgyhogy azt is tanulnia kell neki is.
0: Zenélünk és folytatjuk dr. Simkó Róbert gyermekorvos a Gyaposz elnöke előadását.
2: Látod?

0: Tükörneuronokról szeretnék még röviden beszélni, mert ezeknek az anya és a gyermeke között tükrözési folyamat szempontjából nagyon nagy jelentősége van. Nem tudom, hogy hallottak-e már ezekről a idegsejtekről, hogy tükörneuronok. Tulajdonképpen az emberi kapcsolatok szempontjából, mindenféle emberi kapcsolat szempontjából nagyon fontos szerepük lehet, mert másokat alapvetően nem racionális elemzéssel értünk meg más embernek a viselkedését, hanem inkább átérezzük, átéljük azt, amit látjuk, hogy ő átél. És ezen túl tulajdonképpen egy helyiségben, hogyha több ember együtt van, akár, úgy, hogy akár egy szót se beszélnek egymáshoz, akkor is tudattalanul kapcsolatban vannak, és egyfajta párbeszédet folytatnak egymással. A mozdulatokat, érzéseket akaratlanul is összehangolják az emberek. Tükörneuronjaink tudják, hogy egy cselekvést hogy kell végrehajtani, mi lesz az eredménye, és mit érzünk közben. Ez egyfajta definíció arra, hogy mire valók. Az újszülöttnek is vannak már tükörneuronjai, és ezeknek a segítségével utánozza az anyukáját. Nem is tud mást csinálni, csak utánozni tud. Tehát az anyuka rámosolyog, és a kisbaba visszamosolyog. Újszülött koron még nem, de később, ahogy tanulja, úgy egyre inkább. És ez nem azért, hogy ő most jó akar lenni az anyukájánál, hogy tetszeni akar neki, vagy mit tudom én, hanem ez egy teljesen ösztönös viselkedés. Az életünk során aztán 3 éves kor körül már egyfajta idegrendszeri gátlásnak a lehetősége is kiépül, tehát onnantól kezdve már el tudjuk dönteni, hogy visszatükrözzük-e az anyukánkat, vagy nem tükrözzük vissza, de a kisbaba az automatikusan tükrözi vissza. És ennek a visszatükrözésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát ezeknek a segítségével képes egyfajta érzelmi kapcsolatba kerülni az anyukájával a gyerek, ami az ő saját életének a megértését, az önmegértést segíti. Tehát velem történik valami, és az, hogy mi történik velem, és akkor erre hogy reagáljak, azt attól remélem, anyától tanulom, hogy ő hogy néz rám, és én visszanézek rá. Hogyha új helyzet van, mondjuk a rendelőmben 2 naponta adódik ilyen helyzet, hogy hoznak egy néhány hónapos csecsemőt, és akkor ő nem érti, hogy most mi történik ott körülötte, idegen helyen van, én is eléggé idegen vagyok számára, védőoltást kap, vagy vizsgálom, vagy valami, és ő nem rám néz elsősorban, meg szerteszéllyel bámulgat, előfordul persze, de elsősorban az anyukája arcát nézi, hogy most anya, most mi van, most mi történik, most ez most jó dolog, vagy rossz dolog, vagy mosolyogni kell, vagy viseljem el valahogy, tehát az anyától vár visszajelzést arra, hogy most mi is történik vele. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelés ugyan szülői kompetencia teljes mértékben, de hogy neveljük a gyerekünket, az egyáltalán nem mindegy. Hogyha egy 1 éves gyerek járni tanul, itt ülök a széken, ő orra bukik a járás közben ott a padlón, és én így szaladok hozzá, ja Istenem, mi történt? Akkor biztosan sírni fog. Akkor, hogyha azt mondom neki, hogy nem történt semmi, menj tovább, akkor egyáltalán nem biztos, hogy sírni fog, hanem megy tovább, mert nem történt semmi. Tehát valójában azt, hogy ő hogyan reagáljon arra, hogy elesett, azt tőlem tanulja meg. És nem mindegy, hogy mit tanul meg. Előadás nagyjából ez volt a lényege. Még összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy tehát az, hogy ilyen kapcsolat, ilyen kötődés kialakul egy kisbaba és az anyukája között, ennek életre szóló hatása van. Felnőtt korunkban is csak akkor rendelkezünk a saját érzéseinkről megfogható, igaz és tudatosítható ismeretekkel, hogyha ezt az anyukánktól tanultuk meg, illetve hát hogyha nem az anyukánktól, nem csak az anyukánktól természetesen, de elsősorban tőle, fiatal életkorunkban. Úgyhogy ennek a későbbi párválasztásunkban, stressztűrésünkben, türelmünkben, egy csomó mindenben nagyon meghatározó ereje van. Úgyhogy nagyon kívánom mindnyájuk gyerekeinek, hogy biztos kötődésük legyen, és boldogok legyenek az életben. A tápszerpótlásra van szükség. Én azt szoktam mondani, hogy a hipoallergén tápszereknek a legtöbb esetben az a legnagyobb előnye, hogy nem olyan jó íze van. Tehát mindenki imádja ma a hipoallergén tápszert, mert az milyen korszerű. Oh, hát az fantasztikusan jó. A legtöbb kisbának nem, nincs semmi előnye és semmi jelentőség annak, hogyha tápszer kapasz, hipoallergén tápszer egyébként. De a hipoallergén tápszer, mivel a fehérjék jobban le vannak benne bontva, ezért rosszabb ízű, mint a nem hipoallergén tápszer. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy milyen lyukú cumin keresztül, ha cumin keresztül kapja, az is nagyon sokat számít, hogy dolgozni kell azért a tápszerért, vagy nem kell érte dolgozni. Tehát, hogy milyen ízű tápszert kap, illetve hogy hogyan kapja azt a tápszert, ezek fontos kérdések. És teljesen fölösleges minden kombinálás és aggodalmaskodás. Ettől nem, hogy nem lesz jobb, de biztosan rosszabb lesz. Tehát a szoptatás az nem egy ilyen mentális teljesítmény, hogy most akkor én ki tudom számolni, hogy mit tudom én, deriválás, így úgy, amúgy színusztétel, és akkor mi lesz a végeredmény. Az egy ösztönös és hormonális szabályozás alatt levő dolog. Tehát én, hogyha ezen sokat agyalok, akkor biztosan nem segítek a dolgon, de valószínűleg rontok is. Tehát igyekezzek ne agyalni ezen sokat. Persze tudom, hogy ezt mondani könnyű, de azzal, hogy van egy egészséges kisbabám, megütöttem a lottó ötöst. Ehhez képest az, hogy most ő szopik-e vagy nem, az másodrendű kérdés. Bocsánat, de tényleg így van. Mindenkinek van egy tökéletes dologról elképzelése, hogy természetes úton szül, hogy így szoptat, meg úgy szoptat, meg mit tudom én. Ezek nagyon szép dolgok, de ez nem mindig jön össze azért. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége. És nem azt jelenti, hogy én rossz anya vagyok, nem azt jelenti, hogy a környezetem feltétlenül nem támogatott, bár persze ez előfordul, az nagyon valószínű, hogy azért elég sokat görcsöltem a dolgon. Onnantól kezdve, hogy anya görcsöl a szoptatáson, nagyon kicsi az esély arra, hogy ebből siker lesz. Én ezt így tapasztalom legalábbis, tehát azt a nagy akarással nem lehet elősegíteni. Annyit lehet, hogy mondjuk gyakrabban szoptatok, mint egyébként szoptatnék, úgyhogy még nincs tejem, még éppen csak indulgat, és én szoptatok, és szoptatok, és szoptatok, és szoptatok. A feleségem az első gyerekünknél háromszor járt úgy, hogy majdnem elapadt a teje, háromszor. Volt egy kis dráma úgy, hogy az volt a részben a magyarázata ennek. De akkor, amikor visszajött a tej, minden egyes alkalommal visszajött, akkor ő úgy fejte, és annyi energiát, meg mindent tett bele, hogy egy fél éves korig végül is másnak is jutott még abból a tejből. Úgy, hogy közben háromszor majdnem elavadt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát nyugi, mindent meg kell tenni, és bízni kell, ennyit tudunk, és ez remélhetőleg elég is lesz. Nem teszünk fel rossz kérdéseket. Arra nincs jó válasz.
1: Az elmúlt percekben dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnökét hallották. Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: A folytatásban Bejci Tíme a pszichológust idézzük.
1: Elképzeljük, hogy megszületik a baba, és akkor egyből kötődök hozzá. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy folyamat, csak erről nagyon ritkán beszélünk, hogy nem egyből van az, hogy én úgy érzem, hogy ő az én gyerekem, és nem csak egy ilyen kötelességtudatból látom, ez egy ilyen nagyon furi érzés tud lenni, és hogyha esetleg miután megszületik a babátok, nem tudom, hogy ki várja az első babáját, hogy ha esetleg ilyen érzésetek van, hogy hát csak úgy ellátom így kötelességből, vagy olyan nehéz, vagy mintha nem is szeretném, akkor ezek mind olyan témák, amivel lehet pszichológushoz, vagy szülőcsecsemő konzulenshez fordulni, mert ő segít ebbe az egymásra találásba. Azért a terhességet, azt mindig mi kikérdezzük akkor is, hogyha egy bármilyen korú gyerekkel fordulnak hozzánk a szülők, mert hogy az anyukája hogy tudott hozzá kapcsolódni, az nagyon-nagyon sokat mondó abból a szempontból, hogy aztán ő hogy tud a világhoz kapcsolódni, de azért, hogy nem csak az anyákon van az 1000%-os felelősség, szóval az apáknak is ugyanolyan feladata van ebbe, és a kötődésünk, az ugye kialakul a anyukánkkal, meg az apukánkkal is, és a kötődés módja az lehet más, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sose zárjuk ki ebből az apákat, szóval, hogy ez nem egy ilyen egyszemélyes dolog, hanem a család az olyan, mint egy csónak, amiben mind együtt evezünk, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg az apukák azt érezzék, hogy ők is kompetensek, vagy hogy ők is képesek ellátni a babát, és anyukának is sokkal egyszerűbb, hogyha nem mindent ő akar először csinálni. Ez nekem sem ment egyből, nekem 3 gyerekem van az elsőnél, még én akartam mindent is csinálni, de ez nagyon kimerítő. És akkor ezt így megtanulja az ember, hogy nyugodtan mindenkit be lehet vonni a gyerekeknek az ellátásába, és már ott az apákat lehet ezzel segíteni, hogy ő is fogja meg a pocakot, menjen be a szüléshez, nyugodtan, ő nyugtassa meg, hogyha sír, szóval, hogy nem nekünk van ilyen kiemelt szerepünk, hanem mindkettőnknek, és ez egy szerintem egy fontos dolog. Így a szülőkben mindig egy ilyen nagy olyan krízis tud okozni, hogy nem rendesen szült, hanem császárral, nem tudta szoptatni a babáját, hanem csak táp is volt, és akkor nem lesz olyan egészséges, és nagyon sok anyuka ebbe, tehát egy ilyen depressziós spirál tud ebből kialakulni, hogy nem elég jó anya. Szóval azt a mondatot szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki a legjobb anyukája a gyerekének, tehát hogy azt feltételezzük, hogy a legjobbat akarja, csak hát úgy sikerül, ahogy sikerül, és a szoptatás kapcsán 2 dolgot szeretném még elmondani, és nem megyek jobban bele, hogy szoptatási tanácsadókat biztos, hogy tudnak ajánlani a védőnők, meg a védőnők is ebbe tudnak segíteni, és még olyan szokott felmerülni, hogy gyógyszert kell szedni, és akkor nem lehet szoptatni, de el is van egy ilyen honlap, hogy elektancia.org, ott ezt lehet ellenőrizni. Igazából a szoptatás, hogyha nagyon sokat szopizik egy baba, unalmas tud lenni, meg úgy, hát igen. És akkor az ember könnyen a kezébe veszi a telefont. Még mindig jobb, ha egy könyvet vesz az ember a kezébe, vagy hát nyilván a legjobb, ha a babára figyelünk, vagy birizgáljuk, vagy úgy egyáltalán valami ott kettőnk között, akkor tud így történni. Nem minden anyának olyan a szoptatás, tehát hogy van olyan anya, akinek a szoptatás maga az etetést jelenti, valakinek ez egy ilyen nagyon intim kapcsolat, erre törekedni kell, hogy ne egy ilyen szükséges rossz legyen, ami így túlesünk, hanem egy olyan helyzet, amiben én tudom a gyerekemet figyelni, meg ő is tudja az én arcomat figyelni, és így nagyon sokszor van úgy, hogy a babák így a szopi közben így sikongatnak, vagy csipdesnek, vagy valami, az a nyilván figyelmét akarja felvinni, hogy halló, én is itt vagyok, tehát hogy nem egy automatához ült be. Ami így a pici babákkal kapcsolatban mindig fel szokott merülni, hogy lehet-e sírni hagyni, vagy nem. Most így elnéztem ezt a 2 anyukát, és olyan jól reagáltak mindig a kisbabáknak a jelzéseire, és ez olyan megnyugtató volt számomra, hogy tehát, hogy mit várunk el egy anyától, az, hogy szenzitív, tehát érzékeny a gyereknek a jelzéseire, ezt amúgy nagyon könnyű mondani, és nagyon sokszor van az, hogy már valaki 6-szor felvette volna, már megcicisztette volna, már de hogy az anyukája még mindig nem reagál, vagy úgy a környezetéből valaki, és akkor ilyenkor például a pszichológus így beszokott segíteni, hogy hát szerintem már így most próbáljuk meg felvenni, tehát nagyon nehéz egyébként kitalálni az, hogy igazából mit akar egy baba, mert ugye ő csak sírni tud, és akkor ezzel próbál ő kommunikálni, és ami biztos, hogy azzal segítjük a gyerek és a mi kapcsolatunkat, hogyha ha a legtöbb dolgot így közvetítjük a gyerekeknek, hogy mi történik, vagy ő most neki mi lehet a baja. Lehet, hogy nem, az csak ilyen ötletet adok, és ami még a mai nagyobb gyerekeknek ilyen nagyon nagy hiányosság, az érzelmi kifejezésük az nagyon szegényes, tehát hogy nagyon kevés a szókincsük arra, hogy elmondják, hogy mit éreznek. Ilyenkor mindig azt adjuk házi feladatnak, hogy otthon kezdjenek el a szülők érzésekről beszélni, hogy azért sírsz, mert nem tudom, elfáradtál ma, dühös vagy, valami rossz történt veled, vagy bármi ilyesmi, de a jó dolgokról is beszélünk nyilván, csak hogy ezt így egyre jobban fokozatosan bővíteni kell. És a másik az, hogy meg kell tanítani a gyerekeket várni, és ezt ilyen icipici korba tudjuk elkezdeni, mert a mostani gyerekeknek egyből mindig minden meg van csinálva, csak nehogy sírjon. És ez abból ered, hogy a szülők nem bírják tartalmi ezeket a rossz érzéseket, frusztrációt okoz, dühös lesz, nem bírja, inkább, nem tudom, cumit ad neki, vagy ennivalót ad, vagy beülteti a tévé elé, vagy bármi olyan, csak hogy maradjon csendben, mert hogy a szülők nem bírják ezt ki. Viszont ezekből a gyerekekből, akiknek mindig minden egyből úgy van, hogy ők akarják, olyan felnőttek lesznek, akik nem tudnak várni, a stresszre úgy reagálnak, hogy egyből ilyen óriási amplitúdóval, ilyen nagy dürohamokkal, és van egy ilyen jó kulcs, hogy mindig annyi percet hagyhatjuk a gyereket ebbe a rossz érzésbe, ahány éves. Tehát, hogy ez nagyon kicsiről indul, ez úgy indul, hogy nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. És akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élménnyel a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos, és kamaszoknál látom ennek a óriási nagy hiányosságát. Én ennyit szerettem volna még így elmondani, de ha van bármilyen kérdés, akkor arra még van néhány percünk, és azt arra szívesen válaszolunk. Nekem 3 császármetszésem volt, és mind a 3 gyerekemmel változó tempóba indult be a szoptatásnak az üteme. Az biztos, hogy nagyon támogató emberekkel voltam körülvéve. Tehát, hogy nem, az nagyon jó volt, hogy senki nem volt kétségbe esve, hogy most itt biztos, hogy éhenhalás lesz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy így az a fejünkbe átkattintani, hogy amúgy ez így menni fog, ha meg nem, akkor majd lesz más megoldás. Császármetszés után lassabban indul be a anyatej termelődés, de ennek időt kell adni, és általában azt tapasztalom, hogy ez az idővel türelmetlen mindenki. Apák, nagyszülők, akár kicsodák, hogy emiatt van egy ilyen sürgetettség, de hogy az, hogy először távszeres lett az első baba, az nem jelenti azt, hogy a következő baba is az lesz. Szóval szerintem ez olyan egyéni helyzet, hogy érdemes átbeszélni vagy a védőnővel, vagy egy szoptatási tanácsadóval, vagy hogy érdemes nekifutni. És minden gyerek másra szopizik.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Simkó Róbert gyermekorvos, a Gyaposz elnöke, és Bejci Tíme, a pszichológus beszélt a szülővé családdel válásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatokat

feladatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter a közösségi oldalán kiemelte. Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A készpénzhasználat teljes védelmét sürgette közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinettjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az egyik bankrendszere akadozott egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy az elektronikus fizetési rendszer bármikor meghibásodhat, ezért nem lehet kizárólag erre alapozni. Elkészült az idei költségvetési leltár. Az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről. Október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, mondta a pénzügyminiszter háttérbeszélgetésen Budapesten. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra. A választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Simon Tábori Évát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökét, valamint dr. Rádi Vilmos Gábort, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, hiszen egy fantasztikus konferencián vehettünk részt május 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ahol a harmadik Rotary Connect Business Forumon a női szerepek, női vezetők témáját járták körbe az előadók. Szó esett itt társadalmi felelősségvállalásról, karrierről, családról, mindazokról a kihívásokról és főként eredményekről, amit az előadók egymásnak át szerettek volna adni. Kérném Rádi Vilmos Gábor urat, kezdjük talán a konferencia értékelésével.
2: Köszönöm szépen részt a lehetőséget mindkettőnk számára, másrészt köszöntöm a hallgatókat. A jelen konferencia a harmadik Rotary Connect konferenciánk volt. Egy évvel indítottuk útjára ezt a konferenciás sorozatot, és még tervezünk is fel bőven a jövőben. Alapvetően szeretnénk ezáltal bemutatni a Rotaryt a széles közönség számára, és itt lehetőségük van ugye megismerni ugye a klubtagokat, illetve a magyar Rotary tagjait. Ez a harmadik konferencia, ez azért is volt számunkra nagyon fontos, mert szerettünk volna egy alkalmat kifejezetten a hölgyek számára dedikálni, akik talán nem kapnak elég fényt sokszor akár a közéletben, akár pedig a vállalkozók között. Igazándiból magának a Rotarynak is nagyon fontos, hogy a hölgyek szerepével foglalkozzon. 125 éves szervezet, nagyon sokáig nem is vehettek részt benne hölgyek, csak egy ilyen kiskapús megoldás volt, hogy a Rotary is férjeknek a feleségei tömörülhettek úgynevezett innervél klubokba. Egyébként innervél klubok a mai napig is léteznek, és Budapesten is, és Miskolcon is van ilyen klub. Mindazonáltal ez a korlát el lett törölve jó pár évtizede, úgyhogy Magyarországon is sok hölgy klubtag, Rotary klubokban. Jelesül most pedig az országos vezetőnk, úgynevezett kormányzónk is egy hölgy, Molnár Júlia. Az ő kezdeményezése volt, hogy ez az alkalma hölgyek számára dedikálásra kerüljön, aminek egyébként én nagyon örültem, és nagyon készségesen működtem ennek a szervezésében közre. Alapvetően azt mi is érzékeljük, hogy tulajdonképpen a nők társadalmi helyzete nem rendezett. Akár a munkavilágáról beszélünk, akár vezetői pozíciókról, vagy akár éppen vállalkozókról beszélünk, és úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy erre felhívjuk a figyelmet, egy kicsit szélesebb körben is. Szerencsére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara ebben abszolút partnerünk volt, társszervezővé lépett elő. Ugye ők is dedikáltak három hölgyvezetőt az egyetemről, közöttük a dékán helyettes asszonyt és az egyik szakkollégium vezetőjét, illetve a technológiákkal kapcsolatos oktatási csoport vezetőjét, aminek nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes információkat kaphattunk meg. Ezen felül, ha már ugye hölgyekről volt szó, voltak még egyéb témáink is, tehát például testbeszéd, volt szó divatról, színházról, kultúráról is. Nagyon bízom benne, hogy elégedettek voltak, vagy legalábbis úgy tűnt, amikor beszélgettem a vendégekkel és talán az előadókkal is, hogy úgy érezték, hogy egy jó minőségi előadói gárdát sikerült fölvonultatnunk. Különösen büszke vagyok a KPMG támogatására is, akik szintén küldtek hozzánk előadót, és ők támogatták is a konferenciánkat, úgyhogy úgy érzem, hogy most egy kis koprodukcióban sikerült ezt megvalósítani, és akik érdeklődnek a Rotary iránt, figyelmükbe ajánlom, hogy majd a összes előadóról fogunk készíteni videókat, amiket hamarosan közé teszünk. Ha valakinek ez érdekes, akkor ajánlom figyelmükbe a Rotary Budapest Akadémiának a Facebook oldalát, vagy a honlapját. El lehet hozzánk jönni vendégként, meg lehet nézni, hogy milyen egy klubülés, és esetleg beszélgethetünk bármilyen együttműködésről.
1: Ezen a konferencián valóban nagyon izgalmas témák hangzottak el. Simon Tábori Évát a saját előadásáról kérdezném, tájékoztatott minket arról a tudásalapú felmérésről, amely az MKIK kamarai rendszerében a közelmúltban zajlott, a női vállalkozók helyzete Magyarországon. Én azt gondolom, ez valamennyi hallgatónkat érdekli. Úgyhogy arra kérem, Évát foglalja össze az előadását.
3: Nagy örömmel is nagyon köszönöm a meghívást. Egyrészt a Rotary konferencián is egy hatalmas élmény volt részt venni, és nagyon üdvözlendő az a fajta kezdeményezés a Rotary részéről, hogy végre a nőknek is próbálnak szerepet és lehetőséget adni. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozói kollégiuma még nagyon friss, ebben az évben alakult, tehát mi az év elején jöttünk létre, viszont elképesztő lépésekkel tudtunk haladni már az első néhány hónapban, és már túl vagyunk az első országos méretű kutatásunkon. Valójában a konferencián ennek az eredményeit mentem bemutatni és összefoglalni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első tapasztalatok ebben a kérdéskörben azok nagyon meghatározóak voltak, mert tulajdonképpen két hét alatt több mint 500 kitöltő küldte vissza a rövid 10 kérdéses kérdőívünkre a válaszokat, és szinte ömlöttek azok az észrevételek, gondolatok, amiket maguk a női vállalkozók megfogalmaztak. Ugye nagyon kevés szerep és nagyon kevés hang jut igazán a női vállalkozóknak. Elmondták, hogy mik azok a legnagyobb kihívások, az időhiánytól kezdve a digitalizációs hiányosságokig. És hát természetesen a helyzet rendkívül komplex, mert pont ezt követően kaptuk készhez egy olyan nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amiből tisztán látszik, hogy nemzetközi szinten, globális szinten és európai szinten is sereghajtó Magyarország a női vállalkozásoknak a támogatásának terén, míg például egy arab országban rendkívül nagy erőkkel és pénzügyi forrásokkal támogatják a női vállalkozóknak a lehetőségeit. Úgyhogy mi azt gondoljuk ebben a kollégiumban, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a kihívás a női vállalkozók szempontjaiból, és ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak a női vállalkozókat érintő kihívások jelentek meg, hanem olyanok, amik általánosságban véve érthetőek magukra, a magyar vállalkozásokra is, úgyhogy így a nők esetében ez csak egy kicsit, azt mondanám, hogy hangsúlyosabban jelenik meg azok a fajta információhiányok, lehetőséghiányok, amikkel a nők küzdenek. Mi most pontosan ennek a kutatásnak az eredményeire építettük az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában a stratégiánkat, és ebben az egyik komoly szerep, amit fel szeretnénk vállalni, hogy igenis hangot tudjunk adni azoknak a női vállalkozóknak, akik a saját példáikon, a saját tapasztalásaikon keresztül tudják ugyanígy a női vállalkozótársaikkal megosztani a saját útjukat, mindazt, amit megtanultak, mindazt, amit szívesen átadnának, mert valójában a nők szívesen tanulnak egymástól is ezekben a kérdésekben.
1: Nagyon érdekes volt az ön előadásában, hogy 3 egymást erősítő kihívás blokkot emelt ki a kutatások alapján. Ugye itt hangsúlyozhatnánk a Rádi Vilmos Gábor által említett láthatóság kérdését is, de felmerült a jogi szabályozás, és az, hogy a jó gyakorlatokat hogy lehetne továbbadni, például tréningek keretében. Beszéljen kicsit erről, elnök asszony, arra kérném.
3: Igen, nagyon nehéz egy ekkora számosságú és volumenű vállalkozói kört megszólítani, és nyilván mi is abban gondolkodunk, hogy minél inkább a mesterséges intelligencia és a digitalizációt hívjuk segítségül arra, hogy ezeknek a tudásoknak a megosztására alkalmazzuk, mert ezen keresztül tudjuk meglátásunk szerint a legjobb eredményeket és a leggyorsabb elérést elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozó tervek és programok készülnek most gőzerővel, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat, és a gazdaság terén, a vállalkozások terén bár már jelen van, de még nagyon sok a tanulnivaló, és még nagyon sok a kiaknázandó lehetőség. Mi erre fogunk fókuszálni az elkövetkezendő időszakban.
1: A Rotary Klub Budapest Akadémia hogy tud ebbe bekapcsolódni?
2: A Rotary számára kiemelt fontosság ugye a jó szolgálati tevékenység, alapvetően a Rotary, amelyet egy klubhálózat és egy baráti társaság, a jó szolgálat terén igyekszik minél többet tenni. Nemzetközileg talán az egyik legfontosabb eredményünk a pólió, a gyermekbénulás elleni küzdelem, de abszolút helyet kaphatnak olyan célkitűzések is, amik a hölgyek esélyegyenlőségével kapcsolatosak. Egyébként a következő évnek az egyik kiemelt projektje a MERREK veszélyre való figyelemfelhívás lesz, tehát a MERREK Info szervezetével fogunk együttműködni majd, és abszolút nyitottak is lennénk rá, főleg, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek ötletei vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, vagy az ilyen problémákra való figyelemfelhívással kapcsolatosan, akkor szívesen kooperálnánk velük együtt. Azt még elmondanám, hogy akár anyagi, akár pedig szervezési kérdésről van szó, az adományok nem 100%-ban az adott célra kerülnek ráfordításra, ugyanis a működési költségeinket alapvetően tagdiakból finanszírozzuk. De annak is nagyon örülnénk, hogyha vannak szervezésben, ötletekben segítőtársaink, és nagyon szívesen kooperálunk más szervezetekkel vagy ötletadókkal is.
1: Simon Tábori Éva elnökasszony előadásában számomra nagyon érdekes volt, és úgy láttam, hogy a körülöttem ülők is jegyzeteltek, hogy bizony különbséget kell tenni a női vezetők és a női vállalkozók helyzete között. Miért?
3: Teljesen egyértelmű, azok a vezetők, akik egy nagy vállalatban egy első számú székben ülnek, egészen másfajta felelősséggel és egészen másfajta döntési jogkörökkel rendelkeznek, mint egy olyan vállalkozást vezető hölgy, aki adott esetben a saját, a családja és az általuk foglalkoztatottaknak a teljes megélhetéséért felel. Én azt gondolom, hogy ennek a súlya, ennek a jogi és morális súlya azért egy teljesen másik kategória. Az egyik egy állás, elvárás, egy vállalás, nyilván egy nagyon fontos feladatkörben természetes, hogy valaki helyt áll, de hát ott el lehet menni szabadságra. Egy vállalkozó soha nem megy el szabadságra, ott mindig megvannak azok a feladatok, azok a felelősségek nyomják egy vállalkozónak a vállát, de azt gondolom, hogy ez talán a szépsége is egyben, hiszen egy vállalkozó soha nem ismer lehetetlent, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan valósítja meg a következő ötletét, hogyan áll helyt a mindennapokban, hogyan tud új lehetőségeket biztosítani a vállalkozásának, a márkájának, hogyan tud új piacokat hódítani, hogyan tud tanulni, fejlődni. Egészen másik fajta döntési és egészen másik fajta felelősségi jogkör.
1: Általánosságokban beszélünk, de valójában érdekelne nem csak engem, gondolom a kedves hallgatókat is az ön saját ügyvezetői, igazgatói tevékenysége. Na de ezelőtt említsük meg az előadásából a szereptorlódást a női vezetők esetében. Ez a szereptorlódás hogy oldható meg?
3: Nagyon nehéz kérdés, és mindjárt át is engedem a szót egy picit, hogy így férfi oldalról is megközelítsük ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy a társadalmunk által támasztott elvárások a nőkkel szemben azok szerintem egyértelműek. Nyilván az, hogy egy nő anya a család fenntartásának, a gondoskodásnak a feladatkörét viszi, azok az első számú felelősségek, amik a családhoz fűzik, azok szerintem teljesen egyértelműek. Tehát ez az első számú feladata is szerepe egy nőnek, és minden csak ezután következhet. Természetes, hogy a nők elsősorban igyekeznek otthon helyt állni, és a férjük, a családjuk, a gyerekeik, a szülők, és sok esetben több generációnak a gondoskodását jelenti ugye ez a családi szerepkör, és emellett egy vállalkozást fejleszteni, vinni, operatívan, napi szinten helyt állni. Hát ugye ezek azok, amit egy férfi, hogyha ezt ő csinálja, akkor nyilvánvalóan az ő válláról lekerülnek azok a fajta otthoni feladatok, amik viszont egy nő válláról sose tudnak lekerülni. Úgyhogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy egy sokkal szorosabb, sokkal hatékonyabb, intenzívebb időbeosztást igényel, mindenféleképpen az időgazdalkodást említeném, ami egy kihívás a vállalkozó hölgyeknek, ezért van például, hogy sok esetben hajnal 2-3-kor kapok e-maileket vállalkozó társaimtól, akik olyankor jutnak oda, hogy válaszoljanak egy-egy levélre, de én azt gondolom, hogy pontosan ez a fajta hatékonyság, ami egy anyában akár 2-3 gyerek után kialakul, az nagyon láthatóan megnöveli azt a fajta operatív gyorsaságot, amivel bizonyos feladatokra, bizonyos dolgokra így több szinten tud figyelmet fordítani.
1: Engem hallgatóként megerősítettek az előadók abban, hogy nem lehetetlen kihívás helytállni a szereptorlódások között. Ön hogy látja vezetőként, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökeként?
2: Nyilván az én életemben is megjelenik ez, ugye a civil munkám, meg a Rotary Klubos feladataim kapcsán, de hogyha most a hölgyekre gondolok, nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy egy másik előadóval beszélgettünk előzetesen, ő inkább ilyen vállalati szférából jött, és ő mondta, hogy amit ő lát a női vezetők szerepében, hogy most történik egyfajta evolúció, hiszen amikor korábban bejöttek a nők a munkaerőpiacra, egy ideig ugye nem annyira voltak elérhetőek a vezetői szerepek, majd elérhetővé váltak a vezetői szerepek, de kvázi ő legalábbis azt mondta, hogy úgy kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, úgy kellett öltözködni, olyan viselkedés nemet kellett föl, olyan hangnemet, olyan úgymond kissé dominánsabb, nyomulósabb hangnemet kellett fölvenniük, mint a férfiaknak, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy minden férfinál van így, de hogy minden esetre hasonlóan kellett viselkednünk, mint a férfiaknak, és talán most elérhetünk majd oda, hogy nőként is meg tudnak jelenni a vezetői szerepekben, és nem kell feltétlenül férfi viselkedést tanúsítaniuk. Másik dolog, ami eszembe jut, hogy kaptam utána azért néhány részvevőtől visszajelzés, mert nagyon érdekelte őket, ami elhangzott, meg hála Istennek úgy lettem, hogy tetszett nekik, és egyik résztvevő mondta azt, hogy esetleg majd, ha jövőben lesz még ilyen alkalom, amit egyébként tervezünk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a férfiak oldalán mindez hogyan jelik meg, és a férfiak hogyan tudják a nőket támogatni ezekben a szerepekben, és milyen úgymond modern férfi megközelítések léteznek, bár szerintem ezek nem feltétlenül modernek kéne, hogy legyenek, hanem inkább normálisak, tehát hogy nyilván egyfajta transzparens kommunikáció egymásra és egyfajta támogatás a hölgy felé is, hogyha éppen a hölgy karrierje megindul, akkor a férfi ebben hogyan tudja őt segíteni.
1: Simon Tábor Éva, ügyvezető igazgató a Claire Communication nevű cégben mit tapasztal a saját bőrén női vezetőként?
3: Én most már több mint 25 éve csinálom a vállalkozásaimat, és építgetem a cégeimet. Az én tapasztalásom az, én kicsit szerencsés helyzetben vagyok, mert kommunikációval foglalkozom, és a kommunikációs szakmában azért nagyon sok hölgy tevékenykedik, és sokan aktívak vannak női ügynökségi vezetők mellettem is szép számmal. De azért azt látom, hogy messze sokkal többet kell dolgozni egy-egy munkának a megszerzésén, az elfogadottságnak a kivívásán, azon, hogy az, amit az ember szakmailag képvisel, visel, az mennyire helyeződik megfelelő súllyal alatba az ügyfeleknél. És hát természetesen ugyanez vonatkozik amúgy az alkalmazottakra is, illetve a csapattagokra is, mert női vezetőként ki kell vívni azt a fajta tiszteletet, ami nem teljesen egyértelmű egy vezetőjé, hanem egy nőnek sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az a fontos szó, amit Rádi Vilmos is mondott, hogy ebben kellene egyfajta szemléletváltás, ami részint kulturális, részint szociális, és persze nagyon hosszú idő, amíg eljutunk addig a pontig, hogy a férfiak teljesen elfogadottnak és ugyanolyan szintűnek kezeljenek egy női vállalkozót, mint egy férfi vállalkozót, ugyanolyan súllyal helyeződjön alatba az a vélemény, amit egy férfi vállalkozó vagy egy férfi szakember megfogalmaz, mint amit egy női vállalkozó fogalmaz meg, és ugyanazt a fajta elbánást, ugyanazt a fajta árazást, ugyanazt a fajta pozícionálást tudja élvezni, mint egy férfi vállalkozó. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz még nagyon-nagyon sok teendőnk van. Én nagyon bízom abban, hogy már önmagában az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ami kifejezetten idáig egy férfiak által dominált társadalmi szervezet volt, most azáltal, hogy a női kollégiumot az új elnök életre is hívta és támogatja, hogy ez működjön, ebben egy új korszak nyílhat meg a női vállalkozók felé, egy olyan szakmai tudásalapú és hálózatépítő jelleggel, ami bízunk abban, hogy egy szemléletváltásnak az alapját képezheti.
1: Nagyon érdekesek voltak a kerekasztal beszélgetések is, ugye itt önök több véleményt ütköztettek, és hallgatva az előadókat nekem, és nem vagyok szakember, nem vagyok ügyvezetője cégnek, de arra gondoltam, hogy talán több bátorságra lenne szükség a nők részéről. Éva, hogy látja?
3: Egyetértek. Én maximálisan azt láttam, a kutatásokból is az jött vissza, hogy a női vállalkozóknak a saját önértékelése, az önbizalmának az építése, az egy fontos feladat, és sokkal kevésbé hiszik el magukról, hogy ők jó szakemberek, hogy ők képesek bizonyos dolgokra, mint a férfiak. De én azt gondolom, hogy ez is egy társadalmi felelősség és egy társadalmi szerepvállaláshoz kötődő változás, amit szeretnénk elérni, és amiben tudnánk lépéseket tenni.
1: Vilmos tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hogy látja az egyetemistáknál, a diákjainál ezt a fajta kérdést, hogy vezető szerep?
2: Igazándiból, amit én látok rajtuk, egyet, hogy próbálom őket bevonni az órákba, van, amikor sikeresebb, van, amikor kevésbé, de amit én látok náluk, szerintem most már azért ebben a generációban jóval nagyobb az önbizalma a hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek, ez egyértelműen látszik. Szerintem ezen a téren talán kevesebb gondjuk lesz, de azt viszont a saját követemben én is látom, hogy akár női szakértőknél, vagy női vállalkozóknál, akiket ismerek, vagy akár női ügyvédeknél helyenként, hogy valóban kevesebb az önbizalmuk, pláne egy mondjuk pályát frissen elkezdő ügyvéd hölgynek tipikusan sokkal kisebb önbizalma van. Úgyhogy én kívülről legalábbis hasonlókat látok a hölgyeken, mint amiket Éva említett.
1: És nem mellesleg ő maga is ügyvezető igazgató. Mi változott jó irányban, illetve mi az, amivel még foglalkozniuk kellene mindazoknak, akik a női vállalkozók jelenlétét fejleszteni szeretnék?
3: Hát változás szempontjából én azt élem meg nagyon pozitívan, hogy a fiatal generáció, akik közül sokan még ugye iskolában vannak, és valóban ugye az iskolapadban ülnek, már most gondolkoznak azon, hogy valamilyen olyan kisebb vállalkozást, vagy valamilyen olyan saját dolgot is kezdeményeznek. Ebben persze nagyon nagy szerepe van a social médiának, tehát az, hogy a neten hogyan tudunk megjelenni, hogyan tudjuk magunkat felépíteni, és talán ez is kapcsolódik egyébként az önbizalom kérdéséhez, ami már most itt többször elhangzott. Én azt is érzékelem, hogy a hölgyeknek a vállalkozó kedve az egy picit növekedett, és sokan szívesen próbálkoznak startuppal, többen így a szülési szabadság alatt, vagy adott esetben egy életváltási helyzetben 40 pluszosan, amikor már úgy érzik, hogy megfelelő tapasztalatot szereztek egy bizonyos szakterületen, és úgy gondolják, hogy mindezt a tapasztalatot ők maguk is egy kisebb vállalkozás formájában a saját hasznukra tudják fordítani. Nyilván a vállalkozói létnek megvannak a hátrányai, de mellette megvan annak az előnyei, ugye, ami egy jelentős mennyiségű függetlenség, egy picit szabadabb időbeosztás, egy olyan fajta lehetőség, amivel azért egy 9-től 5-ig dolgozó alkalmazott nem feltétlenül bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vállalkozási kedv és a vállalkozásokhoz való hozzáállás az egyértelműen változott, viszont össztársadalmi meg globális szinten, mivel én most szembesültem, és nagyon szomorúan láttam azokat a számokat, hogy ennyire sereghajtóak vagyunk így az esélyegyenlőség terén, és a női vállalkozások meg kifejezetten így hátul kullognak. Ez azért mindenféleképpen intőjel, és arra buzdít minket így az MKIK női kollégiumában, hogy tegyünk ez ellen, és hogy nyitogassunk kapukat, szemeket, ajtókat, lehetőségeket, készítsük fel a hölgyvállalkozókat a digitalizációnak a lehetőségeire, és tanítsuk őket. A finanszírozáshoz való hozzáférésben azt gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség, ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a hölgyek mennyire jutnak hitelhez, lehetőségekhez, milyen mondjuk egy hölgy által vezetett vállalkozásnak az elbírálása hitel szempontjából, vajon megkapják-e azt a bizalmat mondjuk egy pénzügyi intézménytől, ami lehetőséget biztosít számukra. Úgyhogy mi rétegezetten látjuk ezt a problémát, és én úgy gondolom, hogy most egyébként egy fordulópont előtt állunk, és sok olyan lehetőséget látunk, ami ezen nagyot lendíthet az elkövetkezendő 5-10 évben.
1: Elnök asszony előadásában hangsúlyozta a tudás átadás, tudásszervezés fontosságát. Értsük ez alatt a jó gyakorlatok továbbadását is, vagy üljünk vissza az iskolapadba, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és próbáljunk ott tudást gyűjteni, választ keresni kérdéseinkre.
3: Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit a Pázmány Péteren folytatnak így a fiataloknak az oktatását illetően, mert alapvetően a tudás átadás mégiscsak az iskolapadban kezdődik, tehát ott kell megalapoznunk azt, amivel aztán utána meg tudjuk adni azokat a kezdő lendületeket, lökéseket, alapokat egy-egy vállalkozónak, most legyen ez nő vagy férfi, most ez teljesen mindegy. Viszont a későbbiek során meg létre kell hoznunk azokat a közösségeket, azokat a platformokat, ahol egymástól tudnak tanulni a vállalkozók, ahol egymásra tudnak támaszkodni, megosztani bizonyos fajta kihívásokat, és gyakorlati szintű megoldásokat tudjanak egymásnak adni. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a digitalizáció és a mostani modern technológiai lehetőségek viszont sokkal nagyobb potenciállal bírnak, mint a korábbi évtizedekben. Úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használni.
1: Tanár úr szerint?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemen is egyre több olyan tárgy, valami gyakorlatias vagy gyakorlati példákat hoz elő, nyilván a mesterséges intelligencia is. Ugye még ez egy alakulóban lévő jogág, tehát alapvetően olyan eseteket tudunk felhozni, amiből konkrétan tudnak tanulni a diákok, mondjuk konkrét pereket például, konkrét szerzőjogi problémákat adott esetben, úgyhogy igen, mindenféleképpen igyekszünk erre mi is figyelmet fordítani.
1: Az MKIK felmérése alapján, amivel a beszélgetésünket kezdtük, mit tanácsolna Simon Tábori Éva a minket hallgatóknak, főleg a női hallgatóknak?
3: Keressék azokat a lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol tudják magukat képezni, és ahol nem szégyellnek kérdezni.
1: Miért jó, ha kérdeznek?
2: Úgy tudunk segíteni alapvetően, akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Nyilván ez egy nehézség, hogyha még azt sem tudják, hogy mit kérdést kéne föltenni. Rotary oldalra azt tudnám mondani, hogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének a nők érdekében cselekedni, akkor mi nagyon szívesen ebben partnerek vagyunk. Kérjük, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Én ugye a Budapest Akadémia Klub elnöke vagyok, tehát a Facebook oldalunkon bármikor könnyen kapcsolatba léphetnek velünk, és hát várjuk a lehetőséget bármilyen kooperációra.
1: Merre tovább? Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most a beérkezett válaszok alapján.
3: Mindenféleképpen az első és legfontosabb, hogy azokat a gyakorlati szintű tudásalapú platformokat létre tudjuk hozni, ami segíti a nőket, legyen ez információ, legyen ez kapcsolatteremtési lehetőség, vagy olyan tudás, amivel egyébként a vállalkozásukat tudják segíteni. De a másik, ami nagyon fontos, amit említettem, hogy ezt a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó változásokat tudjuk egy picit támogatni, és ebben igenis hangot adjunk a vállalkozó nőknek, és ezért indítunk olyan kommunikációs kampányokat és aktivitásokat, amik kifejezetten a női vállalkozókat mutatják be, és személyes szinten tudják átadni a történetüket és elmondani a tapasztalásukat. Komoly munka vár még ránk.
1: Kedves hallgatóink, a harmadik Rotary Connect Business Forum kapcsán Simon Tábori Évával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara női vállalkozók kollégiuma elnökével és dr. Rádi Vilmos Gáborral, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökével beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet. És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van, mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak, és hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek, felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban, egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mint hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek, akár még humánus is lehet, vagy értekfeszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni. De Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendben a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz, meg hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarróságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még minisztráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy a magát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek, nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek, de hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom, egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettőségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket,

0: plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter a közösségi oldalán kiemelte. Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius

0: eszközökkel segíti Ukrajnát. A készpénz használat teljes védelmét sürgette közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinettjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel: egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az egyik bankrendszere akadozott egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy az elektronikus fizetési rendszer bármikor meghibásodhat, ezért nem lehet kizárólag erre alapozni. Elkészült az idei költségvetési leltár. Az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről. Október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést, és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, mondta a pénzügyminiszter háttérbeszélgetésen Budapesten. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra. A választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. Tárgyalhatják a méltányossági alapú, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban kivételesen nem magyar, hanem külföldi szerzők verséből válogatunk néhányat, melyben Istennel vele való kapcsolatukkal, az ima meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak, hol komoly, hol humorosabb formában. A verseket Babócsai Réka, Bicskei Tibor, Császár Angéla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallják.
5: 104. Zsoltár. A teremtő és megtartó Isten. Áldjad lelkem az Urat. Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget. Palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítalak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek, az ember munkába indul és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsérjétek az Urat!

Assisi Szent Ferenc naphimnusza, Sík Sándor fordítása. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed, fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, téged, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

90. Zsoltár, Szenci Molnár Albert fordítása. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lettetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak az ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása. Kimúlni hagyod őket oly hirtelen, mint az álom, mely elmúlik azon túl, mihelyt az ember felserken álmából. És mint a zöld füvecske a mezőben, amely nagy hamarsággal elhervad, reggel virágzik, s este megszárad. Midőn, Uram, haragodban versz minket, ottan meghalunk és földre leesünk. A te kemény haragottól rettegünk, hogyha megtekinted nagy bűneinket, titkos vétkünket, ha előhozod, és színed elejébe állatod. Haragod miatt napja életünknek menten elmúlik oly hirtelenséggel, mint a mondott szót elragadja a szél. A mi napink, kiket nékünk engedtek, mint egy 70 esztendei idő, hogyha több, tehát 80 esztendő. És ha kedves volt is valamennyire, de többire volt munka és fájdalom, elkél életünknek minden ékessége, elmúlik, mint árnyék és az álom. De ki érti a te haragodat? Csak az, aki féli hatalmadat. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Úristen, fordulj hozzánk ismétlen. Miért hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? Könyörülj már a te szolgáidon. Töltsd be minket reggel nagy irgalmaddal, hogy jó kedvel vigyük véghez éltünket. Ne terheltessünk szorgalmatossággal. Vígasztalj minket, és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, melyel régulta ostoroztatunk. Szolgáidon látassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat. Mi kegyes urunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáját igazgassad.

John Henry Newman, az ima hatalma. Fordította Megyeri Ábel. Nincs a földön olyan tékozló bűnös, akinek ne lenne üdvös az égiek szoros barátsága. Bár gyenge még hite, s lankad az imája, némileg a bűntől már ez is elvágja, s úgy élvezi a bocsánat gyümölcseit, hogy kegyelmet kap, mely az üdvre segít. Mindenki magát menti meg. Csak kutassa elméje az eget, s hatalmat is kap, ha keres, olyat, mely könyörületes, és ajándékát a világra önti. Nem egyszerre, hanem böjti lelkülettel, mely tűrt és sokat szenvedett el. Tiszta és igaz tettek áldozatával lész álhatatos, s minden tiéd lehet. Istened által.

Franz Werfel, Veni Creator Spiritus. Jöjj lélek, jöjj el, alkotunk, hogy formánk márványát fölold, s a forrást, hol létünk fakad, ne rejtsék többé vakfalak, de együtt, s fölfelé repesve omoljunk, mint a lángok egybe. Sebzett szívünkből törj elő, delfin, te létetemtető szent hal, nem véges, új meg ó. Jöjj, tiszta szellem, alkotó, nap, melyre létünk nyitva nyit már, világrendünk törvénye, kristály. Ó, ember, ember átka vagy, hisz kórágyán a sárga agg, kin inge már, mint holt lepel, gyűlöl, míg végsőt nem lehel. S mielőtt fordulsz napkeletre, magányosan gyújtsz lángot este. Igába fogva élsz, szegény, lapulva létet peremén, s étked csak acsarkodni jó. Jöv el, szent lélek, alkotó, szívünkből száz szárnyon kitörve tagjaink jégburkát te törd le, hogy könnyesen s újongva már forjon a forró boldog ár, ne távol, érthetetlenül keringjen lény a lény körül, de szemben, szájon, hajban, kézben, egész valunkon jeled égjen, hogy ki testvére tárt karjába hull, szívében szíved verjen boldogul, hogy kire ránéz csak egy kis kuvasz, pillantásoddal legyen gazdag az, s ajkunk a csókok árjaiba omlón, csak a te szent ajkadat szívja folyton.

Friedrich Schiller, A hit szavai. Rónai György fordítása. Három nagy szó, amit megnevezek. Tovaszállanak ajkról ajkra, de nem kintről származnak ezek. Hangjuk csak a szívünk hallja. Elveszti az ember örökre becsét, ha nem hiszi többet e három igét. Szabadnak eredt, s szabad, ha még láncban született is az ember. Ezt hidd, ha üvölt is a csőcselék, s ne törődj vad őrületekkel. A szolga előtt, ha bilincse szakad, szabad ember előtt soha meg ne riadj. S az erény sem üres szó, puszta beszéd, az élet váltja valóra. Bár botlik az ember, akárhova lép, törekedhetik az isteni jóra. Mit a bölcsek bölcs esze föl nem ér, gyakorolja a gyermeki tiszta kedély. S van Isten, él egy szent akarat, az ember akárhogy inog bár. Túl réten, időkön, a legmagasabb bölcs gondolat éberen ott áll. Fut a lét, változva örökre körén, de nyugodt szellem virraszt a cserén. E három igére ügyeljetek, adjátok ajakról ajkra, s bár nem kintről származnak ezek, legbensőnk szózata vallja. Ember soha el nem veszti becsét, amíg hiszi ezt a három igét.

Kempis Tamás, Krisztus követése, részlet, Jelenics István fordítása. Add meg nekem, édes és szerelmes Jézusom, hogy minden teremtményen túl benned nyugodjam meg. Minden egészség és ékesség, minden dicsőség és tisztesség, minden hatalom és méltóság, minden tudomány és elme él, minden gazdagság és művészet, minden öröm és újjongás, minden hírnév és magasztaltatás, minden édesség és vigasztalás, minden reménység és ígéret, minden érdem és kívánság, minden adomány és ajándék fölött, amit adhatsz, belém áraszthatsz, minden vigasság és örvendezés fölött, amit szívem fölfoghat, átélhet, végül az angyalok és arkangyalok fölött, az ég seregei fölött, túl minden láthatón és láthatatlanon, mindenem, ami nem te vagy, én Istenem. Mert te, Uram Istenem, mindennél jobb vagy. Te vagy egyedül fölséges, egyedül hatalommal teljes. Te egyedül minden mértéket betöltő, telisdett teljes. Te egyedül árnyéktalanul kedves és vigasztaló, te egyedül hibátlanul ékes és szeretnivaló. Te egyedül mindennél nemesebb és dicsőséggel teljes, akiben minden jó egyszerre és tökéletesen megvan, mindig is megvolt és meg is lesz. S azért kevesebb és elégtelen rajtad kívül minden más, amit nekem adsz, vagy amit magadról kinyilatkoztatsz, megígérsz, amikor még nem látlak, egészen meg nem ragadlak. Mert az én szívem igazán meg nem nyughatik, sem teljes megelégedése nem juthat, ha csak benned meg nem nyugszik. És túl nem lép minden ajándékon, minden teremtményen.

Ima azért, hogy a szamarakkal mehessek a paradicsomba. Add meg, uram, hogy olyan napon szólítson el az ég, amikor porzik az ünnepi vidék. Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami kedvemre való utat választani a paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat. Fogom majd botomat, megyek az országútra, s így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz. Francis James vagyok, és az égbe indulok, mert a jóisten a poklot nem ismeri. S folytatom, jöjjetek, kék ég barátai, kik csak fületekkel hessentitek, szegények, szelíd állatok, a bögyöt, botot s a méhet. Ó, hadd lássam velük együtt szent színedet, hiszen úgy szeretem, amikor fejüket lehajtják szeliden, és megállnak, keresztbe téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve. Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezres, mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve, vagy tolseprűs kocsit húztak, s bádok kocsit, púpos kannák előtt roskadozó csacsik, tömlőhasú, terhes nőstények, rogyadozók, s akiknek lábszárán kis nadrágocskalók, kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket kimarnak és körülülnek makacs legyek. Hadd járuljak, uram, eléd e bús seregben, s add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen a lombos patakhoz, ahol cseresznyeleng dús fürtökben, síma, mint a kacagó lányhús, s add meg, hogy a lelkek édenében égi vizet fölé hajolva olyan legyek én is, mint ők, akik szelíd, s nagy szegénységüket az örök szeretet tükrében nézegetik.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Assisi Szent Ferenc, Francis Jammes, Franz Werfel, John Henry Newman, Friedrich Schiller és Kempis Tamás műveiből. A verseket Babó Csai Réka, Bicskei Tibor, Császáron Géla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk. Elhangzott műsorunkat július 10-én jövő héten pénteken megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t, és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kastel Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a Vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a szentatyának Kastel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik, 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
1: Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahon végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése.

Ugye a Te mondatokban című versében is írja, ember vagy, egyedül élsz, véd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű mesés könyv ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobak mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.

Szeresd a szenvedéseimet, Uram, és bajaim hívjanak, hogy látogass meg engem. De látogatásod előkészületének befejezéseként add meg, ó üdvözítőm, hogyha a testem osztozik a fájdalmakban, melyeket megbántásaimért szenvedtél, a lelkem is osztozzon a szomorúságban, melyet ugyanezen bántások miatt éreztél. És így elkövetett bűneimért, testemben és lelkemben veled szenvedjek, és úgy, ahogyan te szenvedtél.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
2: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
1: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győrmoson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A pécsi püspöki és káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló püspöki és káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. Megjelent az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a Főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az egri ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016 gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András. Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! És ők majd így szólnak a hegyekhez. Borítsatok el minket, s a halmokhoz, omoljatok ránk. Itt az ideje, hogy az Urat keressétek, akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Az optimista rózsaszínűnek látja a jövőt, a pesszimista pedig mindenütt csak bajt, katasztrófát sejt. A próféták azonban se nem optimisták, se nem pesszimisták. Ők meglátják a bálványozó ember tragédiáját, amely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha továbbra is kitart tévútján, de látják az összeomlás utáni új világot is, amelyet Isten irgalma kínál föl az elesett embernek. Ma is így van. Ha valaki látja egy közösségben, szerzetes rendben, egy-egy részegyházban a közeledő összeomlás jeleit, azt mindjárt vészmadárnak kiáltják ki azok, akik nem hajlandók lemondani egyfajta kincstári optimizmusról, függetlenül a tényektől. A másik végletet azok csoportja képviseli, akik szent borzalommal ismerik fel napjaink történéseiben a végidők jeleit, s a jelenések könyvét nem mint remény és vigasztalás isteni üzenetét, hanem mint a világra váró katasztrófa sorozat misztikus forgatókönyvét olvassák, és próbálják engesztelni az Istent, hát ha jobb belátásra lehetne bírni, s el lehetne kerülni a végső nagy tragédiát. Tanuljuk meg a prófétáktól a szent realizmust, s ugyanakkor a végtelen nagy bizalmat az irgalmas Isten iránt. Nézzük kritikusan az épülő új világbirodalmat, amelyben lépten nyomon hangsúlyozzák a személyiségi jogokat, Isten jogait és parancsait azonban figyelmen kívül hagyják, vagy nyíltan sárba tiporják. Nincs mit szépíteni. Ez az új birodalom is saját maga sírásúja, s csak úgy menekülhetünk meg, s úgy kerülhetjük el, hogy minket is maga alá temessen, amikor majd nagy robajjal összedől, hogy Ozeás próféta szavát megfogadva kétszeres buzgalommal kezdjük keresni az Urat. Készen kell állnunk, hogy már most, s majd akkor, amikor a összeomlás bekövetkezik, engedelmeskedjünk Urunk mai evangéliumában felhangzó parancsának. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Jézus eljövetele óta ez az ország itt van karnyújtásnyira közelben, halála és feltámadása óta pedig mindannyiunkban megadatott, hogy be is léphessünk kapuján. Történhetnek katasztrófák, katalizmák sora rengetheti meg az egész földet, az Istenben való bizalom nem múlik el, és nem hagy cserben soha.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježíš zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vycháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedajov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mytník Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im. K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte, Chodte radšej k ovciám strateným z domu Izraela. Chodte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Ketáne a hardaspeske desuduje sitjárden, haj daslen putjáre te sajnásave návrile biu zseduhon, haj te sajszasztjáren szogodina sváipe, szogodi slabope. Le desuduje apostolengo ánav kadosas. O angluno Simon, lesko káveránav Petro, palakadi lesko pralo András, le zebedusesko sávo, o Jákob, haj lesko pralo Jováno, o Filip, haj o Bertalano, o Tomás, haj o Máté, o Financi, o Jákob, o Alfeusosko sávo, taj o Tádej, la Kána jako Simon, haj la Kariótako Júdás, kon majpala Andre Puri Sárdas lesz. Kadale desu dujen bisadasu Jézus, poroncsi melenge, pe kodol droma, kajle bipatyamne besen, ten nazan, haj andele samaritánenge fórura, andre ten nason paso. Majfeder bolden tumen karingle izraelesko kéresko, hasarde bakra.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind zuerst Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und trug ihnen auf: Geht nicht zu den Heiden und betretet nie eine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und predigt, das Himmelreich ist nahe. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Mercatellóban született 1660. december 27-én. Città di Castellóban halt meg 1727. július 9-én. 67 évet élt. Jómódú szülők 7. gyermekeként született. Édesanyja különös áhítatot érzett az Úr Jézus kínszenvedése iránt. Haldokolva minden leányát Jézusunk egyes szent sebébe ajánlotta. Veronika lányának az Úr Jézus lándzsával átdöfött szentséges szíve jutott. Ez a hagyaték döntő hatással volt Veronika további életére. 17 évesen egy sereg kérő elutasítása után apja akarata ellenére belépett a kapucinus apácák Città di Castellóban lévő kolostorába. A kolostor csendjében a megfeszített Krisztus egyre jobban beavatta szenvedéseibe. Stigmatizált szent lett, akinek először a homlokán, majd az oldalán, végül a testén is látható lett Jézus minden seb helye. Több mint 30 esztendeig viselte ezeket a sebeket, melyek igen nagy fájdalommal jártak, de Veronika mindezt örömmel viselte. Jezsuita gyóntatója parancsára naplót vezetett, amelyet később 10 kötetben adtak ki. A benne található rendkívüli dolgokat több szemtanú is megerősítette. Rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott élete sok irigyet szerzett neki. Gyanúsnak tartották, és bizalmatlanok voltak vele szemben. Sokan ellene is fordultak. Apátnője komoly próbára tette. 5 éven keresztül kenyéren és vízen böjtöltette. Sebb helyeit fájdalmas és megalázó vizsgálatoknak vetették alá, megfosztották újonc mesteri tisztségétől is. Csak a vasárnapi szentmisén vehetett részt, azon is csak leghátul, az ajtó mellett állva. Szentáldozáshoz nem járulhatott. 50 napig bezárták a betegszobába, s nem érintkezhetett nővértársaival sem. Levelezéseit is betiltották. Eleven Kálvária hegy lett, ahogyan azt gyóntatója is kifejezte. Végül is elérkezett a fordulat ideje. A püspök jelentette Rómának a megfigyelések eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa rehabilitálta, s nem sokára a nővérek egyhangúlag apátnőjükké választották. 14 évvel később, 1727. július 9-én halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták. Emlékezzünk meg a megtestesülésről nevezett Boldog Mária nővér életéről is röviden. 1820-ban született Guatemalában. Szüleitől már kislány korában megtanulta Krisztus és az oltári szentség iránti szeretetet. 18 éves korában belépett az egyetlen latin-amerikai alapítású szerzetbe, a betlehemiták rendjébe. Küldetése, hogy megújítsa és új lendületet adjon a kongregáció életének. A betlehemiták lelkiségének megfelelően megírta a rendi alkotmányt, majd szülővárosában új házat nyitott a rend számára. Mária nővér később Costa Ricában telepedett le, mivel Guatemalában egyházellenes kormány jutott hatalomra, és ezért hazája elhagyására kényszerült. Sajnos a vallás ellenes üldözések erre az országra is átterjedtek, így Dél-Amerikában először Kolumbiában, majd Ecuadorban keresett menedéket. Itt halt meg 1885. december 23-án. Második János Pál pápa avatta boldoggá a Szent Péter Bazilikában 1997. május 4-én. A megtestesülésről nevezett Mária nővér lelkiségének középpontjában Jézus szívének tisztelete, szeretete állt. Küldetésének érezte, hogy engesztelje Jézus fájdalmas szívét az ima, a munka, a szenvedés, a keresztek vállalása, a betegség által, minden esetben alávetve magát az isteni akaratnak. Erre a szeretetre alapozva újította meg rendjét, ezt a lelkiséget hagyta örökségül nővértársainak. Mária a buzgóságnak, szelídségnek, önmegtagadásnak példaképe volt, úgyis mint nővér, úgyis mint főnöknő. Ma a betlehemiták rendje jelen van szolgálatával Dél-Amerika országaiban, Spanyolországban, az USA-ban, Indiában és Kamerunban.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 9-én Lukrécia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetségnévből származik, a név jelentése megnyerő, vonzó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 9-e az év 190. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 175 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1578-ban született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. 1723-ban született Makó Pál, matematika és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1805-ben látta meg a napvilágot Szén József, magyar sakkmester. 1824-ben született Mednyászki Sándor Cézár, római katolikus lelkész, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze. 1830-ban született Kemény Gábor, politikus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1878 és 82 között földművelés, ipar és kereskedelem ügyi, 1882 és 86 között közmunka és köznevelésügyi miniszter. 1925-ben született Keres Emil, Kossuth-díjas magyar színművész, versmondó. 1926-ban látta meg a napvilágot Gosztonyi János, Jászai Mari díjas és Ézi díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár. 1933-ban született Csala Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész. 1948-ban ezen a napon született Szögi László, történész, levéltáros, könyvtáros, a Budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója. 1953-ban született, ma ünnepli születésnapját, Fanándor, magyar vitorlázó, aki 717 nap alatt körülvitorlázta a Földet. 1956-ban született Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. 1980-ban született Fábián Juli, magyar énekesnő. Most nézzük, kik hunytak el július 9-én a történelem folyamán. 1552-ben halt meg Szondi György, magyar katona, Drégei várának kapitánya. 1654-ben hunyt el IV. Habsburg Ferdinánd, magyar király és cseh király. 1914-ben ezen a napon hunyt el Pósa Lajos, magyar író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa. 1981-ben távozott közülünk Földes Éva sporttörténész, neveléstörténész, az 1948. évi londoni olimpia művészeti versenyeinek harmadik helyezettje. 1987-ben hunyt el Vészi Endre, Kossuth-díjas író, költő. 2019-ben halt meg Veres Miklós, József Attila díjas magyar költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. 2022-ben távozott közülünk Törőcsik András, magyar válogatott labdarúgó. Argentínában ma nemzeti ünnep van. 1816-ban ezen a napon vált formálisan is önálló állammá az Argentin Köztársaság. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1357. július 9-én történt a Prágai Károly híd alapkő letétele. 1762-ben Palota forradalom buktatta meg a másnapra tervezett névnapi ünnepségeire készülő harmadik Péter orosz cárt, a Juliánosz naptár szerint június 28-án, ahogy akkor Oroszországban számolták az időt. 1868-ban Szegeden fény derült Elek Margit sorozat gyilkosságára. 2002-ben ezen a napon megalakult az Afrikai Unió Addis Abebában. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a közösségi oldalon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége közösségi oldalán tett bejegyzése szerint szerdán reggel vittek el a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor arra utalva, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a távirat irodával. Súlyog Tamás köztársasági elnök szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta: alkotmányos szerepéből fakadóan a köztársasági elnök a három hatalmi ágon, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalmon kívül működő, önálló politikai felelősséget nem viselő hatalmi tényező a fékek és ellensúlyok rendszerében, aki, mint ilyen, nem cselekedhet a kormány vagy más hatalmi ágak helyett. Európában is egy egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyére szabott módon. Olvasható a közleményben. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. A miniszterelnök közösségi oldalán tett bejegyzése szerint Áder János volt köztársasági elnök, 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. Magyar Péter annak kapcsán, hogy Áder János ma az önkény ellen fog tüntetni, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják, egy köztársasági elnök és a család

0: a több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, hogy álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hány magánprogramját fizették a 2 milliárdos villa a 10 milliárdos közpénzégető alapítvány mellett, és jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg szerdán. Az elnök az Ankarában tartott NATO csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utazó újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán nagyon sürgősen egyességet akar kötni. Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra, tette hozzá, és arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult vissza, úgy fogalmazott, hogy nem tudom. Az elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok 20-szoros erővel viszonozza. Utalt az előző nap 80 iráni célpontot ért amerikai válaszcsapásokra. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-délkelet felé. Ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Pinket és Stride című dalát hallották. A háromszoros Grammy-díjas amerikai énekes színész és dalszerzőt Elisha Besmoort Pink művész néven ismerte meg a nagy közönség még 2000-ben, azóta pedig már a világ legsikeresebb énekesnői között tartják számon. A katolikus katona édesapa és zsidó édesanyja nevelte pennsylvániai lány már korán eldöntötte, hogy amikor felnő, rockstar lesz, ezért és a születésekor diagnosztizált asztmája miatt már gyermekkorában elkezdte képezni a hangját. 10 éves volt, amikor első dalszövegeit megírta, amelyekkel az érzéseit szerette volna kifejezni. Az amerikai slágerlisták élére a Label együttes 1975-ös dalának, a Lady Marmalade-nek a feldolgozásával került, és ez lett az a dal, amelyért az első Grammy-díját is hazavihette. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kúnya Éva. Mai válogatásunkban a régi kedvencek közül a jazz meg az, valamint a Machine Mouse slágerét hallhatják, az újdonságok közül pedig Calvin Jones, a Survive, valamint Jamie Lawson dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig már a csillagokban járunk, a Desperado és Pál Tamás közös dalát hallják.

Egy új csillag van születőben az alternatív popzene egén, akinek pártfogója nem más, mint a műfaj nagy királya Ed Sheeran. Jamie Lawson eddigi zenei útja igen rögös volt. A brit énekes dalszerző 2003 óta próbál érvényesülni kisebb-nagyobb sikerekkel, de a nagy áttörést idén hozta meg neki személyes mentora Ed Sheeran, aki egyben nagy rajongója is. Ed Sheeran idén alapította meg saját kiadóját, aminek videós megosztó oldalán egyelőre 3 videót találhatunk, egy bemutatkozót, egy interjút Jamie-vel és Eddel, illetve a Wasn't Expecting That című dalt.

A Depeche Mode frontemberének izgalmas zenei projektje a David Gehennens Soul Savers elnevezésű formáció, akik bemutatkozó albumukat még 2012-ben jelentették meg. A folytatás október 23-án érkezik Angels and Ghosts címmel, és 9 vadonatúj dalt tartalmaz majd az új korong. Az album első kislemeze az All of This and Nothing.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig áll.

Talált egyik barátja töltötte fel a Reddit közösségi weboldalára, és 24 óra leforgása alatt több mint 1 milliós nézettséget ért el. És ez csak a kezdete a hihetetlen sikertörténetnek. Hamarosan a Good Morning America producere is lejátszották műsorokban a Call You Home című felvételt, és ezt követően sorban álltak a nagy kiadók Calvin szerződtetéséért. A Call You Home fokozatosan hódítja meg az európai slágerlistákat is, jelenleg az összesített rádiós lista 71. helyén található a dal.

Sheryl Crow kétség kívül minden idők egyik legjobb énekesnője, akinek country és rock elemekkel átsző dalai egyedüli hangzásvilágot nyújtanak. Sheryl Crow zenei pályafutása az iskolai énekkarban kezdődött, és 13 éves korában már saját dalokat is írt. A főiskolán is zenét tanult, és kezdetben zenetanárként dolgozott. Önálló szóló karrierje előtt a 80-as években Michael Jackson koncertjein gitározott. Művészetében ötvöződik a rock, a népzene, a country és a popzene, így egyáltalán nem mondható egysíkúnak zenei stílusa. Az éneklés mellett több hangszeren is játszik, és szerzőként is jelentős a munkássága. Always on Your Side című dalát is, annak is a Sting-el készült duett változatát választottam.

A pécsi gyökerű Survive divatos dobgitár felállású duója a tavaszi Catch Me If You Can című szerzeménye után ismét egy klippes dallal tért vissza, amely egy igazán fülbemászó és kirobbanó energiákkal rendelkező szám. A Never Let You Go tulajdonképpen egy elektrorokkos, szerelmes popdal, de a klippel kiegészülve egészen más fordulatot vesz.

The Evanor neve már talán sokaknak ismerősen cseng. A francia deep house és elektrozenei producer idén januárban mutatkozott be első munkájával, a Fade Out Lines-szal, ami a Phoebe Kilder and the Short Strokes The Fade Out Line című dalának deep house átirata. A furcsa, mégis hangzatos The Evanor név mögött Tristan Cassara francia DJ rejtőzik, aki a Fade Out Lines című dallal ajtót nyitott egy egyedülálló, mégis rögtön ismerősnek tűnő világba, amit ellenállhatatlan és kifinomult ritmusok jellemeznek. The Evanor fő szándék a zenéjével utazni a műfaji határok között, idők és stílusok között, a zene között, amit hallgatunk, és a között, amire táncolunk.

0: Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással jelentkezünk majd. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónyai Évát hallották.
1: Hallgassuk Együtt. Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stár nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. Tavaly november 7-én 24. alkalommal rendezték meg a történelmi emlékülés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Papp József, az EKE Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél az MTA megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről, a folytatásban pedig Buda Péter atya teológiai tanár rádiónk igazgatójának előadását sugározzuk, amelyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Szakai László és Várdai Pál egri püspökökről Buda Péter atya teológiai tanárról beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a megújult Citadellát mutatjuk be. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkat sugározzuk. 15:30 kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben a csodákról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Pető Katalinnal, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Hadovász Zoltánnal. 16 óra 5 perckor először a Lélek útjain című műsorunkat sugározzuk, melyben Szabó József atya Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 17:30 kezdődik Karitász percek című műsorunk, melyben Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója a jó cselekedetekről osztja meg gondolatait. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. 19:30 elsőként Giuliani Szent Veronika életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően Könyvtári barangolás című műsorunkkal jelentkezünk. 3:48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig kisújszállási frekvenciáján az Árpádházi királylányokról beszélget Tircsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a vitorlázás lesz a témánk. Kiderül, hogy akár Miskolcról sem kell a Balatonig utazni, ha valaki kipróbálná ezt a sportot. Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélget a szerkesztő Molnár András. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk a napot!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a közösségi oldalon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége közösségi oldalán tett bejegyzése szerint szerdán reggel vittek el a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkényuralom szintlépéseként értékelte a történteket. Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te, ne hagyjuk. Ma 18 órakor tüntetés a Sándor palota előtt, írta Orbán Viktor arra utalva, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a távirati irodával. Súlyog Tamás köztársasági elnök szavait tolmácsolva a köztársasági elnök hivatala azt írta: alkotmányos szerepéből fakadóan a köztársasági elnök a három hatalmi ágon, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltatási hatalmon kívül működő, önálló politikai felelősséget nem viselő hatalmi tényező a fékek és ellensúlyok rendszerében, aki, mint ilyen, nem cselekedhet a kormány vagy más hatalmi ágak helyett. Európában is egy egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából, az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyére szabott módon. Olvasható a közleményben. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. A miniszterelnök közösségi oldalán tett bejegyzése szerint Áder János volt köztársasági elnök, 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. Magyar Péter annak kapcsán, hogy Áder János ma az önkény ellen fog tüntetni, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe? A miniszterelnök felszólította Áder Jánost, hogy álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hány magánprogramját fizették a 2 milliárdos villa, a 10 milliárdos közpénzégető alapítvány mellett, és jelölje meg, hogy

0: Mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába? Donald Trump amerikai elnök szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg szerdán. Az elnök az Ankarában tartott NATO csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utazó újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán nagyon sürgősen egyességet akar kötni. Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra, tette hozzá, és arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult vissza, úgy fogalmazott, hogy nem tudom. Az elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok 20-szoros erővel viszonozza. Utalt az előző nap 80 iráni célpontot ért amerikai válaszcsapásokra. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél-délkelet felé. Ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk. Ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2025. november 7-én 24. alkalommal került sor történelmi emlékülésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatójának előadását sugározzuk, amelyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. Kedves hallgatóink, most dr. Papp Józsefet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanárát hallják.
2: Most az első dolog, amivel szeretném kezdeni az előadást, az egy tágabb összefüggésrendszer, méghozzá arra szeretnék rávilágítani, hogy egyáltalán nem a semmiből jön Széchenyi Istvánnak a gondolata, hogy Magyarországon egy tudományos akadémiát kell alapítani. Tudományos akadémiák története Európában hát évszázadokra megy vissza. Azt is lehet mondani, mint mindent, ezt is a görögökhöz lehet visszavezetni, hogy a híres plátoni akadémia eszméje az, amit a reneszánsz időszakában újra felfedeznek, és hát végül is majd az első mai értelemben vett akadémiák a 17. század elején, vagy első felében jelennek meg. Ugye az első akadémia az kifejezetten Franciaországban jön létre 1635-ben, és ennek az akadémiának is az egyik fontos feladata, ami majd a magyarnál is megfigyelhető lesz, a francia nyelv kiművelése, a francia nyelvű tudományos életnek a létrehozása. Ugye ezt követően igazából az európai szinten nagyon jelentős lépés majd az angol vagy brit akadémiának a létrehozása létrejötte lesz. Valószínűleg a tudományos akadémiák közül az angol vagy későbbi brit tudományos akadémia az, amelyik a legnagyobb karriert fogja befutni. Nem utolsó sorban azért, legalábbis a 19. században, hiszen maga mögötte áll egy világbirodalom, és ugye ennek a világbirodalomnak a kulturális expanziója is összekapcsolódik a tudományos akadémiájának a tevékenységével. Nagyon lényeges, hogyha ránézünk a diára, hogy igazából itt a 18. század elején számos fontos európai országban jön létre tudományos akadémia, tudós társaság, ami hiányzik, az a Habsburg monarchia, amely igazából ott a 19. század közepén, közép-európai Habsburg monarchia 19. század közepén kezd el fölzárkózni a nyugat-európai trendekhez, és hát ugye ebbe illeszkedik bele egy viszonylag korai alapítás, a Magyar Tudományos Akadémiának a létrehozása. Ha megnézzük, van osztrák, horvát, román, cseh, lengyel, ugye egy nagyon hiányzik a sorból, ebből az időszakból, hát a Szlovák Tudományos Akadémia, ugye amit néhány nappal ezelőtt egyébként Miskolcon elmondta a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnök ura, hogy Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia most együtt ünnepelt a Magyar Tudományos Akadémiával, hiszen Szlovákia Magyarországból jön létre, és szlovákiai jótudjaként tekintenek önmagukra. Egy nagyon szép gesztus volt egyébként Pozsonyban az emléktábla közös megkoszorúzása a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémia részéről. Most, hogyha áttérünk Magyarországra, ugye akkor látható, hogy itt a 18. század időszaka az, amikor Magyarországon is megfogalmazódik, hogy létre kellene hozni egy tudós társaságot. Ugye alapvetően a kezdeti stádiumban olyan protestáns tudósok fogalmazzák meg ezt a gondolatot, akik automatikusan Nyugat-Európában fejezik be tudományos pályájukat, hiszen Magyarországon ekkor még nincsen felekezetöknek megfelelő felsőoktatás, egyetemi szint, és ugye neki ki kell menni külföldre egyetemet járni, és hozzák ott onnan haza az akadémiának az eszményét. A 19. század elejére tehát a közgondolkodásban benne van, létezik, hogy szükség van egy olyan társaságra, amely a nyelv művelését és a hazai tudományos életet el fogja végezni. Egyetlen egy jelentős dolog hiányzik mellé, hát a pénz, ugye meg ami hát biztosítja ennek az intézménynek a működését. Az alapítás gesztusát azt végül is az alapító személyhez köthetjük, ezt a személyt mindenki jól ismeri, ugye Gróf Széchenyi Istvánról van szó, akit azért sok minden arra predesztinált, hogy valamilyen fontos szerepbe kerüljön a magyar történelem folyamatában, de egyáltalán nem volt egyenes vonalú mozgás Széchenyi István életében, hogy ő eljut 1825. november 3-áig. Ugye hát először is meg kell azt jegyezni, hogy a családja maga egy nagyon fontos indítatást jelent számára, ugye az apja közismerten Gróf Széchenyi Ferenc, ugye aki önmaga is egy nagy alapító, egy mecénás, ugye ő hozza létre azt az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumot, amiből számos egyéb, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, a mai Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is idővel létre fog jönni. Tehát az apa egy múzeumot hoz létre, és ez a múzeum, ez a korabeli felfogás szerint nem a holt idők tudásának a tárházát jelent, hanem egy olyan hely, ahol az ember a tudáshoz közel tud kerülni, tehát inkább egy ilyen könyvtárként lehet felfogni, a mely felfogásunk szerint. Tehát oda megyünk és tanulmányozzuk a múltat, ebből pedig a jövő felé mozdulunk el. Édesanyjának a családjához kötődik, ugye a Festetics családhoz, a Festetics Györgyhöz, a Georgikonnak a létrehozása, ami megint egy praktikus tudást jelent, az agrárképzést honosítja meg Nyugat-Magyarországon. A családi háttérbe és a magánéletbe egyébként még beletartozik az is, hogy az alapítás gesztusához hozzá kapcsolódik egy nagyvonalú megfelelési vágy, ha úgy tetszik. Ugye Széchenyi István közismerten hát romantikus alkat volt a kor romantika világában, és hát egy hőnszerelmes férfi, mint általában a fiatal emberek ebben az időszakban lenni szoktak, meg úgy általában lenni szoktak. Az ő vágyott hölgye, Zichy Károlynak a felesége, Cresson, aki felé az alapítást magát úgy szokták apostrofálni, hogy ez igazából egy nemes gesztus, amelyben azt is bizonyítja a hölgy számára, imádott hölgy számára, hogy ő igazából egy emelkedett lelkületű fiatal ember. Hát ugye nem mindig ez jellemző ő rá, mint minden fiatal emberre a karrierkeresés, ilyen identitás válsága is jellemző, hogy ott a fiatal éveiben a napoleoni háborúk időszakában sokat hezitál, gondolkodik azon, hogy merre kellene tovább mennie, mi lehetne ő. Semmilyen reális alternatívához nincsen kedve, legjobban talán a katonaság állna magához közel, hogyha a személyiség erre alkalmassá tenni, de sem pap, sem hivatalnok nem akar lenni, és hát így igazából így lebeg a semmiben, és ebből a szerepből őt igazából majd a külföldi utazásai alatt, a személyes barátságai alatt szerzett tapasztalat fogja kilendíteni, és az első körben egy ilyen mecénásként fog megjelenni, méghozzá egy olyan mecénásként, aki olyan kulcsintézményeket akar létrehozni, amelyek segítségével Magyarország föl tud zárkózni ahhoz a vágyott állapothoz, ami számára is akkor úgy maga előtt hordozott, ugye a Nyugat-Európa és elsősorban Anglia, amit ellenfelei vádként, barátai pedig dicséretként úgy fogalmaztak meg, hogy Anglománia. Tehát, hogy ez a, hogy valaki kiment akkor mondjuk Londonba és meglátta az ottani kikötőt, akkor az igazából egy egészen más világot tapasztalt ott. Most ugye időközben majd rá fog jönni arra, hogy ez így önmagában nem megy, tehát ezek az intézmények maguktól nem hozzák létre a modern Magyarországot, hát politikussá is kell válni, és igazából egy ilyen politikusi szerep lesz majd rá jellemző. Tehát ő az alapító, és hát így jutunk el ahhoz, hogy 1825-ben majd megalapítja az akadémiát. És hát nyilvánvalóan szükség van az alapításhoz egy helyszínre, intézményre, ahol ez az alapítás megtörténik, és ez nem más, mint a Magyar Országgyűlés, aminek a léte 1825-ben egyáltalán nem nyilvánvaló. Hát ugye számunkra, akik a történelem iránt érdeklődnek, azok számára nyilvánvaló, hogy nem nyilvánvaló, hiszen 1825 előtt, 1811-ben volt utoljára Magyarországon országgyűlés, és hogyha első Ferencen múlott volna, akkor valószínűleg még egy darabig nincs Magyarországon országgyűlés, és szerette volna országgyűlések nélkül kormányozni ezt az országot. Hát a körülmények rákényszerítették arra, hogy ez így nem elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmi viszonyoknak az átalakulása miatt volt szükség egy országgyűlésre, amit alapvetően úgy gondoltak el, hogy ennek segítségével lecsillapítják azt a feszültséget, ami a magyar rendekben megfogalmazódott az országgyűlés elmaradása, az infláció, meg minden gazdasági problémák miatt, és akkor egy ilyen szelepen kiengedik a fáradt gőzt, és utána minden megy szépen a maga rendes kerékvágásába. Hát végül is a rendes kerékvágásból lett egy reformkor, igaz nem ekkor, hanem majd csak 5 év múlva indul el úgymond hivatalosan a reformkor, de nyilvánvalóan az nagyon szükséges a reformkorhoz, hogy újra legyenek magyar országgyűlések, és valóban 25-től folyamatosan üléseznek a magyar országgyűlések, igazából 1847-48-ig a rendi országgyűlések. Tehát 25. szeptember 11-én az uralkodó megnyitja az országgyűlést, amin egyébként értelemszerűen megjelenik a kor egyik nagyhatalmú politikusa, Metternich is. Ugye ő neki az a funkciója itt jelen pillanatban, hogy őt majd magyar indigenává, tehát magyar állampolgárá, magyarrá választja az országgyűlés, vagy alkot erről egy törvényt. Hát Metternich rá van arra kényszerítve, hogy magyar ruhába hújjon, és az adoma szerint annyit mond erre csak, hogy hát, hogy jó, oké, majdnem magyarra válok, de remélem, hogy azt el tudom kerülni, hogy bajszot növesszek. Hát ugye a magyarok és a bajusznak a kapcsolata ekkor elég erőteljes volt. Na most tehát összejön az országgyűlés, és megindulnak a szokásos országgyűlési viták. 1825. november 3-án egy kerületi ülésen történik valami, hogy ami előre annyira nem látható. Az utókor úgy emlékszik vissza, hogy egy ilyen hirtelen jött gesztusból fog Széchenyi felajánlást tenni, azonban ma már a kutatás azt mondja, hogy valószínűleg erre készült, és a megfelelő pillanatot várta, hogy az a gesztus az a legnagyobbat szóljon, és ezáltal a legnagyobb hatást váltsa ki korábban. Na most tehát 1825. november 3-án nem az országgyűlés ülésezik, hanem az országgyűlés kerületi ülése, ami más. Tehát nem a rendes ülés, hanem egy olyan ülés, ahol a vármegyei követek összegyűlnek, hogy a személynök befolyása nélkül szabadon kifejthessék a véleményüket. És ez a szabad vita teszi azt lehetővé, hogy Széchenyi is hozzászóljon a vitához, hiszen ő nem tagja, majd mit látni fogjuk, nem tagja a követek házának, hogy ő egy főrend. A vita egyébként magyar nyelven folyik, és az országgyűlésnek a nyelve értelemszerűen a latin. Egyébként Széchenyi azzal is fölhívja magára a figyelmet, hogy többször magyarul szólal meg. Na most tehát egy oktatási vitáról van szó, a tágabb kontextus is célszerű bemutatni, ugyanis ugye általában csak annyit szoktunk mondani, hogy felsőbüki nagy Pál felvetésére Széchenyi ezt mondja. Na hogyan is néz ki igazából ez a vita? Ugye a vitát egy Földvári Ferenc nevű Heves vármegyei követ kezdi, aki felveti azt a tételt, hogy Magyarországon papoknak, professzoroknak, tanítóknak senkit sem szabad kinevezni anélkül, hogy nem tud magyarul. Tehát a nyelvkérdés körül folyik. Ez a felvetés. Ezzel indulunk. Utána egy Rohonci János nevű Veszprém megyei követ, ugye azt találja mondani, hogy hát szörnyű állapotok vannak az országban, mert a Pesti Egyetemen és a Bécsi Akadémián szlovák nyelvű professzorokat alkalmaznak a magyar nyelv oktatására, tanítására, és így nem lehet azon csodálkozni, és itt idézett, hogy ilyenek próbálják azt közvetíteni, hogy a magyar nyelv a laplandi nyelvvel lenne rokon, idézett bezárva. Tehát egy ilyen kis finnugor vita zajlik itt a háttérben, és hogy ezt elkerüljük, tanítsák a magyart a magyarok, és ezzel párhuzamosan még hozzáteszi, az a legjobb az lenne, hogy arról is születne törvény, hogy magyarok csak magyarokkal házasodhassanak. Ezt követően Takács Gáspár szólal föl, aki rögtön egy nyelvművelő társaságnak a felállítását követeli. Ezután jön Felsőbbüki Nagypál első felszólalása, aki elkezdi korholni a magyar főnemeseket, hogy jó-jó, ez a magyar nyelv, ugye csak az a probléma, hogy mivel mindenki német nyelvű hát gazdatiszteket akar alkalmazni, ezért igazából a magyarok nem tanulnak meg magyarul, hanem németül tanulnak, és minden németül van, tehát alkalmazzanak a magyar főrendek magyar nyelven beszélő hát gazdatiszteket, és ezzel közelebb kerülünk a megoldáshoz. Dezsőfi József, ugye a híres Dezsőfi József, későbbi vitapartnere a Széchenyinek, azt mondja, hogy ki kell jelölni egy végső határnapot arra nézve, amikorra mindenkinek meg kell tanulni magyarul, aki hivatalban van, aki nem, azt bocsássák el, és akkor tisztán magyar nyelvűvé tud válni az ország. Ezt követően Kászoni Sándor szól hozzá, hogy a céhekbe csak olyanokat vegyenek föl, akik magyarul tudnak. Majd Vaj Ábrahám rögtön erről törvényt követel. És ezután szólal föl Felsőbbüki Nagypál, aki egy magyar nyelvművelő társaság alapítását tartja szükségszerűnek. Tehát ez a tágabb kontextus. Tehát itt egy oktatási vitán keresztül egy nagyon erős nacionalista felhangokkal együtt járó vita zajlik. És ekkor szólal föl Széchenyi István, hogy mit mond, azt nem tudjuk, mert ugye nem maradt fönn pontosan a szavai. Jókai Mórnak a Magyar Nemzet Története Regényes Rajzokban című munkájában találhatók ezek a szavak, hogy nekem itt szavam nincs, nem vagyok tagja a követek házának, tehát erre utaltam, de birtokos vagyok, és ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honfitársaink magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Tehát egy évi jövedelem. Ugye ez a bizonyos 60 ezer forint. Ez nem azt jelentette, hogy ő 60 ezer forintot odaadott, hanem 60 ezer forintot lekötött, és ennek az éves kamatából gazdálkodhatott igazából a Tudományos Akadémia, és ugye őt követték több főrend, őket követte több főrend, hozzátették a saját vagyonukat. Széchenyi ugye naplót írt, és a naplójában egy nagyon egyszerű beszámoló van erről a napról. Kerületi ülésen beszéltem, eddig teljesen korrekt, valóban ott beszélt, minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Tehát ő ezt a beszédet úgy fogta föl, hogy ezzel ő a honfitársait ellenségévé tette. De most nyilvánvalóan nem mindent, hát minket, akik erre hálával emlékezünk, minket biztosan nem, de mire gondolhatott Széchenyi, mi lehetett az ő hát a dilemmájának a része, vagy az alapja? Ugye, nyilvánvalóan valami olyasmi, hogy ő nagyon mást gondolt egy tudós társaság céljairól, mint azok, akik előtte szólottak, akik ezt a saját politikai eszközüknek, a köznemesség politikai eszközeként próbálták felhasználni majd az évek során. És ez a vita, ez az ellentét, ez majd nagyon erőteljesen elő fog jönni az 1840-es évek elején, 1842-ben, amikor Gróf Széchenyi István az akadémiai beszédében kifejezetten arról beszél, hogy a magyar nyelv megtanítása valakinek az nem egyenlő a magyarrá tétellel, tehát a nyelvnek, tehát az önmagában nem elég, attól, hogy valaki magyarul beszél, attól még nem válik magyarrá, zanzásíthatnánk Széchenynek akkor nagyon radikálisnak tűnő szavait, mert mindenki másként gondolta, hogy azt gondolták, hogy ez úgy meg lehet oldani, mindenki magyarul beszél egy idő után, és akkor nincs érdemben probléma. És Széchenyi másként látta Magyarország jövőjét, mint általában kortársai. Ma már közhelyszerű, de azért ez abban a korban nagyon is radikálisan hangzott. De hogyha belegondolunk, ma is elég radikálisan hangzik, hogy amit a Hitelben írt erről a kérdésről, és ez célszerű az előadás végén szó szerint is felolvasva, ennél szebben nem szól semmi a tudomány szerepéről. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma, ezek statisztikája az ország legértékesebb része, nem termékeny lapály, hegyek, ásványkincsek éghajlata, stb. Teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józan használni tudja, igazibb súly és erő az emberi agyvelőnél nincs, ennél több vagy kevesebb léte a nemzetnek, több vagy kevesebb szerencséje.

0: A folytatásban Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszél.
1: Ez az előadás, amikor kiválasztottam a címet, úgy tűnt, hogy hó, hát ez egy nagyon egyszerű dolog lesz. Aztán kiderült, hogy nem annyira egyszerű, ugyanis óriási anyagról van szó, mert hogy néhány 19. századi főpap akadémiai tevékenysége, kiderült, hogy a magyar főpapok nagyon aktívak voltak ebben a korban, úgyhogy ez az előadás tulajdonképpen ilyen kis mozaik kockáknak a fölvillantása lesz ebből a korszakból, amely az akadémia 1825-ös megalakulása után és a magyar katolikus felső vagy főpapságnak a kapcsolatát próbálja egy picit érzékeltetni, de mondom, csak ilyen kis szikrák lesznek. Ami nagyon szerencsés egybeesés a korszakban, hogy amikor az akadémia megalakul, az utána következő évtizedekben a magyar katolikus felső klérus igen kiművelt. Tehát azt kell mondani, hogy olyanokról van szó, akik nem pusztán az egyházi dolgokkal vannak elfoglalva, és nem pusztán, mint felelős főpásztorok az egyházmegyéiknek az ügyeit intézik, hanem nagyon sok olyan van közöttük, akik különböző szakterületen jártasak. Tehát amikor ők bekerülnek az akadémiába, akkor ez nem azt jelenti, hogy különböző rangokban van, aki levelező, van, aki rendes tagságot nyer, sőt, az igazgatósági tagságig is viszik néhányan. Ez nem pusztán egy kitüntető cím, hogy hát a hercegprímás akkor legyen a Tudományos Akadémiának a tagja, hanem valóban áll mögötte tényleges tudományos tevékenység, vagy ha az kevéssé, akkor mecénásként jelennek meg, akik az akkori korban komoly összegekkel támogatták magát a Tudományos Akadémiát, és azon kívül még egy csomó egyéb intézményt is, a Nemzeti Múzeumtól kezdve a színházig, de saját maguk is alapítottak saját múzeumokat. Úgyhogy ilyen módon azt mondhatjuk, hogy komoly érdemeket szereztek a magyar tudományosság és a magyar kultúra terén. Néhány kimagasló személyiséget szeretnék megemlíteni. Az első közülük Hajnal Lajos kalocsai érsek, aki abban különbözik egy kicsit a többiektől, hogy míg általában azért a papi személyektől azt várnánk el, és ez így is van általában, hogy ők a humántudományok területén alkotnak nagyot. Hajnal Lajos ezzel szemben azonban, mondhatjuk így, hogy a reáltudományokban is igencsak otthon volt, méghozzá kimondottan a botanikára kell gondolni, mert hogy fiatal korától, amióta utazott Európába, kapott ilyen lehetőségeket, Párizsban is elég hosszú időt töltött, nagyon érdeklődött a botanika iránt, a növények iránt, és amerre csak járt, mindenhol begyűjtötte ezeket a növényeket, és több mint 10 000 darabos ilyen gyűjteményt szedett össze Európa szinte minden részéről. Ez abban a korban Európának az egyik legnagyobb gyűjteménye volt. Tehát nem csak, hogy Magyarországon, Európában az egyik legnagyobb ilyen gyűjtemény volt, és mint botanikus nem csak gyűjtötte ezeket a dolgokat, hanem tanulmányozta is. Ami azt is jelenti, hogy különböző kongresszusokon vesz részt, tehát például 1874-ben a Firenzei Nemzetközi Kertészeti Kongresszuson is jelen van, vagy Budapesten 1876-ban egy statisztikai kongresszuson, és így tovább. De a lényeg az, hogy a végén ezt az egészet jó nagy összeggel kiegészítve a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozza. Ez alapozza meg a múzeumnak a növénygyűjteményét. Ez a nagy alapítvány, ez akkor 12 000 forint volt, amivel így a botanikai része a múzeumnak önálló területté vált. Emellett meg kell említeni, hogy nagyon érdekelte a csillagászat is. És amikor már kalocsai érsek volt, akkor az ottani főgimnáziumba létrehozott egy csillagdát, 1876-ban találja ezt ki, és 88-ban nyílik meg. Fényi Gyula, jezsuita atya az, aki ennek a csillagvizsgálónak az első mestere lesz, de gondoskodik arról is az érsek úr, hogy ez a csillagvizsgáló az akkori idők legmodernebb eszközeit tudja a birtokában, tehát ezzel tudják valóban kutatni az eget. De emellett érdekelte a régészet is, és mint ilyen a kalocsai székesegyház környékén ásatásokat végeztet 1869. augusztus és szeptember folyamán Henselmann Imre régésszel, és ekkor találják meg a főszékesegyháznak, a régi székesegyháznak az alapjait és maradványait. Emellett természetesen a székvárosát, Kalocsát igyekezett kulturálisan fölfejleszteni, különböző iskolákat hoz létre, de emellett gondoskodik arról is, hogy kórházat is alapít, 40 gyermek számára árvaházat, és így tovább, sőt, a székesegyháznak az orgonáját is megépíteti. Emellett nagyon érdeklődik a művészetek iránt, éppen ezért több olyan európai akadémia van, ami a tagjává fogadja, többek között az Accademia dei Nuovi Lincei Rómában, vagy a San Luca Művészeti Akadémia szintén Rómában, a Santa Cecilia, hogy ez a kimondottan a zenével foglalkozik. A kortárs nagy művészeivel is nagyon komoly kapcsolatot tart fönn, mondhatjuk azt, hogy baráti kapcsolatot, különösen Liszt Ferenccel, aki Kalocsára is ellátogat legalább háromszor az érsek úrhoz, de ugyanígy kapcsolatban áll Munkácsi Mihállyal is. Következő Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, művészettörténet, a folklór és a műemlékek, műemlékvédelem az, amiben ő nagyot alkotott. Már 1858. december 15-én levelező tagjává választják, és 1861. december 20-án lesz rendes tagja az akadémiának. Azt hiszem, hogy ha az ő nevét halljuk, akkor mindenkinek rögtön mi jut eszébe a magyar mitológia, amely 1854-ben jelenik meg, és amely a régi magyar hitvilágnak az első komoly összefoglalója, mindmáig alapmű, természetesen egy csomó olyan dolog van, amit azóta már másképp tudunk, másképp látunk, de mindezek ellenére nagyon fontos és korszakos ez a mű. Azon kívül fontos az, hogy a középkorral kapcsolatos publikációi. Nagyon érdekli ez a kor, és nagyon érdekli a középkornak a művészete is. Nem csak publikál róluk, hanem gyűjti is ezeket. Sőt, kimondottan foglalkozik műemlékeknek a fölkutatásával, mert hogy Pozsony környékén a csalló közben fölméri azokat a műemlékeket, amelyek a középkorból megmaradnak. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok művet hoz létre, vagy alkot a magyar mitológián kívül is, tehát a magyar műemlékek, vagy a magyar erekjékről jelentetett meg könyvet, egyébként a műveinek a felsorolása az eltartana majdnem 20 percig, úgyhogy ettől eltekintek. Ami vele kapcsolatban egy különleges érdekesség, azt szeretném kiemelni, hogy nagy szerepe van abban, hogy fölkutatta Mátyás Korvináinak a helyét, illetve hát megtalált jó néhányat Konstantinápolyban. 1862-ben történik a dolog, amikor Kubinyi Ferenccel és Henselmann Imrével elutaznak Konstantinápolyba, hogy nyomára akadjanak az elrablott Korvináknak, ami azonban nem olyan egyszerű. Tehát Konstantinápolynak az akkori helyzetében nem lehetett bejutni ezekbe a könyvtárakba, vagy kincstárakba, ahol ezek a könyvek voltak, úgyhogy bizony minden politikai kapcsolatot ki kellett használni, sőt, megvesztegetésekkel kellett élni, ahhoz, hogy bejussanak. Először a Kubbe Alti nevezetű kincstárnak a könyvtárába engedik be őket, ahol hamarosan tényleg felfedeznek néhány Korvinát. A zománcozásról, ahol a magyar meg a hunyadi címer található, rögtön be lehet azonosítani, de szeretnének még többet kutatni, de annyira lassan haladnak, hogy közben átutaznak Rodostóba. Rodostóba fölkeresik a nagyságos fejedelemnek a házát, sőt, Ipolyi Arnold abban a kis kápolnában, ahol a nagyságos fejedelem sokat szokott imádkozni, Mikes Kelemen beszámolója szerint, ott maga is egy szentmisét mutatott be. És utána visszamennek Konstantinápolyba, és akkor találnak még 9 darab Korvinát a Kösk könyvtárteremben. Nagy a lelkesedés itthon, ugye írják a leveleket, mindenki oda van, csak egy dolog hiányzik, az pedig, hogy pénzt kellene gyűjteni, hogy visszavásárolják ezeket a könyveket. Hát ez nem sikerül, úgyhogy ilyen módon dolgok végezetten térnek haza. Aztán majd később a török-orosz háború után kapjuk vissza ezeket a könyveket. Következő, Frakmói Vilmos, váradi kanonok, arbei címzetes püspök. Hát ő a történelem tudománynak és a diplomácia történetnek a kiváló szakértője, mondhatjuk azt, hogy a 19. századnak a legnagyobb alakja, ami átnyúlik a 20. századba is. 1870-ben lesz levelező tagjává az akadémiának, és akkor ő már ismert, tehát már komoly történész múlt áll mögötte, és mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szerencsés korszakban nyúl a történelemhez. Ő elsősorban a 15. század történetével foglalkozik, illetve a 17. század, azon belül is Pázmány Péter az, akinek a kutatásában elévülhetetlen érdemei vannak, hogy pont ez az időszak, amikor 13. Leó pápa megnyitja a kutatók előtt a vatikáni könyvtárat, majd később a vatikáni levéltárat is, és így egy csomó olyan magyar anyaghoz jut hozzá, amit korábban még nem lehetett kutatni. Ennek a, mondhatjuk így, hogy a fizikai terméke az a Monumenta Vaticana, tehát a vatikáni magyar történeti források, amely 4 vaskos kötetben jelenik meg, és mondhatjuk, hogy ezzel ő az akkori európai trendet tökéletesen másolja, hiszen ugyanebben az időben jelennek meg ott, hát elsősorban a németek, akik persze sokkal hosszabb sorozatot tudnak készíteni, mert sokkal több dokumentum van a németséggel kapcsolatban, de ő is összegyűjti, ezt mondom, 4 komoly kötetben, de ő az, aki kiadja a magyarországgyűlési emlékeket 10 kötetben. Emellett Pázmány Péterről is könyvet ír, és még jó néhány témáról, ami mondom, főleg a 15. és a 17. századot érinti. Bartakovics Béláról is szeretnék néhány szót szólni, már csak azért is, hogy hazabeszéljek, mert hogy ugye ő Egernek az érseke, a rozsnyói püspökségből került ide, méghozzá egy nagyon nehéz időszakban, tehát 1850-ben a szabadságharc leverése után, miután Lonovics Józsefet be sem tudták iktatni egri érsekké, ugye büntetésből nem is lett belőle beiktatott érsek, és akkor érkezik meg Bartakovics Béla, aki egy olyan időszakban veszi át a városnak és az egyházmegye vezetését, amikor nem csak politikai elnyomás van, hanem kulturális elnyomás is. Tehát itt Egerben a ciszterci gimnáziumot azt meg akarták szüntetni, errefelé ügyes diplomáciával mit csinál? 8 osztályos gimnáziummá fejleszti föl, vagy éppen betelepíti az angol kisasszonyokat ide a szomszéd épületbe. Sőt, 1861-ben újra indítja az egri jogakadémiát, ahol kötelezővé teszi a kánonjognak a tanulását is. Csak egy kis adalék, hogy ő az, aki megszerzi Mikes Kelemennek a törökországi leveleit, és nem tudom, hogy ez pozitívként vagy negatívként említsem, de föl is írja szépen saját kezével, hogy ő szerezte meg, és ott van. Én az eredetit is láttam az egyházmegyei könyvtárba, de ugye, ami megjelent faksimile kiadás, ott is gyönyörűen szépen látszik Bartakovicsnak a kézírása, hogy ezt ő szerezte meg Toldi Ferenctől. Mi az, ami még itt Egerben a nevéhez fűződik? Például az egri érseki líceum múzeumának a létrehozása, illetve, hogy a plébániákon ne kallódjanak el a régi könyvek és iratok, azokat begyűjtötte, és a főegyházmegyei könyvtárban adott nekik helyet. Azon kívül, hát vallásos dologról is beszéljünk már jobban, ő volt az, aki megbízta Tárkányi Bélát, aki maga is a Tudományos Akadémiának a tagja, hogy revideálja és modernizálja a Káldi Györgyféle katolikus bibliafordítást. Azon kívül segítette a katolikus legényegyletnek a megtelepedését és székházzal ajándékozta meg őket. Bartakovics Béla emellett pedig az akadémiának bőkezű szponzora volt, tehát óriási összegeket adományozott az akadémiának a működésére. Ahogyan itt a vázlatban írtam, hogy hát ők azokat önkényesen választottam ki, mert hogy másokat is lehetett volna, mert hogy jó néhányan vannak olyanok, akik szintén komoly tudományos munkát is végeztek, vagy pedig támogatták az akadémiát, ilyen például Kopácsi József, esztergomi érsek hercegprímás, 1831-ben lett az akadémia tiszteletbeli tagja, amit nála érdemes megjegyezni, hogy komolyan is vette a magyar nyelvnek a művelését, mert ő az első esztergomi érsek, aki a körleveleit már nem latinul, hanem magyarul adta ki a papság számára. Most Sziszovszky Jánost meg lehet említeni, 53-tól tagja az akadémiának. Ő is azok közé tartozik, akik mindent elkövettek a magyar nyelv védelmében. Lonovics Józsefet már említettem, ő is a Tudományos Akadémiának a tagja, 63-tól az igazgatóságnak a tagja, ő is egyháztörténész, és korának kiváló egyházjogásza. Simor János herceg prímás, aki szintén esztergomi érsek, ő a magyar nyelven írott tankönyvekért küzdött, tehát hogy magyar nyelvű tankönyvek jelenjenek meg, és amit eddig mondtam, ez csak a jéghegynek a csúcsa, hiszen ahogy a cím is mutatja, ezek a főpapok. De azok sem mindegyike. És akkor még nem beszéltünk az alsópapságról, akik között nagyon sokan voltak, akik szintén tagjai voltak a Tudományos Akadémiának valamilyen szinten, sőt, ott vannak a kiváló tudós szerzeteseink, hát őket talán majd egy másik alkalommal szólaltatjuk meg, és zárójelben mutattam azt, hogy csak így fölvillantottam, hogy a magyar katolikus klérusból milyen kiváló emberek voltak tagjai az akadémiának, de azt is el kell mondani, hogy a protestáns részről, tehát a protestáns klérusból arányaiban még nagyobb. Tehát ők, ahogy itt az alapítás környékén is látszott, hogy talán még nagyobb részben kivették részüket a Tudományos Akadémiának a munkálataiból. Sajnos a 19. század után a 20. században a magyar katolikus papság klérus már nem vesz részt annyira intenzíven a Tudományos Akadémiának a munkájában, ami a század második felére még inkább akuttá válik, de azt tudjuk, hogy annak egyéb komoly történelmi okai vannak.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban két előadást sugároztunk a Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben ünnepelt 200. évfordulója alkalmából. Először dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszélt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Most elhangzott műsorunk a 2026. április 16-i adásunk ismétlése volt.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Főegyház megye közleményben tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018 októberi amerikai utazásunk családi kiruccanás volt. Valójában hivatalos út volt. Reagált Áder János volt köztársasági elnök a távirat irodához eljuttatott közleményében. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a közösségi oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János ma az önkény ellen fog tüntetni, közösségi oldalán azt kérdezte, vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. Áder János a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány által eljuttatott közleményében erre úgy reagált, hogy hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy a velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Nem, ezeket mi magunk fizettük, tette hozzá. Magyar Péter mindezekre reagálva közölte, hogy Áder János nem cáfolt semmit, se a 2 milliárdos luxusvillát, se a 10 milliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a Vidámparkot. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozták a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Kitért arra, Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának elmondta. A hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Több frakció számára elfogadhatatlan Kulcsár Krisztián tiszás személye az Interparlamentális Unió magyar nemzeti tagozata élén. Ezért új jelölt állítására kérte fel a delegáló kormánypártot a házbizottság csütörtöki ülésén. Közölte Latorcai Csaba, a parlament alelnöke a közösségi oldalán. A KDNP-s politikus az ülés után úgy fogalmazott, egy olyan képviselő, aki képviselőtársát lekányázza, nem tudja képviselni az egész országgyűlést egy nemzetközi szervezet élén. Ezért felkérték a delegáló Tisza frakciót, hogy jelöljön új jelöltet az Interparlamentális Unió magyar tagozata élére. Kíváncsian várom, hogy vajon a Tisza párt elhatárolódik-e Kulcsár Krisztiántól, és jelöl-e új elnököt, vagy

0: Egy ilyen képviselőt megkíván tartani egy ilyen fontos tisztségben, mondta Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően gomoly felhőképződésre számíthatunk sok napsütéssel. Utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé, illetve a délnyugati határ mentén keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 23 és 29, késő este 13 és 21 fok között. Alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak.
2: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
3: Hangolódjunk együtt!
4: Kedves hallgatóink! A következő percekben a 2025. október 5-i adásunk ismétlését hallhatják, amelyben a Kálik Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskola rádiósaival Szendrejné Miskolci Mária beszélget.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
5: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalommal, amikor is a nyáron történt eseményekről fogunk tájékoztatást adni a kedves hallgatóknak, hogy mi történt a nyár folyamán a Káli Katolikus Általános Iskolában. Milyen táborban vettetek részt, hogyan töltöttétek a szabadidőtöket, mik voltak azok az emlékezetes pillanatok, amiket szeretnétek megosztani velünk.
6: Én voltam egy balatoni táborban, nagyon jó volt, sok új barátot szereztem, sokat fürödtünk, meg még voltam kettő napközis táborban, ott is rengeteg barátot szereztem, és nagyon jók voltak a foglalkozások.
5: Mi volt a nyári balatoni táborban számodra a legemlékezetesebb pillanat?
6: Nekem az volt, hogy a végére kialakult egy teljes rendszer, hogy ilyenkor kelünk, már mindenki összehangolódott, olyan voltunk, mint egy nagy család.
5: Ez a tábor, ha jól tudom, úgy jött létre, hogy a Káli önkormányzat finanszírozásában Balatonföldváron töltöttetek 4 napot, amely teljesen ingyenes tábor volt számotokra, pusztán egy minimális anyagi hozzájárulást kellett fizetniük a szüleiteknek, és itt alapvetően az volt a cél, hogy jutalmul az egész éves közösségi és tanulmányi munkátokért részt vehessetek ebben az örömtáborban vagy jutalomtáborban, amit egy balatonföldvári nyaralóban, a Kali önkormányzat nyaralójában töltöttünk el, és rendkívül jó körülmények között medencézhettetek ott az udvaron, illetve ha az idő engedte, akkor a Balatonban is megfürödhettetek. Ez azért olyan különleges dolog számunkra, hiszen itt a mi településünkön élő gyerekek közül sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy családi nyaralásokon vegyenek részt, és így ilyen formában próbált az önkormányzat és az iskola összefogni, hogy a gyerekek megláthassák a magyar tengert, és a Balaton partján tölthessenek el tartalmas nyári napokat. Ebben a projektben vettél te is részt, így mondtad el az élményeidet ezzel kapcsolatban. De itt van egy másik tanulónk is, akiről büszkén elmondhatom, hogy ő is a szép tanulmányi eredményével, magatartásával hozzájárult egész évben ahhoz, hogy az iskolánk hírneve tovább gazdagodjon, és ezért ő is megtisztelt azzal, hogy a szülei elengedték és részt vett velünk ebben a táborban. Te hogy érezted magad?
7: Nagyon jó volt, amikor lementünk a Balatonra, és elkezdtünk focizni, és szereztünk sok barátokat. Végül is mi nyertünk, de jó volt. És még kicsit megtanultam úszni is, kosárlabdáztunk, és ettünk jó lángost, és jó sokat medencéztünk.
5: Elmondanátok-e a hallgatóknak, hogy hogyan oldották meg a tanárok, azt mondott, hogy finom lángost ettetek, hogy miért volt olyan különleges az, hogy miket fogyasztottatok, hogy étterembe jártatok, vagy valahogy másképpen oldották meg a pedagógusok az étkezéseiteket?
7: Ez úgy volt, hogy igazgatónő reggel fölkelt valamilyen 5 órakor, nagyon szépen köszönjük neki, és elkezdett lángost csinálni, meg kellett gyúrni a tésztát, és mire felébredtünk, addigra kész volt, és nagyon finom volt. És tanárnő, mindenki tiszteletében is nagyon szépen köszönjük, mert 2 órát vergődött vele, tanárnő, és végül is megérte.
5: Tehát akkor ízlet mindenkinek, ez az általunk elkészített lángos, hát ez nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni nektek, és ugye azt szerettem volna még elmondani, hogy ezek a pedagógusok, akik velem részt vettek ebben a táborban, és nyaraltattak titeket, ugye a konyhai szolgálatot is elláttuk, hiszen nem csak a lángost, hanem a reggelit, az ebédet, az uzsonnát és a vacsorát is mi készítettük el, semmiféle segítség, tehát más ilyen éttermi segítség nélkül. Azt azért még hozzáteszem, hogy a nyersanyagot a Káli önkormányzat konyhájának a felajánlásából finanszíroztuk, tehát az összes étkezéshez használt kenyértől kezdve szalámin, vagy éppen amiből főztünk burgonyát, azt is mind a Káli önkormányzat konyhájának köszönjük meg ezúton is. És ezen kívül szeretném elmondani, hogy még egy turnus érkezett, ahogy ti hazamentetek, és újabb 15 gyerek vehetett részt egy táborban, ugyanúgy a Káli önkormányzatnak a szervezésében, és a Káli iskola szervezésében, és ezek a gyerekek már egy picit jobb időre érkeztek, ezért meg tudtuk valósítani azt, hogy sokat strandoltunk, talán egész nap is kin voltunk a Balaton partján, és hát nagyon sokat tudtak labdázni, sokat tudtak versenyezni, úszni, cápásot játszani, és nagyon sok örömteli pillanat volt az ő számukra is, ami még különleges, hogy át tudtunk menni Tihanyba, komppal utaztunk, és ez is egy nagyon különleges élmény volt a gyerekek részére, hogy megtekintettük az apátságot, az apátságban a látogatóközpontot, és közösen imádkoztunk nyilvánvalóan a tihanyi apátságban. Viszont a ti táborotok is tartogatott azért lelki tartalmat, hiszen a Remény zarándokai évében, a Remény szent évében nekünk az is fontos volt, hogy ne csak élményekben gazdagodjatok, hanem lelkiekben is töltődjetek fel. Mi volt az, ami különleges volt ezekben a napokban, hová zarándokoltunk el, mit kerestünk fel?
6: Szerintem a örömöt kerestük, hogy minél jobban érezzünk magunkat ott.
5: És hova mentünk el vasárnap?
6: Szentmisére mentünk el vasárnap, nagyon szép volt, különleges nagyon.
5: Hát igen, és hogy együtt azért a mi nyaralunk az 3 kilométernyire van a templomtól, és akár zarándoklatnak is tekinthetjük, hogy korán felkelve elindultunk, és elzarándokoltunk gyalog a templomba, és részt vettünk közösen együtt a Szentmisén. Szerintetek mi a különbség a zarándoklat és a kirándulás között?
7: Amikor zarándokolunk, akkor keressük Jézus utait, tanításait, és azt, hogy ő mégis mit tett, és azt próbáljuk leutánozni. A nyaralás között az van, hogy jól érezzük magunkat, kikapcsolódjunk, és kicsit elzárjuk magunkat a külvilágtól és a munkáktól.
5: És egy zarándoklat akkor is megvalósul, ha rossz az idő?
6: Persze.
5: Egy kirándulásra azonban mit mondanak anyáik, hogyha mondjuk esik az eső, akkor elindultok?
6: Nem, akkor mondják, hogy majd legközelebb.
5: Tehát akkor ez is egy különbség, ugye, hogyha zarándoklatra indulunk, akkor ha esik, ha fúj, akkor azt mi felajánljuk és elvállaljuk, és akár a nehézségekkel együtt is véghez visszük, hogyha mi azt elhatároztuk, hogy ezt a Jóistennek fogjuk odaadni, ezeket a nehézségeket, fájdalmakat, szenvedést, akár a rossz időt, akár azt, hogy elfáradunk az út alatt. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy hogyan indult a tanév?
6: Nagyon jól indult a tanév. Hát már sokkal nehezebb ez a 6. osztály, de megbirkózok vele.
5: Neked?
7: Elég rosszul indult. Beszereztem pár rossz jegyet, de megpróbálok belőle feljönni 5-ösre.
5: Melyik program tetszett most nektek legjobban? Itt most október elején vagyunk. Milyen programok voltak az iskolában eddig?
7: Eddig az iskolában könyvtári tábor, napközis tábor, és ugye mondtuk, hogy a balatoni nyaralás.
5: Mit kell tudni a napközis táborról? Ez is a hittan tábor volt, ha jól tudom, amin részt vettél, Adrián, és ott hová zarándokoltatok el?
6: Rengeteg helyre. Az utolsó napon elmentünk Egerbe, az érseki palotába, és a bazilikába.
5: Mi tetszett ott a legjobban neked?
6: A bazilika hatalmas, és nagyon szépen ki van díszítve. A érseki palota, ott meg rengeteg minden ki van téve, és még megnézzük a pincéjét, és a pincéje meg hatalmas.
5: De mégis mi az, ami neked legjobban tetszett? Melyik liturgikus eszköz, vagy talán valamelyik liturgikus ruha, vagy mi az, ami annyira nagy élmény volt neked, amit otthon is elmeséltél?
6: Hogy visszanézhettünk az időben, hogy mennyi régi tár volt ott, Magyarországról, vagy nem Magyarországról, rengeteg minden szép dolog volt ott, amit régen szentmiséken használtak.
5: Úgy tudom, hogy te is jártál az Egri bazilikában. Milyen volt az Egri bazilikában neked?
7: Nagyon jó volt, mert a falai az ilyen időutazó, és nagyon jó volt, hogy le volt írva Istennek a szavai, hogy miket mondott 2000 évvel ezelőtt, és hogy hogyan kéne nekünk imádkozni.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Akkor nézzük a tanévet. A tanév elején elhatároztuk, hogy állatbarát iskola leszünk. Elmondanátok-e a hallgatóknak, hogy mit találtunk ki, és mit sikerült megvalósítani egy titkos projekt kapcsán, ami az állatbarát téma héten került megvalósításra?
2: Egy gólyát kirajzoltunk a fehér és fekete és piros pulcsink per pólónkkal, és a drónnal lefényképezték felülről. Voltak osztályok, akik fehér pólót, mások pirosat, mások feketét hordtak, és az volt a feladat, hogy a pirosak a csőrük volt, a fehér a testük, és a fekete a lábuk, úgy kellett beállniuk, és drónnal fentről lefényképezték, ugyebár.
1: Ez is az állatbarát téma héttel kapcsolatos, az állatvédelemnek a jegyében történt mindez, hogy sokkal jobban vigyázzunk a teremtett világra. Október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferencet, őt, aki a teremtett világ dicséretét és a teremtett világra való odafigyelést hívja fel számunkra, hogy mi is odafigyeljünk arra, ami a környezetünkben történik, és sokkal jobban vigyázzunk a földünkre, vigyázzunk a természetre, ami körülöl el minket. Mit gondoltok, hogy mit tudunk tenni azért, hogy biztonságosabb és élhetőbb jövő legyen a földön?
3: Ne szemeteljünk, és ne csináljunk ennyi gyárt, hogy ne legyen piszkos a levegő.
1: Aztán még?
2: Védjük az állatokat, és lehetőleg több fát ültessünk.
1: Miért gondolod, hogy több fára van szükség?
2: Az oxigén hiány miatt.
1: És miben tapasztaljuk meg azt, hogy kevés fa van?
2: Az erdőkben, és igazából 22 000 fát vágnak ki naponta.
1: És ugye az, hogy nagyon felmelegszik a légkör, tehát borzasztó meleg van, és hogy nincs fa, ami ugye fotoszintetizálna, és hogy segítene, hogy az oxigén, amit beszívunk, vagy ami a légkörben van, az tisztább legyen. Ezért ez nagyon fontos. A szemetelést említettétek, mi az, amiben szerintetek fejlődnie kellene még itt akár a falunknak is, akár az iskolának is, hogy mire kellene itt a szemeteléssel nagyon odafigyelni?
3: Lehetne egy nagyon kicsit több helyen a kuka, meg hogy az embereknek meg kéne mondani, hogy nem kéne szemetelni, mert ez nem tudja eltenni a zsebébe, nem csak így eldobja. Vagy ott van a táskája, abba beleteszi, és hogyha majd hazaér, akkor kidobja.
2: Tavaly voltunk az osztállyal szemétgyűjtésen, az iskola részvételével. Az osztályok kaptak külön egy utcát, mi kaptunk egyet, azt most nem mondom el, és azt elkezdtük kitisztítani, és a végén szebb lett, mint ugyebár volt.
1: Mit gondoltok, hogy mi az a szelektív hulladékgyűjtés?
2: Az, hogy olyan tárgyakat, amiket nem lehet csak úgy kidobni, azokat beletesznek egy másik kukába, és azt fel fogják újra használni. Külön gyűjtjük a műanyagot, a papírt, az üveget és a kartonokat, meg a háztartási hulladékokat.
1: Láttatok-e már olyat, hogy mit kell tenni mondjuk a gyógyszerrel, ami otthon megmarad, vagy mit kell tenni az elemekkel, amikor már nem tudod használni?
2: Elemeket egy külön zacskóba, vagy egy kis kartonba bele kell tenni, és azokat el kéne vinni olyan helyre, ahol nem történhet velük semmi. Vannak külön gyűjtőpontok, ahol az elemeket gyűjtik, és oda, amikor beledobjuk, akkor ez egy külön helyre viszik, nem a szemetesbe, mert az úgy fel fog robbanni, ha a szemetesbe tesszük.
1: A hallgatóknak mit mondanátok, hogy és a gyógyszerekkel, amelyeket lejárt a szavatosságuk, mit csináljanak az idős emberek, vagy a felnőttek, hová kell helyezni? Bele kell dobni a kukába?
2: Vissza kell vinni a gyógyszertárba, nem szabad beledobni a hétköznapi szemetesbe.
1: Mivel tudnád te még szebbé tenni a környezetedet? Mi az, amivel tudod védeni, hogy ahogy Assisi Szent Ferenc is annyiszor gondolt arra, hogy a Teremtő Istennek a dicséretét hajtja végre minden egyes teremtmény, a nap, a hold, a csillagok, a föld, a növények, hogyan tudsz te vigyázni az Isten által teremtett világra? Mit csináljunk a kinőtt ruhákkal?
3: A kinőtt ruhákat oda kell adni egy kisebb gyereknek, vagy hogyha már felnőtt vagy a gyerekednek.
1: Aztán még mit lehet tenni azokkal a ruhákkal, amelyeket kinőttünk?
2: Van egy külön oldal, ha oda feltesszük ruhákat, akkor ugyebár nem újon, hanem használtan meg tudják venni.
1: Így van. Mivel tudjuk még óvni a környezetet szerinted, akár üzemanyag szempontjából, mi a véleményetek erről?
2: Igazából kevesebb üzemanyagos angtót, azaz benzines angtót, azt le kéne tennünk, és elektromosra át kéne váltanunk. De ugyebár ez abban a szempontból nem jó, mert több akkumulátorgyárat fognak csinálni, hogy több angtónak legyen akkumulátora.
1: Te hogyan jársz iskolába?
2: Néha gyalogni a biciklivel.
1: Na hát akkor mire ösztönözzük a gyerekeket?
2: Sportoljanak, és gyalogoljanak, és biciklizzenek.
1: Te mivel jársz iskolába?
4: Én gyalog. Én, ha jövök iskolába, akkor gyalog szoktam jönni.
1: Többen jöttök akkor együtt?
4: Igen, ketten. Én meg a testvérem szoktunk.
1: Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a mai beszélgetésem. Sok sikert kívánok ehhez a tanévhez. Kívánom, hogy tudásban, lélekben és szeretetben növekedhessetek ezekben az osztályközösségekben. Bízom benne, hogy sok értékes programmal is fogjuk gazdagítani a lelketeket, és kívánom, hogy legyetek az osztály közösségeitek számára a remény zarándokai, legyetek az a kovász, ami összetartja a közösséget, legyetek azok a gyerekek, akikkel való találkozás után jobb lesz az embereknek a napja, mint mielőtt találkoztak volna veletek. Így kívánok nektek áldott tanévet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, ámen.

0: kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a 2025. október 5-i adásunk ismétlését hallhatták, amelyben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskolarádiósaival Szendrei-né Miskolci Mária beszélgetett. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
1: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Pető Katalinnal, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Hadobás Zoltánnal a csodákról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és azt gondolom, hogy vágjunk is bele a mai témánkba. Rögtön nektek szegezném a kérdést, még mielőtt az egyháznak a tanítását elmondanám a kérdéssel kapcsolatosan. Szerintetek mit jelent ez a kifejezés, hogy csoda? Mi a csoda, hogyha meghallod ezt a szót, ezt a kifejezést, mi jut eszedbe róla? Zoli?
4: A csoda az természetes úton végbe nem menő dologról van szó, ami mégis megtörténik, mégis létrejön, és mi emberek azt mondjuk, hogy Isten közreműködésével megmagyarázhatatlan körülmények játékaként létrejött ez a csoda. Uh-huh. Ez a dolog.
2: Egy esemény, vagy egy történés, cselekvés. Aha. Cili?
5: Hát számomra a csoda az, ami fizikailag vagy lelkileg meg nem magyarázható, rendkívüli módon történő dolog, esemény. Uh-huh.
2: Te is már a rendkívüliséget, tehát ebben mind a ketten megegyeztetek. Mira?
6: Ami nem megmagyarázható, de mégis megtörtént dolog.
2: Hát ugye a csoda a világ megszokott rendjétől eltérő jelenség, amely jelzi Isten jelenlétét és erejét. És az Isten az így igazolja az ember felé, hogy ő van, hogy ő létezik. Milyen csodákat tett Isten mondjuk már az Ószövetségben is, hogyha végig gondoljuk, hiszen az, hogy most ugye megteremtette a világot, nyilván az ember akkor még ott nem volt, tehát ezt ő nem láthatta, nem érzékelhette, de tudtok-e nekem arra példákat mondani, hogy az Ószövetségben az Isten milyen csodákat tett, amit már így konkrétan az általa megszólított emberek is érzékeltek, láttak, tapasztaltak.
6: Lángoló csipkebokor.
2: Aha, az égő csipkebokor. Ott ki volt ott a főszereplő?
6: Mózes.
2: Mózes, így van. Szerinted ez miért volt fontos, miért volt különleges, miért volt csoda?
6: Mert talán Mózesnek nem volt akkora a hite.
2: De mi volt ebben a csipkebokorban különleges, ami azt mondhatjuk, hogy csoda, mert ez általában nem így van. Mi történik egy bokorral, amikor ég?
5: Hát az történt, hogy ugye nem égett el, hiába lángolt, nem égett el, ugyanúgy voltak levelei, ágai.
2: Tehát virágzott
5: is, igen, tehát hogy a lángok égett a csipkebokor, de mégsem. Tehát a lángok
2: és Mózes számára, ugye, tehát ez volt, ami fölkeltette a figyelmét, de az ő számára mi volt az igazi csoda, hogy ki szólt hozzá?
6: Isten.
2: Hát így van, hogy az Isten. Most belehúztalak benneteket a csőbe, szegények. De ha még egy picikét visszagondolunk, akkor tudtok-e még ószövetségi csodákat mondani? Most már senki nem tudja.
5: De. Többen
2: jelentkeznek.
4: Ugye az Ószövetségben is ugyanúgy van, mint az Ószövetségben. Vannak természeti csodák, vannak feltámasztások, betegek gyógyítása. Ugye Illés próféta is tett több ilyen. Illés próféta által is tett az Úr több csodát. Aztán ő ráfeküdt az egyik halottra, és akkor úgy támadt fel.
2: Aha.
4: Nem tudom, most ki volt az a halott, akit úgy támasztott fel. Tehát volt ilyen feltámasztással összefüggő csoda is. Maga a Mózes történet, ez tele van. Ott ugye a választott népet meg kell erősíteni a csodákkal. Tehát az egy nagyon fontos események.
2: Tehát az Ószövetség is tele van csodákkal, hogy az Isten igazolja, hogy ő létezik, hogy ő van, és az emberek számára ezt ő többször meg is tette. Ugye az Új Szövetségben pedig hát ki az, aki nagyon sok csodát tesz, és végigvonul az Új Szövetségen a rengeteg csodája, ki volt ő?
5: Jézus, így van.
2: Na most, mi volt a célja szerintetek a csodáknak? Hát egyrészt ugye, hogy igazolja magát, másrészt?
6: Követői legyenek.
2: Jó, igen, tehát például, hogy higgyenek benne.
5: Igen, ezt akartam mondani, hogy a hitüket növelje az embereknek, de a csodái sose voltak csak csodák, tehát ugye mindig ki volt előtte az, hogy mielőtt csodát tett volna, mindig az, hogy megbocsátotta az emberek bűneit.
2: Igen, hát tehát a csodával összefügg, tehát nem csak testileg gyógyított, vagy te csak nem lelkileg is.
5: Ki is mondta a farizeusoknak, hogy melyik nagyobb csoda, ugye, amikor a bénát, akit leeresztettek ugye a barátai az ágyon elé, a tetőt megbontva, hogy melyik nagyobb csoda, hogy megbocsátottak bűneit, vagy az a nagyobb csoda, hogy kelj fel és járj.
2: Így van,
5: tehát
2: így
5: látott
2: van.
5: A farizeusokba a kételkedést a szívükbe, tehát az embereknek ugye a fizikai csoda a nagyobb csoda, pedig Istennek a lelki csoda. Már tudjuk,
2: talán
5: hogy...
2: az látványosabb, nem?
4: Hát meg ide kapcsolódik az utolsó év is, tehát hogy itt Jézus Krisztusnak az istenségét is erősítik a csodák gyakorlatilag, vagy igazolják, hiszen például az ördögűzés, vagy a bűnök megbocsátása, az kinek lehet.
2: Így van.
4: Tehát, hogy az Ószövetség van, de nem nagyon hallunk olyanról, hogy megbocsátottak bűneid. Ördögűzésszerűségek voltak persze.
2: Hát meg bűn ki megvallások is, mert ugye ráolvasták egy állatra, vagy bárányra, vagy birkára, vagy kosra, vagy teljesen mindegy, és aztán kizavarták ugye ezt az állatot. Tehát azért ott is volt egy bűnbevallás, de igazad van, hogy Jézus volt az, aki ezt megerősítette, és megbocsátotta, és az embernek a lelkét is gyógyította, nem csak a testét. Tehát megegyezhetünk abban, hogy ugye a csodáknak a célja, ugye egyrészt az Új Szövetségben már az volt, hogy az istenségét megmutassa, hogy ő ugye a Isten is, tehát nem csak ember, hanem Isten is, illetve hogy a gonosz erejét is ezzel csökkentse, tehát megmutassa azt, hogy ő igenis szembe tud szállni a gonosszal, és szembe is szállt, és erre is tanít minket és búzít, hogy nekünk is ezt kell ugye tenni, illetve hogy a szegényeknek a nyomorúságát is csökkentette. Tehát, hogy nem kell beletörődni abba, hogy én most nyomorúságban vagyok, és belesüppedni, hanem hogy van remény, van kiút, és ebből mutatott ő is utat. Tehát egy remény, bátorítás is volt ezekben a csodákban.
6: Igen, ehhez egy gondolatnyi, hogy de csak azok jutották el oda, hogy meg is lett bennük a csoda, akik maguk elhitték, hogy Jézus gyógyítani tud, vagy Jézus meg tudja tenni azokat a csodákat, amikre ember azért úgy nem nagyon képes. Ehhez azért az isteniség hozzá kell, hogy tartozzon.
2: Hát ugye kellett a hit.
6: A hit,
2: hát
6: a hit.
2: De ez most nem így van?
5: De most is. Tehát ugye a Bibliában benn van, csatlakozok Mirához, hogy ahol nem talált hitet, ott nem is tudott csodát tenni. Például Názáretbe kifejezetten írja az evangelista, hogy nem is tudott ott sok csodát tenni, mert nem volt hitük az embereknek.
2: De a mai életünkben is így van, hogy akkor tudok esetleg gyorsabban, mondjuk ez csak egy, nem biztos, hogy ide tartozik, de hogy akkor tudok mondjuk gyorsabban meggyógyulni, vagy túl lenni problémáimon, hogyha hiszek abba, hogy én túl tudok lenni, vagy meg tudok gyógyulni, vagy ha megbízok mondjuk az orvosokba, stb. Tehát nyilván régen is ez kellett, vagy Jézus idejében is. És ami nagyon tetszett Jézusban, hogy soha nem tett öncélúan csodát. Megfigyeltétek? Hogy saját maga érdekében nem tett csodát, hogy neki jobb legyen.
6: Hát, hogyha saját maga érdekében tett volna csodát, akkor a leges legnagyobb csoda az lett volna, hogy nem fogják el, és nincsen kereszthalál, és nincsen feltámadás, és nincsen üdvösségtörténetünk, úgyhogy...
2: hát igazad van, lehetett volna számtalan olyan szitu.
6: Igen, de hogyha végignézzük az egész Krisztusnak az életét, akkor a legnagyobb csodát ott tudta volna megvalósítani, ahol nem tette meg. És pont azért nem tette meg, hogy mi üdvözülhessünk.

0: Ugye a csoda az olyan, mintha elhúznánk egy függönyt az égbolton, és egy pillanatra láthatóvá és tapasztalhatóvá válnék az egyébként is mindig jelenlévő Isten. Olvastam valahol, és ez nekem nagyon tetszik, ez a kifejezés. És igazából ugye a csodák azok mindig az Isten szeretetének a visszaigazolására szolgálnak. Mit kell az Istennek igazolni? Azt, hogy ő van, szerintetek? Vagy hogy ő szeret minket?
1: Hát alig, ha neki kell, mert ő akkor is van, hogyha mi nem viszik. Igazából nekünk
0: kinek
1: van,
0: fontos
1: nekünk van rá szükségünk. Tehát bármilyen gyógyulás, hogyha az ember akar az életében, akkor azért tesz valamit. És bízik abban, hogy aki segít, hogy van valakon, akinek hatalma azon, segítsen rajta. És gyakorlatilag, amikor hitből fakadóan kérték a csodákat az emberek Jézustól, vagy ma is kérjük a csodákat Jézustól, akkor gyakorlatilag ez a fajta alázat is megvan az emberben, nem csak a hit, hanem az alázat is, hogy igen, valaki majd, vagy a Jóisten, Jézus, a doktor, a segítőtárs, a többi tud rajtam segíteni, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát
0: már az egyházatyáknál is ugye szerepel a csoda, tehát ők is gondolkoztak ezen, hogy az Isten miért is tett csodákat, és mi a csodának a lényege, és ugye Szent Ágoston, aki ugye a 350-es, 60-as években élt, ő már ezt nagyon jól látta, és így ír a csodáról, ami szerintem a mai világunkban is nagyon aktuális. Azt írja, hogy Isten mindennapos csodáihoz, amelyel a világot irányítja, annyira hozzászoktunk, hogy alig gondolunk rájuk. Például arra a csodára, amelyet minden egyes búza szemnél véghez visz, megszaporítva az aratáshoz. Ezért Isten időnként olyan dolgokat tesz, amely a teremtés rendjén kívül van. A célja, hogy mi emberek odafigyeljünk rá. És valójában azonban a világ mindenség rendje a legnagyobb csoda, és sokkal nagyobb csoda, mint amikor Jézus ugye 5000 embert jól lakatott az 5 kenyérrel. Mivel mi is az új szövetségben élünk, ezért szeretném, hogyha megosztanátok velem, illetve a hallgatókkal azokat a csodákat, amelyek a szívetekhez közel állnak, tehát Jézus csodái közül emeljetek ki egyet, hogy nektek melyik csoda az, ami legközelebb áll a szívetekhez, és azt is szeretném kérdezni, hogy miért pont ezt a csodát választottad, mit mond neked, mit ad neked, miért fontos neked ez a csoda, miért tetszik.
2: Nekem a csodálatos halfogás, a Lukács, amit leírt, igen. És azért, mert ott tulajdonképpen a halászok kimennek, egész éjszaka kint vannak, nem sikerül nekik semmit fogni. Ezt, amikor már visszamennek, és látja Jézus, hogy mosogatják a hálókat, akkor beleül Simonnak a csónakjába, bevitati először magát egy kicsit, utána onnan tanítja a kint lévőket, és mondja, hogy akkor menjünk beljebb, és újból vesétek ki a hálót, és ott megkérdezi tőle Simon, hogy hát uram, egész éjszaka kint voltunk, miért, de a te kedvedért megteszem. Ott is azért már az alázat és a hit, és onnantól kezdve tele lett a háló, nem tudták jóformán kiszedni, vagyis hát ki tudták szedni, csak két hajó is kellett hozzá. És amikor visszamentek a partra, akkor volt az, hogy Péter csatlakozott hozzá önszántából. Látta, hogy nekem követnem kell őt, és azért nem, Péter az Péter. Az első pápánknak mondjuk, és rá alapozott mindent, neki adott mindent. Nekem talán ezért, mert a hit, az alázat, a minden olyan benne van, ami a mai emberből egy kicsit hiányzik.
0: Cili?
3: Nekem a Betesda fürdői gyógyítása János evangéliumából, 5. fejezet első vers, ahogy ugye ez egy közismert csoda, hogy Jézus elmegy a betesdai fürdőbe, ahol egy 38 éve ott fekvő beteg bénát lát, és őt meggyógyítja a bénultságából. És egyrészt azért tetszik nekem ez a történet, mert egy lelki gyakorlaton meditáltunk ezzel a történettel, és a nővér, aki vezette a meditációs gyakorlatot, annyira jó belehelyezett minket a történetbe, hogy a mai napig érzem, ahogy a kezemmel fogom a Bethesda fürdőbe az oszlopot, és hogy ott annak a rücskös felülete meg nedves, mert hogy egy fürdőbe vagyunk, és hogy benn vagyok egy tömegbe, aki követi Jézust, és hát lesi, várja, tehát vár tőle valamit, várja a csodát, és nagyon, nagyon tetszett nekem ebbe a történetbe, hogy így olvastam, hogy Jézus megkérdezi a bénát, aki 38 éve ott fekszik, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Milyen kérdés ez? Hát ez felháborító. Miért kérdezi a hülyeséget Jézus? Tehát, hogy meg akarsz, hát azért van ott, hogy meggyógyuljon, de tehát, hogyha valami kérdés az embert így megérinti, akkor azzal úgy látszik dolga van, ezt már megtanultam hosszú életem során, és elgondolkodva ezen, tehát igen, Jézus megkérdezi tőlünk, hogy akarod-e ezt, vagy akarod-e azt a csodát, és nekünk válaszunknak meg kell lenni. Tehát, hogy válaszolni kell, mert gondolhatjuk, meg elmérkedhetünk, meg várhatjuk a csodát, hogy hát Jézus látja egyértelmű, hogy mi a bajom, tegyen már velem csodát, de ha nem kérjük konkrétan, ha nem imádkozunk érte, ha nem vállalunk áldozatot érte, ha nem böjtölünk érte, akkor ne várjuk, hogy a csoda megtörténjen velünk.
0: Zoli?
1: Szeretem a csodákat. Már a Lázár föltámasztását hoztam János evangéliumából. Még az előző gondolatos csak annyit, hogy én ezt úgy gondolom, ez nagyon fontos, hogy minden csodának van egy személyes jellege, és van egy rendkívül erős közösségi jellege is, tehát, hogy a közösséget erősíti, nem csak egy embert. A Lázár történetben az izgalmas, hogy magát Lázár nem kéri, hogy támasszák fel. Tehát, hogy itt gyakorlatilag úgy történik a csoda, hogy mások kérik. És hát azért rengeteg olvasata van, meg dimenziója ennek a feltámasztási történetnek, egyfelől csodálkozunk azon, hogy Jézusnak ilyen óriás hatalma van. Másfelől viszont, és ezt is elkezdtük mondani, a hitet, hogy mi is a hit. És hogy milyen érdekes, hogy ha elolvassuk a történet előtti történetet, Mária is ugye Mártának a története, ahogyan sírnak, elére Johannak, Márta megvallja a hitét ugye Jézusnak, és szinte egy tökéletes hitvallás mond el. Tehát úgy érzük, hogy egy acélos hite van, tehát hogy egy rendíthetetlen hite van Mártának, és amikor mégis a csoda előzményeként a hitéből, amit megvallott Jézusnak, hirtelen visszugrik a realitásba, hogy de hát már 4 napos is szabad van. És hogy nem így vagyunk mi is? Van egy hitünk, kimerjük mondani, hogy kimerem mondani, hogy Zoli, hiszed-e? Kérdezi tőlem Jézus, hogy feltámadt. És akkor mondom, természetesen, Uram, hiszem, sőt, meg is fallak, sőt, még magamhoz is veszek mindig az oltári szentsége, és akkor megkérdezi a másik kérdést is, hogy hát akkor hogyan tanúskodik erről az életed, érted? És akkor, ja, hát arról már kicsit dadogva tudok csak beszélni. És hogy valahogy ez van benne ebbe az egész történetbe, hogy már szaga van, ezt mondja ugye Márta, aki előtte megvolta, tehát hirtelen visszaugrik a földi valóságba. És mindezek ellenére megtörténik a csoda. És a vége is egy nagyon izgalmas a történetnek, hogy mindenkinek, hogy majd leesik az álla, hiszen ott van egy bámuló tömeg, akik elmentek, és valószínű egyébként, hogy nagyon együtt rezgett Jézus ezzel a tömeggel. Tehát, hogy ő is rendkívül sajnálta a Lázárt, az ott lévő gyászolókkal, és talán lehet, hogy mindegyiket személyesen is ismerhette. Tehát, hogy úgy érezte, hogy ebben a tömegben van egy hatalmas vágy. És akkor persze ekkor is kimondja azt, amiről beszéltünk, hogy nem öncélű a történet, hanem hogy azért tegyél, Uram, csodákat, hogy megmutassa, hogy te küldtél engem. Hogy nem miatta, mert én tudom, hogy te bármit megadsz nekem, hanem hogy ők lássák ezt. És akkor az utolsó bocsánat, ugye, hogy nagyon érdekes, elgondolkodtam ezen, hogy most mi történt ott? Most Lázár így kilebegett elé. De most tényleg ezt gondoltuk fél, mert ugye, mert ha csak fel kell, és bent van a barlangban, szinte be se látnak, nem?
0: Hát kijött.
1: Kijött, de és akkor mit mond nekik? Azt mondja nekik, hogy oldjátok fel őt, hogy járni tudjon. Akkor hogy jött ő ki?
0: Hát tipegve, hogy...
1: Na, de ez egy érdekes kérdés, igen. Ezt mi csak elgondoljuk, de mi van, hogyha nem ívod? Nem erre akarok kihélezni a dolgot, hanem, hogy oldjátok föl. Tehát leesett az állatok, és akkor most pedig újra hozzátok vissza az életbe. És legyen feladatotok vele. Oldjátok föl, segítsetek. Tehát a csodának mindig utána van egy kicsengés, egy mindegyiknél, hogy hogyan kerülünk vissza az életbe.
2: Egy gondolatot. Én is gondolkoztam ezen, mert nekem is nagyon nagy kedvencem Lázár feltámasztása. Nekem azért nagy kedvencem, mert itt Krisztusról mindig úgy beszélünk, mint Isten fiáról, mint a csodatévőről, mint a nagyról, az emberiségét soha nem firtatjuk. Azt szerintem nagyon-nagyon emberi, hogy ez az evangélium írja le egyes egyedül, hogy Krisztus könnyezett. Uh-huh. Hogy Krisztusnak az emberi mi voltját, az érzékiségét, az emberségét megmutatja, hiszen aki könnyezni tud, és annyira tudja sajnálni, pedig ő tudta azt, hogy feltámasztja, tudta azt, hogy Lázár élni fog, és mégis megkönnyezte, mert látta, hogy a másik emberek szenvednek, és ő ez annyira megrendítette, hogy az emberségbe, a meghatódottságba kijöttek a könnyek, ami a mai világban úgy szint nem nagyon hétköznapi, már elnézést kérek az uraktól, de főleg az uraknál, hogy nem merik kimutatni, hogy azt az érzést, ami belülről jön, és mi jön legbelülről, a könnyek, mert azokat talán nem tudjuk generálni.
0: Igen, ebben teljesen igazad van, de mondjuk itt lehetne még erről beszélni, ez nevelés kérdése is, ugye régebben elvárták a fiúktól, hogy erősek legyenek, és hogy nem szabad az érzéseiket kimutatni, vagy hát legalábbis legyenek férfiasak, és tartsák magukat, de igenis szabad. Tehát ugye itt ezt ebben megegyezhetünk, és nekem is nagyon tetszik Jézusnak ezek a megnyilvánulásai, amikor együtt érez, amikor tényleg ott az özvegyasszonynak a halott fiával, tehát amikor a halott fiút is föltámasztja, ott is együtt érez az özvegyasszonnyal, stb. Az erősödjön meg bennünk, és tényleg a hitünket erősítse az, hogy Jézus azért halt megértünk a kereszten, mert szeretett minket, és üdvösséget szeretne számunkra. Egy imádsággal fejezzük akkor be ezt a beszélgetést. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Pető Katalinnal, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018 októberi amerikai utazásunk családi kiruccanás volt. Valójában hivatalos út volt. Reagált Áder János volt köztársasági elnök a távirat irodához eljuttatott közleményében. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a közösségi oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János ma az önkény ellen fog tüntetni, közösségi oldalán azt kérdezte, vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. Áder János a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány által eljuttatott közleményében erre úgy reagált, hogy hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy a velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Nem, ezeket mi magunk fizettük, tette hozzá. Magyar Péter mindezekre reagálva közölte, hogy Áder János nem cáfolt semmit, se a 2 milliárdos luxusvillát, se a 10 milliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a Vidámparkot. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozták a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Kitért arra, Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirati irodának elmondta. A hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Több frakció számára elfogadhatatlan Kulcsár Krisztián tiszás személye az Interparlamentális Unió magyar nemzeti tagozata élén. Ezért új jelölt állítására kérte fel a delegáló kormánypártot a házbizottság csütörtöki ülésén. Közölte Latorcai Csaba, a parlament alelnöke a közösségi oldalán. A KDNP-s politikus az ülés után úgy fogalmazott, egy olyan képviselő, aki képviselőtársát lekányázza, nem tudja képviselni az egész országgyűlést egy nemzetközi szervezet élén. Ezért felkérték a delegáló Tisza frakciót, hogy jelöljön új jelöltet az Interparlamentális Unió magyar tagozata élére. Kíváncsian várom, hogy vajon a Tisza párt elhatárolódik-e Kulcsár Krisztiántól, és jelöl-e új elnököt, vagy egy ilyen képviselőt megkíván tartani egy ilyen fontos tisztségben, mondta Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően gomoly felhőképződésre számíthatunk sok napsütéssel. Utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé, illetve a délnyugati határ mentén keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 23 és 29, késő este 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
2: Nekem az irányom ez, hogy egyre jobban Krisztus evangéliuma szerint éljek. Tulajdonképpen a hitelesség elmondta, hogy nekem is vannak gyengeségeim. És hogy valóban vannak, de nem azt jelenti, hogy én a halálos bűnökbe csak úgy beleegyezek. Nem arról van szó, hogy én ezt úgy félváról veszem, hanem látom, hogy mik a gyengeségeim, és elesek, de kérem a lelki vezetőt. Leteszem a bűneimet, és talpra akarok állni, és kérem az Urat, mert a magam erejéből nem megy. Ez a hitelesség. Itt már egy belső lelki harcról van szó, de hiteles vagyok. Bemutatom nem csak azt, hogy mi lenne az ideális, hogy mit mondott a pápa, meg mit mondott Szent Ágoston, hanem hogy én ezeket elhiszem, amit az Isten mond, meg a pápánkról sokszor szenteken keresztül, az Úrnak a szavát, és én azt komolyan veszem, hiszek benne, és meg akarom élni, mert ez az üdvösségnek az útja. Amikor így merek beszélni, akkor már nem nagyon sok mindent tudnak velem csinálni. Persze, aki a bűnben megáltalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni. Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha a fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentette. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek, és az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják, hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszél, vagy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgot, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk, valakinek tetszik, van, aki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja? Már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szentatya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Az papoknak is írja II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretet kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, de igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden emberérzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. le is írja a Szent Atya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül, a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és mérhetetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségi kis közösségek 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen, pünköst hétfőn a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János pápápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzér társulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például, és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetem vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandók imádkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és akkor elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, és ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek kimárkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolunk, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem, nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első személyben fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által, az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézeket, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mi nagymamám is így a vasútállomáson mentünk, mindig, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumok a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kizelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy a ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. Ez az én igényem, az én legmégső, legbensőbb vágyam, és igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdél foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átteszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, örömömet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyit, és Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János evangélium 15. fejezetében, hogy a szőlőtől szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádixon, a gyökéren maradni, a szőlőtől maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki, akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Persze Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek. vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni. Én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak egy kicsit most sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki ott hagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézusom, mi körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudnál tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit meggyógyítottak, az meg volt gyógyulva. Tehát az, ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, meg gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem ideges érte, elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el, amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. Nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embernek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelességnek olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon ki szeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint pap, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alaphelyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára. Itt jelenti, hogy mindig az Isten az első, hozzáragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzáragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nő. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívvel állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánál fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a Szentlélek ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem a olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intézi, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja, az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, meg én felelek az egyháznak a becsületét, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
1: Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

0: Karitász percek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a jó cselekedetekről.
2: Jó karitászosok között lenni több okból kifolyólag, mert mi a világon egy óriási nagy család vagyunk, a másik olyan vagyunk, mint egy puzzle kirakó játék, hogyha ti nem lennétek benne, az egyháznak és a karitásznak nem lenne olyan szép a képe, nélkületek hiányos lenne. Én hálát adok a Jóistennek, értetek, ezért a 30 esztendőért, és nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, az egyház nevében is köszönöm. Személyesen én úgy látom, hogy a Kazincbarcikai Karitás csoportnak a jelentősége több, mint talán máshol. Azt hiszem, a városunknak a történelmi múltját ismerjük, rendszerváltás után szabadulnak el azok a szelepek, amik az evangéliumnak a hirdetését megengedik. És tudjátok, a gondviselés az nagyon jól csinálja a dolgát, hát nem kell őt dicsérni, de nem véletlenül szólított meg titeket. Itt ebben a városban lakó emberek, akik elkezdtek húzódni az Istenhez, ismerkednek a Jézusi tanítással, ne csak egy szöveget halljanak az atyáktól. Az egyház ne csak, bocsánat, egy papolás legyen, amit szoktak ránk mondani, hát az atya beszél, papol. Hanem lássuk a saba borsát. És ez nem más, mint a karitatív szeretet. Az, amit készpénzre váltunk az evangéliumból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy itt megalakuljon a plébániai karitás csoport, és ti teszitek a jót, és sok embernek megmutatjátok, hogy mit jelent az evangélium. Egy nagyon nehéz feladatot adtatok nekem, irgalmasság cselekedetei napjainkban a karitász életében, és ha arra gondoltok, hogy én most gyakorlati dolgot fogok nektek elmondani, akkor óriási tévedésben van mindenki, mert azt mondtam, hogy akkor tényleg nézzük, egy kicsit ilyen sebészi mélységre menjünk le, hogy mögöttetek van 30 esztendő. A gyakorlati problémákat, dolgokat nem kell elmondani, hogy mikkel találkozunk a karitászban. Arra van szükségünk, hogy a munka, amit végeztünk, megvalósuljon és fontos legyen. A lényegét kell nekünk meglátni. Mi a legnehezebb? Mi a legnehezebb számunkra az irgalmasság cselekedeteiben? Milyen nagy kihívásaink vannak? Látjuk magunk körül a világot. Egy kicsit kiabálós lett, egy kicsit agresszív, és meg sorolhatnánk különböző jelzőket. Én egy dolgot hiányolok ebben a mai világunkból. Megvan, csak nem annyira látszik, nem annyira hangos. A lélek. A lélek. Az ember nem csak test, hanem lélek is. És tudjátok, Pünkösd ezt sugallja nekünk. Ez az üzenete a Szentlélek eljövetelének minden ünnepe, minden esztendőben, hogy bár ti emberek a testi dolgokat, a tárgyakat, a fizikai valóságot tartjátok a legfontosabbnak, de az elmúlik, a tested is, meg mindened. Egyetlen egy dolog marad meg, a lélek. Vegyétek észre ezt egymásban. A Biblia első sorai, ha megnézitek, így kezdődnek, hogy a nagy sötétség fölött Isten lelke lebegett. A másik. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hát maga atya magyarázza már nekem röviden érthetően, hogy miért fontos nekünk az Istennel foglalkozni. És én azt mondtam, hogy azért, mert van egy alapvető kapcsolatunk az Istennel. Ez pedig nem más, mint az, hogy amikor az életünk megfogant édesanyjánknak a testébe, szüleinknek az akaratából, az ő két sejtjük egyesült, és ebből indult el a biológiai életünk. Nem ezt tetszik érteni? Persze, hát ez így van. És mondom, fölteszek egy kérdést. Honnét lett a lelkünk? Azt mondja, ezzel még nem gondolkoztam. Mondom, pedig nem ártana. Nem az édesanyánktól, nem az édesapántól, segítek. Honnét van a lelkünk? És Szent Ágoston megerősített ebben, amin úton jártam, hogy nehogy rosszat tanítsak, ő is ezt mondja, az Istentől jött. A lélek, a lelkünk, az Istentől jön, egyesül a testünkkel, amit úgy nevezünk, hogy földi élet, ez egy zarándokút. Ez az út tart egészen addig, amíg a testünk, a sejtjeink valamilyen okból néha túl korán, néha már az ember szinte alig várja, hogy már, idősként, hogy már sokat éltem, már mennék. A testünk azt mondja, hogy én már nem bírom tovább ezt az utat. És megáll. És ekkor a lelk nincs vége semminek, és ekkor a sejtjeink végzik a maguk dolgát, elkezdenek szépen elporladni, szétbomlani, eltemetjük a testet, a lelkünk abban a pillanatban, amikor a test megáll, megy föl ahhoz az Istenhez, akitől jött. Mi maradt meg? És mi a legfontosabb? A lélek. Ez jön az Istentől. Erre szeretném most felhívni a figyelmeteket a Karitászban. Diognétoszhoz írt ősegyházi levél a 3. századból, nagyon jó írás, nem ismerjük a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Diognétosznak írja valaki, el akar benne sok mindent magyarázni a kereszténységről. Például ilyeneket mond, a keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Ugyanolyanok vagyunk. Itt élünk a világban. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a gondjaink. Aztán sehol sincsenek olyan városok, amelyben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Ugyanúgy élünk családban. Ugyanazok a kihívásaink. A harmadik nagyon fontos, hogy nem gondoskodás és bölcseskedés révén jöttek le a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatási által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Na ebbe különbözünk. Nekünk van egy evangéliumunk, mindennek van, csak mi odafigyelünk rá. Jobban, mint talán a többiek. És ami a biztató, ilyen gyönyörűen fogalmaz az író, hogy egészen egyszerű, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Tudjál róla, ezt leírták rólunk a 3. században, és ez ma is érvényes, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. Ez nagyon fontos feladatunk, drága testvérek. A lélek. Ezt kell meglátni. A Karitász és a segítség először is nagyon egyszerűnek tűnik, aztán mennél jobban teszed a dolgodat, mennél mélyebbre mész, rájössz, hogy itt borzasztó nagy nehézségekkel találkozunk, hogyan oldjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Amikor ott van 15 ezer ember, hallgatja a tanítását, és hát már szólnak a tanítványok, hogy Uram, esteledik küldőket, haza vegyenek maguknak élelmiszert, ti adjatok nekik enni. Hát szegények majdnem infarktust kaptak. Most képzeld el, ha most hallanánk egy égi hangot, és azt mondaná nekünk egy angyal, hogy azt üzeni ma Kazinc Balcikára nektek ezen az ünnepen, a gondviselés, hogy ti adjatok enni mindenkinek Kazinc Balcikán. Mondanánk, hogy hú. Pedig van pékség, de hát ugye azért ehhez logisztika kell. Régen az se volt. A másik nagyon fontos gondolat, amit Árpádházi Szent Erzsébet oszt meg velünk, ez volt az ő eszenciája. Miért csinálta Erzsébet azt, amit tett? Hosszú-hosszú tanulmányokat lehet írni. Az életrajza gyönyörű, tele van olyan elemekkel, ahol az embernek a szíve elfacsarodik. A másik, hogy nézzük, hogy ez a fiatal nő 24 évet élt. 24. És elég volt neki, hogy megértse az evangéliumot. Mi is éltünk 24-et, talán többször is. És még nem megy úgy. Így fogalmazta meg, amikor megkérdezték, hogy miért teszed, amit teszel, tegyétek boldoggá az embereket. Pont. Ennyi. Tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy lakassátok őket jól. Tegyétek boldoggá. Miért? Mert az Isten egy ilyen életre teremtett minket. Boldog életre. És ott van Szent Pál apostolnak a felszólítása, amit viszont egy kicsit olyan, mintha a gumicsizmát föltennénk az asztalra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, írja a Tesszaloniki híveknek. Hogy tudjuk ezt a hármat összekapcsolni? Szoktam az Úr Jézussal beszélgetni, hát mindannyian ezt csináljuk, de néha vannak ilyen panaszaim. El szoktam neki mondani, hogy tudod, az amit csinálsz velünk, hogy elmondod, hogy amit valakivel tettetek a legkisebbek közül egyel, azt velem tettétek, amit nem tettétek meg, azt velem nem tettétek meg, és szoktam neki mondani, hogy manapság nagyon jól el tudsz bújni. Nehéz, és egyre nehezebb felismerni téged. Akkor, amikor megjelensz és kérsz valamit, próbálkozok mindig azzal, hogy hol van benne Jézus. Valami jel. Mert kiabál, agresszív, és sorolhatnám. Ezzel azt hiszem, ti is mindannyian találkoztatok. Na ebbe lásd meg az Urat, szoktam mondani, hogy jó, mélyre elbújtál. És ott van benne, akkor is, azt üzeni. És most jön az, amit mondtam nektek, hogy ez a legnagyobb feladatunk a Karitászban, átlátni a szürke dolgokon, amiket a szemünk lát, és meglátni a másikban a lelket. Ne a testét nézd, a lelkét. A legkiszolgáltatottabb a hajléktalanok. Elég sokat foglalkoztam velük, amikor krízis melegedünk még lehetett, 30 napig együtt laktam velük, és akkor megismertem a hajléktalan életnek a dolgait, meg is tanítottak arra, ha én most utcára kerülnék, vígan meg tudnék élni, mert megtanítottak, hogy atya, hogyha találsz a kukába valamit, hogy kell megkóstolni, hogy ne hajj meg tőle. Tehát ennek megvan a tudománya. Nagyon hálásak voltak mindenért. Elmondták, hogy nagyon köszönjük, atya, a befogadást, a meleg ételt, kipihentük magunkat, sok filmet megnéztünk, volt szent misénk, ahova nem volt kötelező jönni. Ők minisztráltak, felolvastak. Nem mondtam, hogy mindenki jöjjön, de eljöttek. Külön mise hajléktalanoknak. És azt mondták, hogy atya, minden jó volt, a ruha is, meg az étel, meg minden, de elmondjam, hogy mi volt a legjobb, mondta az egyik, már nem él szegény. Halljuk. Újra itt embernek érezhettem magam. Kinn az utcán mindenki, mint a leprást kerül, mert látják rajtam, hogy én hajléktalan vagyok. Hátamon a hátizsák, viszem benne összes vagyonomat, az egzisztenciámat, megyek, és mindenki kerül át, megy a másik oldalra, igyekszik gyorsan ellépni, a jobbak gyorsan zsebben nyúlnak, adnak egy kis pénzt, hogy jó, le vagy rázva. Azt mondja, itt újra embernek érezhettem magam. Mi a lényegünk? Az, ami az Istentől jön, a lélek. Ezt kell meglátnunk a másikban. Hát, hogy hogyan tesszük a munkánkat, 2025 évi Karitász munka az Egri Főegyházmegyében, megtett a Karitász csoportjainknak a közössége, az Országos Karitász Központ, és benne a 62 plébániai Karitász csoport, tehát mindannyiunknak a közös munkája, annak a gyümölcse az, hogy 147.745 rászorulóval kerültünk kapcsolatba, és 196.795.219 forint értékben segítettünk. Ez az összes, mert összetettük mind, amink van. És egyre jobbak vagyunk a számoknak a tükrében. Ezek jók, biztató eredmények. De én arra figyelmeztetek titeket, és abba kapaszkodjunk bele, hogy most próbáljunk arra figyelni, hogy az emberekbe próbáljuk meglátni a lelket. Ne amit kívülről mutat magából, mert az a Krisztusé, az az Istené. Isten országát kell nekünk építeni. Jézus azért jött, hogy ezt meghirdesse. Ezt tesszük. És Isten országáról elmondja az Úr, hogy nem itt van, vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, bennem is. Néha az a kísértésünk, hogy azt várjuk, hogy majd a többiek építik, aztán majd elmegyek bele én is, nem. Együtt építjük. Isten országát építitek itt Kazincbarcikán, meg a környező településeken, ahol segítetek, azzal, hogy él a Karitász. Azzal, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Figyelmeztetés számunkra, hogy legyetek tehát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ez nagyon sokszor jusson eszünkbe. Hogy amikor jönnek hozzánk irgalomért, hogy segíts rajtam, jusson eszembe, hogy én mennyit koldulok az Istennel, bűneimmel, gyarlóságaimmal, és ő nem válogat. Akkor én se válogassak. Legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Erről szólt az irgalmasság éve. És ezt gyönyörű könyörgés az egyik évközi vasárnapon, hogy kell tenni? Istenünk, a te kegyelmed ajándék, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzuk arra, amit ígérsz. Miért? Mert a világ változandóságai közepette is tudjunk szívből ragaszkodni hozzád, akiben megtaláljuk az igazi örömünket. Változik körülöttünk a világ. És nem mindig úgy, hogy annak tudunk örülni. Valamikor látunk jó dolgokat, valamikor tapasztalunk nehézségeket, de akkor is ott nekünk élni kell, és nekünk ezt az evangéliumot kell megpróbálni apró pizza váltani minden körülmények között. Mi a munkánk? Kitört ez a szerencsétlen orosz-ukrán háború, és 2022-ben 3.-9-én Barabás a Caritas bázisra látogatott Mihály Cserny bíboros atya, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának a prefektusa. Ferenc pápa elküldte, hogy megy nézzét, hogy a háborúban mit csinálnak az egyház. Jól teszik a dolgukat, vagy nem? Valahogy úgy egymás mellé sodrottunk. Délelőtt ott volt nagyon sok püspökatya, politikusok, protokoll, messziről tudtam róla képeket készíteni. Délután lett volna számára, hát ugye ő a Vatikánnak az egyik küldötte, protokollális vacsora lett volna, és hát a sofőrjének és a tolmácsának azt mondta, hogy lemondtam a vacsorát, mert dolgunk van. Hová megyünk, bíboros úr? Megyünk vissza Barabásra, mert nem tudtam beszélni a karitászosokkal, és nem tudtam beszélni a menekültekkel sem. Visszajött, beült, és ki volt téve a menekülteknek, állandóan ott volt 0-24 órában egy megterített asztal, onnit kiszolgáltak magukat, töltött magának, amire beértem, töltött magának teát, mert szép csendbe besúrant, ette a szendvicset, megvacsorázott, ez volt a protokoll vacsora, és utána beszélgettünk, illetve ő kérdezett 20 percig. És mondtam a végén neki, hogy bíboros úr, végén szabad-e nekem is két kérdést föltenni? Parancsolj! Hogy tetszik látni, milyen a munkánk? Jó, meg fogom mondani a Szent Atyának, jól teszitek a dolgotokat, ezt miből tetszett levonni? Nincs káosz. Itt nincsenek síró emberek, itt mindenki mosolyog. Látom, hogy ti is mosolyogtok, itt nem katonák vigyáznak az emberekre. Jól teszitek a dolgotokat. És mi a második kérdés? Mit üzen nekünk a Szent Atya? Ferenc pápa azt üzeni nektek, mondja minden gondolkodás nélkül, amit tesztek, az most az evangélium. Ez az üzenet, testvérek. Amit teszünk ma, az az evangélium. Ezt látják az emberek az egyházból, amit mi teszünk a Caritasba. Ugye a motivációs anyagunkat Jézus adta az utolsó ítéletről, amikor azt mondta, hogy ki jut be a mennyek országába és ki nem, hogy éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, vándor voltam, rab voltam, és te mit tettél ekkor, amit a legkisebbekkel tettetek, velem tettétek, ha velük nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg, mondja az Úr. És erre nekünk a kérdés, hogy miért pont ezeket kérdezi meg az Úr Jézus? Az irgalmasságnak a testi dolgait. Azért, mert ezeket megvalósítani a legnehezebb. Bennünk van azért egy kis önzés, ítélkezés, előítélet, és sorolhatnám tovább. És tudjátok, ezt az Úr Jézus azért mondta, mert az Isten a világot jónak teremtette, pont. Az ember teremtette bele azt, ami nem jó. A szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést és megbélyegződést. Tegyétek újra jóvá a világot. Ez a feladata Krisztus közösségének. Tegyük újra jóvá a világot. És ez nem szélmalomharc. Egyszer megkérdezte tőlem egy újságíró, épp a Borsodi Árvíznél voltunk, hogy ha lenne az Atyának három kívánsága, mit kérne? Mondtam, nekem egy elég. Hát mi lenne az? Mondhatom? Igen. Tényleg? Tudja? Persze. Az, hogy legyek munkanélküli. Még egyszer? Na, hogy legyek munkanélküli. Ez miért jó önnek? Na, gondolkozzon el rajta. Egy karitatív szervezetnek a vezetője munkanélkül. Ez mit jelent? Ja, tényleg, nincsenek rászoruló emberek. Na, hát mondom, el is érti a lényeget. Az első pünkösd után elindul az egyház, és két fontos dolog kezdődik el, az evangelizáció és a diakónia, és az ige hirdetés és a szeretet szolgálat, és mind a kettőn ugyanolyan fontos hangsúly van, és ezért mondjuk azt, hogy a szeretet szolgálatot mi úgy tudjuk jól tenni, ha azt az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük. Az egyház nevében, amikor rajtad van a piros karitászos ruha, és te segítesz, akkor te a gondviselést képviseled, az egyház nevébe teszel. Te nem Takács József vagy Kovács Piroska, hanem te a Caritas vagy, a gondviselés. Ez jelenti az egyház neve. Ha jól tetted, amit teszel, akkor a jó Istent fogod dicsérni, meg általad is, az Isten dicsérik. Ha valamit rosszul tettél, akkor az egyházat fogják szidni, meg a jó Istenre gondolom, na, így segítettél, Uram, 3 napja imádkozok, és akkor küldesz nekem egy ilyen valakit. De ha olyat küldött, aki segített, Uram, köszönöm, meghallgattam, megkaptam. És az evangélium szellemében az pedig azt jelenti, hogy úgy, mint ahogy az Úr Jézus tenni, ezt így képzeld el, ott van egy rászoruló áll előtted, képzeld el, mondjuk ott áll melletted úgy az Úr Jézus, hogy csak te látod, meg ő lát titeket, de senki más nem látja. Most ő mit csinálna? Amit én teszek, arra hogy reagál? Bólogat, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy krákok, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Sokszor talán halljuk ezt. Ez egy kihívás számunkra. Az egyház nevében és az evangélium szellemében.

0: Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei karitász igazgatóját hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Tizenhét óra.

0: Kérjük, tartsanak velünk! A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly kihívás is. Olyannyira, hogy már önmagában is krízis helyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték. Ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösen az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Hogy mi történt és mire hívják fel a szakemberek a lakosság figyelmét, arról Szókovács Péter polgármestert hallják.
1: Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felső vezetékszakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük. És hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízis helyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízműszolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás ugye az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye a lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6-8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.
0: A nyár egyik legmozgalmasabb időszaka következik Sárospatakon. A mögöttünk hagyott hétvégén a Bortér zene idei első rendezvénye várta a látogatókat. Ma pedig kezdetét veszi a város hagyományos borfesztiválja és borversenye is, ahol a tokai borvidék értékei ismét főszerepet kapnak. Emellett egy különleges új kiállítás is megnyílt, amely a Szkircsák család fazekas hagyatékán keresztül mutatja be a térség kézműves örökségét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
2: Mint Tokaj hegyaljai település, nálunk ugye a bor főszerepet játszik, és próbáljuk ehhez kötni az eseményeket. Ilyen volt a szombaton első alkalommal megrendezett Térborzene nevű rendezvény, amely már hagyományosnak tekinthető. Ez a művelődési háznak a szervezésében működik. Nem nagy neves fellépők, viszont nagyon kellemes hangulatot biztosító fellépőink vannak, akik biztosítják a jó hangulatot. Ez a művelődési ház előtti téren, a Patkóban kerül megrendezésre, és most szombaton is hozta a szokásos jó hangulatot. A hétvégén lesz a borásznapok, ami szintén hagyományos, a Sárospataki hegyközség szervezésében indul egy borversennyel, Itt a helyi borász

0: borászok, illetve hát környébeli borászok több százas nagyságrendben nevezik be a boraikat. Valamint ehhez kapcsolódóan a Várnegyedbe, a Szent Erzsébet utcán fölállított színpadon lesz több fellépünk. Itt lesz egy sárospataki származású Polyák Rita fellépünk, aki szívesen jön haza Sárospatakra, nagyon várják a lakosok az ő fellépését is. Ha már említettük itt a Mokovesteret és a fölmelegedést, pont ennek okán került tavaly visszahelyezésre ez a rendezvényünk a Várnegyedbe, ahol egy sokkal kellemesebb környezetbe tudnak az érdeklődők egy pohár bor mellett beszélgetni, zenét hallgatni, koncerten részt venni. Városunkban több generáción át hagyománya van a fazekasságnak, a kerámiának. Ugye volt saját téglaja, gyára is a városnak, tehát volt bányája, volt alapanyag, és voltak, hála Istennek, ügyes emberek, családok, akik díszítették ezeket a kerámiákat. Az egyik ilyen az Kircsák család, akik több generáción keresztül készítették ezeket a kézzel festett kerámiákat. És ebből nyílt most a Művelődés házában egy kiállítás. Ehhez is van egy érdekes sztori. Egészen a Kircsák kerámia Németországig eljutott. Eisenachban voltunk ugye már többször, mint Sárospatak testvérvárosa, és a főpolgármester úr küldött nekem egy képet, hogy neki is van egy ilyen kerámiája, méghozzá a nagyapja kapta valamikor a 80-as években egy sárospataki látogatás alkalmával.
1: A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A Sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy, a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
2: 64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma Sátoraljaújhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai bort, ugye az asszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egyén barátai, ismerősei is összeültek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban a hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli Sátoraljaújhelynek. Be kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemezte 100 évvel ezelőtt is Sátoraljaújhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőtt itt, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni meg, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházakhoz, tehát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehet említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannonia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt Újhelyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, a hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát hogy szerintem most ebben semmi hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéget, nem feltétlenül szó szerint azon a nyelvezeten, tehát az a fajta tulajdonképpen alázat, az a fajta klasszikus vendéglátói attitűd, ami ezeket a kávésokat, kávéház tulajdonosokat jellemezte, szerintem példaértékű, és hát őket ismerte a város, tehát voltak olyan kávéház tulajdonosok, akiknek a temetésére tulajdonképpen a félváros elment, aki miután le kellett adnia mondjuk a kávéházat, elbúcsúzott a közönségétől újságcikkben, tehát ők valóban olyan emblematikus figurái voltak a városi közéletnek, akik hát ugye központi szerepet töltöttek be a társadalomban, úgyhogy nekik is egy kicsit emléket állítottunk ezzel a előadással.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 9-én.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Vegyes képet mutat az idei gyümölcsszezon. Többféle táborbor válogathatnak a szülők a nyári szünetre. Évek óta kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Vegyes képet mutat az idei gyümölcsszezon eddig. Egyes kultúráknál szép termésig érkezik, míg máshol a tavaszi fagyok és a változékony időjárás komoly károkat okoztak. Hogy milyen a helyzet a gazdaságokban, milyen minőségű gyümölcs kerülhet a vásárlók asztalára, és mire számíthatunk a szezon hátralévő részében, erről Székely Zoltán őstermelő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Nagyon finom gyümölcsöket kóstolhattunk nálatok, tavaly viszont leszüretelt a fagy. Gyakorlatilag nulla volt a gyümölcs. Örömömre szolgál, hogy idén, ahogy elmegyünk itt a birtokod mellett, azért látjuk, hogy szép gazdagon van a gyümölcs, de hogy vajon eddig hogy sikerült, már a cseresznyén medgyen ezeken túl vagytok, ezt kérlek, hogy értékeld.
3: Hát a cseresznye volt az első gyümölcsünk valóban. Ez egy szép, jó közepes termést adott. A medgyünk az nagyon rosszul kötött. Hogy most ennek fagy volt-e az oka, vagy más élettani oka volt, nem tudom, nem is érek rá, meg nem is, nincs is energiám gondolkodni rajta, de nagyon kevés medgyünk volt. Egyébként az egész országban nagyon kevés medgy volt furcsa mód, és ezért van az, hogy eszement árakat látnak a kedves vásárlók a piacokon is, 3000-4000 forintos medgyárak is voltak, és majd nézzék meg a befőttes üvegeken is az árcédulát, mióta leveszik hármasával, négyesével a megybefőttet, mert hát ki fogja csapni sok embernél a biztosítékot, mikor 3000 forint lesz egy üveg megybefőtt. Na visszatérve a cseresznyén és a medgyen túl, a kajszi barack az nálunk egy nagyon szép, tisztes termést fog hozni. Most már biztosak vagyunk benne, hiszen a termésnek egy jelentős része már le van takarítva. Ami a későbbieket illeti, a birsalmánkon szépen van, az almánkon nem annyira, és hát ha az országos képre is kitekintünk, akkor ez nagyjából az almára is igaz. Rengeteg helyen megfogyott az alma, a hevesi térségbe, a szabolcsok teljesen megfagytak, szinte teljesen, úgyhogy...
2: Pedig ők abból élnek.
3: Ők abból élnek, igen, családok tízezreinek biztosította az alma a megélhetést, és nekem is van ott ismerősöm, és tragikus a helyzet, hiszen tavaly is megfagytak, ők kétszer egymás után fagytak meg, az előtt se volt nagy termésük, és amikor nagy termésük volt, akkor meg nem volt ára az almának. Tehát most azt akartam még kinyögni, hogy nagyon kevés magyar alma fog kerülni a magyarországi boltokba, pultokra. Zömmel importalmát fognak enni a kedves vásárlók. Nekünk is egy közepes, gyenge közepes termésünk lesz almából. Az összkép az nem túl rózsás. Mi szerencsések vagyunk, azt leszögezhetem, és hogy ez most a sűrű imádságnak tudható ebbe, vagy más égi összejátszásoknak, mindegy is, nekünk szép termésünk van, nem panaszkodhatunk, de sajnos mondom, nem mondható el ez minden termelőre. Nagyon soknak keserű éve lesz az idei is.
1: A nyári szünet sok család számára egyet jelent a táborválasztással, de a bőséges kínálatban nem mindig könnyű eligazodni. Mire érdemes odafigyelni, hogyan találhatjuk meg a gyermekünk számára a legmegfelelőbb tábort, és milyen újdonságok jellemzik az idei szezont? Többek között ezekről kérdezte tudósítónk Fekete Gábor Tóth Bélát, a táborfigyelő ügyvezetőjét.
2: Mik az idei trendek?
4: Azt látjuk, hogy a legtöbben az idei esztendőben sporttáborokat választanak, ezt követően az angol táborok, a kalandtáborok, illetve a katonai és aztán a készségfejlesztő táborok jönnek. Erről a bizonyos dobogóról, amit a sporttáborok, angoltáborok és kalandtáborok foglalnak el, épp csak lemaradtak a katonai és a készségfejlesztő táborok, de nagyon sokan választanak még ezen kívül a művészeti jellegű tábort, beleértve a fotózást, beleértve a táncművészetet, a festésgrafikát, és így tovább, ahogy a klasszikusabb kézműves, lovas vagy éppen egyéb típusú táborokat is, és rengeteg újfajta meghökkentő vagy különleges tábor témából is tudnak választani az idei évben szülők és gyermekeik. Legyen ez akár TikTok videókészítő tábor, vagy éppen broker és tőzsdecápának tanulhatnak a gyerekek, vagy dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborban vehetnek részt, esetleg rúttánc táborban, vagy japán anime táborban, vagy éppen énekes madár gyűrűző táborban. Szóval nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelni a csemeténket, és ne találnánk rá megfelelő lokációs programot a tábor figyelően.
2: Béla, milyen intervallumot ölel fel a nyári táborozás? Elkezdődik a vakáció, és meddig tart a táborozások időszaka?
4: Alapvetően a teljes nyári szünetet lefedik a táborok. Ez azt jelenti, hogy a június 20-án elkezdődött a nyári szünet, és augusztus 31-ig tart, és a teljes időszakban vannak táborok. Ugye itt vannak napközis jellegű táborok, elsősorban a kisebbeknek, amikor reggel visszük a gyermeket, és délután hozzuk haza, illetve vannak a jellemző ott alpos táborok, amikor elviszük a gyermeket, és jellemzően 7, esetleg 10 nap múlva megyünk értük. Ezt inkább a nagyobb gyerekek szokták igénybe venni, és mind a két típusból gyakorlatilag a teljes nyári időszakban találunk programot.
2: Említette, hogy nagyon sok a táborválasztás lehetőség, tehát nagyon széles a paletta, és sok mindenből választhatnak a szülők. Itt a korosztályok és az egyéb dolgok tekintetében mire figyeljenek oda a szülők egy táborválasztásakor?
4: Valóban széles a paletta, de azt látnia kell a szülőknek, mielőtt az érdemi kérdésre válaszolok, hogy nagyjából 900 táborturnus még a táborfigyelőn foglalható, de ezekben már 2-3, esetleg 4 hely van, és nagyjából 800 táborturnust már le kellett vennünk, mert teljesen beteltek. Szóval aki még táborválasztás előtt áll, annak az első és legfontosabb tanácsom az az, hogy minél előbb kezdjük el ezt a választást, akár július második, hónap második felére, akár augusztusra szeretnénk még plusz tábori élményt kínálni a gyermekünknek. Amire pedig inkább figyeljünk emellett, hogy csak és kizárólag legálisan működő tábort válasszunk. Azaz egy alapítvány, egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól elvárhatjuk azt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, azaz a gyermek azt a programot, azt az élményt, azt az ellátást kapja meg olyan felügyelettel, olyan körülmények között, amiért a szülő fizetett.
1: Évek óta kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötölő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
5: Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhelyfoglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenbe, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélig vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos módja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő, és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségmű vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzotta őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette, csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
7: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvényt, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
6: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett, Lengvári István a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője és dr. Kisné Havas Gyöngyvér a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtár levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A Pécsi Püspöki és Káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló Püspöki és Káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. Megjelent az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az egri ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszer Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Jovában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi, avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisztabmerencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda labdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízisportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízisportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízisportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a 2. csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet, teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony rózsafűzértársulattal imádkozunk együtt.

0: A harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mik

0: szívesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: ítélkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát egész családjára. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünk.

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Madra, amen.
1: A negyedik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát közbenjárását egészsége javulásáért, fájdalmai enyhüléséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette, a Táborhegyén meghirdette isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: rólnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy házas párért, hogy bölcs döntéseket hozzanak családjuk egységének érdekében. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzata egészséges fejlődéséért, épségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony rózsafűzér társulat ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Főegyház megye közleményben tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018 októberi amerikai utazásunk családi kiruccanás volt. Valójában hivatalos út volt. Reagált Áder János volt köztársasági elnök a távirat irodához eljuttatott közleményében. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a közösségi oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János ma az önkény ellen fog tüntetni, közösségi oldalán azt kérdezte, vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe. Áder János a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány által eljuttatott közleményében erre úgy reagált, hogy hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy a velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Nem, ezeket mi magunk fizettük, tette hozzá. Magyar Péter mindezekre reagálva közölte, hogy Áder János nem cáfolt semmit, se a 2 milliárdos luxusvillát, se a 10 milliárdos alapítványt, se a közpénzen folytatott amerikai városnézéseket, se a Vidámparkot. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Az eseményt értékelve kiemelte, a NATO csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozták a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően, továbbá fejlesztik a védelmi ipart. Kitért arra, Ukrajna is téma volt, és ennek kapcsán megegyeztek arról, hogy minél előbb igazságos és tartós békét szeretne a NATO. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának elmondta. A hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek, fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Mercatellóban született 1660. december 27-én. Citta di Castellóban halt meg 1727. július 9-én. 67 évet élt. Jómódú szülők hetedik gyermekeként született. Édesanyja különös áhítatot érzett az Úr Jézus kínszenvedése iránt. Haldokolva minden leányát Jézusunk egyes szent sebébe ajánlotta. Veronika lányának az Úr Jézus lándzsával átdöfött szentséges szíve jutott. Ez a hagyaték döntő hatással volt Veronika további életére. 17 évesen egy sereg kérő elutasítása után apja akarata ellenére belépett a kapucinus apácák Citta di Castellóban lévő kolostorába. A kolostor csendjében a megfeszített Krisztus egyre jobban beavatta szenvedéseibe. Stigmatizált szent lett, akinek először a homlokán, majd az oldalán, végül a testén is látható lett Jézus minden seb helye. Több mint 30 esztendeig viselte ezeket a sebeket, melyek igen nagy fájdalommal jártak, de Veronika mindezt örömmel viselte. Jezsuita gyóntatója parancsára naplót vezetett, amelyet később 10 kötetben adtak ki. A benne található rendkívüli dolgokat több szemtanú is megerősítette. Rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott élete sok irigyet szerzett neki. Gyanúsnak tartották, és bizalmatlanok voltak vele szemben. Sokan ellene is fordultak. Apátnője komoly próbára tette. 5 éven keresztül kenyéren és vízen böjtöltette. Sebb helyét fájdalmas és megalázó vizsgálatoknak vetették alá, megfosztották újonc mesteri tisztségétől is. Csak a vasárnapi szentmisén vehetett részt, azon is csak leghátul, az ajtó mellett állva. Szentáldozáshoz nem járulhatott. 50 napig bezárták a betegszobába, s nem érintkezhetett nővértársaival sem. Levelezéseit is betiltották. Eleven Kálvária hegy lett, ahogyan azt gyóntatója is kifejezte. Végül is elérkezett a fordulat ideje. A püspök jelentette Rómának a megfigyelések eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa rehabilitálta, s nem sokára a nővérek egyhangúlag apátnőjükké választották. 14 évvel később, 1727. július 9-én halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták. Emlékezzünk meg a megtestesülésről nevezett Boldog Mária nővér életéről is röviden. 1820-ban született Guatemalában. Szüleitől már kislány korában megtanulta Krisztus és az oltári szentség iránti szeretetet. 18 éves korában belépett az egyetlen latin-amerikai alapítású szerzetbe, a betlehemiták rendjébe. Küldetése, hogy megújítsa és új lendületet adjon a kongregáció életének. A betlehemiták lelkiségének megfelelően megírta a rendi alkotmányt, majd szülővárosában új házat nyitott a rend számára. Mária nővér később Costa Ricában telepedett le, mivel Guatemalában egyházellenes kormány jutott hatalomra, és ezért hazája elhagyására kényszerült. Sajnos a vallás ellenes üldözések erre az országra is átterjedtek, így Dél-Amerikában először Kolumbiában, majd Ecuadorban keresett menedéket. Itt halt meg 1885. december 23-án. Második János Pál pápa avatta boldoggá a Szent Péter Bazilikában 1997. május 4-én. A megtestesülésről nevezett Mária nővér lelkiségének középpontjában Jézus szívének tisztelete, szeretete állt. Küldetésének érezte, hogy engesztelje Jézus fájdalmas szívét az ima, a munka, a szenvedés, a keresztek vállalása, a betegség által, minden esetben alávetve magát az isteni akaratnak. Erre a szeretetre alapozva újította meg rendjét, ezt a lelkiséget hagyta örökségül nővértársainak. Mária a buzgóságnak, szelídségnek, önmegtagadásnak példaképe volt, úgyis mint nővér, úgyis mint főnöknő. Ma a betlehemiták rendje jelen van szolgálatával Dél-Amerika országaiban, Spanyolországban, az USA-ban, Indiában és Kamerunban.

0: Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
1: Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zila Hon végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése. Házassága Szilágyi Domokossal megromlott, szétváltak útjaik, 76-ban Budapestre költözött. A súlyos családi veszteségek, Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiúk Attila halála a bukaresti földrengéskor 1977 márciusában idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a leggondosabb orvosi kezelés sem. Budapesten 1982 nyarán öngyilkos lett. A Forrás első nemzedékével indult, első kötete a Virág a végtelenben címet viselte. A magány, az ember idegensége a világban alapélménye. Ahogy a Tő mondatokban című versében is írja, ember vagy egyedül, élsz, védd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű mesés könyve ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobak mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-os amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy két

0: az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé. A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt egy influencer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a fővárosi főügyészséget, közölte a főügyészség a távirati irodával. A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntető eljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influencer által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A lengyel és a magyar nemzet 1000 éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forst Hoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy 1000 éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek, fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a múlt héten július 2-án elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk. A Jászai Mari és Kossuth Díjas színész rendező 1965-ben végzette a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Színpadon és filmvászon egyaránt sikeres és ismert előadó volt, több mint 150 színházi szerepet játszott el, drámában és komédiákban egyaránt. Több mint 120 filmben nyújtott emlékezetes alakítást, verset is nagyszerűen mondott, most ezekből válogattunk. Balassi Bálint, Radnóti Miklós

0: Ágos és Szabó Lőrinc műveiből.
1: Bájoló. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inged, mossa az eső összeszívünket.

Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal. Hűst.

A legrövidebb vezeték. Mondok valamit, kedveském. Szeretlek. Vagy ezt tudod már? Akkor egyebet, valami újat. Add a fejedet, nézz a szemembe, és mondd, hogy szeretlek. 25 év kevés volt rá. Szeretlek másodpercenként. Egész lelkemet belét kötni, ez a legrövidebb vezeték, ez a villámgyors. Szeretlek. Szeretlek. Ebbe búvik a szívem vele, ma is veled keveredem. Ez a halálom, ez az életem, s feltámadásom. Ha te is felejted, mint én, hogy nem vagy. S te is újra kezded a szót, a régi szót, azt, hogy szeretlek.

Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Szeretlek. Egész nap kutatlak, kereslek. Egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves, a kedvesért. Egész nap csókolom testedet. Csókolom minden percedet. Minden percedet csókolom. Nem múlik ízed az ajkamon. Csókolom a földet, ahol jársz. Csókolom a percet, mikor vársz. Messziről kutatlak, kereslek. Szeretlek, szeretlek, szeretlek.

Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert mi kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsát.

A homlokodtól fölfelé. A homlokodtól lefelé, ha jött érzékiség akármi, egész testedben mindenütt jó cinkosra tudott találni. Milyen gyöngeség, hogy soha nem volt olyan jó örömöd, mint húsodat felejteni más húsok ajkai között. És nem nézed-e írtózva most, hogy mi híjú és ostoba a kedvek s nedvek részegen üdvözölt paradicsoma, a szép állat, amely nem is szép tán, csak a te pokoli kéjed önzése kényszerít, hogy hízelegj, s hazudj neki. Minden ellenség, ami él, és csak mind prédáját szeret, mind csak győzelmének örül, annak soha, hogy segített. Sírsz, mert idegen láthatár borul rád, csoda kellene, mindig megbüntet valami, ha rászorulsz valakire. 30 év van már benned, ó, 30 év, mennyi gyötrelem, 30 év, mennyi bujdosás, 30 év, mennyi szenny. Bújj el magadban nyomorult, egy még szent s tiszta az agyad, melyben a test számára csak undor és megvetés maradt. Füled és orrod szimatol, megcsal, megoszt, elad a szád, a kéz kinyúl, szemed bolond, csajgó, velőd csurranni vágy. Ébredj, a piszok csalogat. Vigyázz, maradj a magadé. Férfi, légy tiszta legalább a homlokodtól fel.

a földvári mólón. Partra döng a tó, nagyító üveg húsa alatt ingó terméskövek dagadnak, fogynak, ahogy éleik szöge a híg kristályban megtörik, szűkül vagy tágul, a dirib darab roncsok együtt emelik hátukat, torsz teknős békák a vízzel, amely szabályosan lüktetve futja el mohos lapjukat, aztán lecsorog, s fél vagy negyed ütemkésés konok játékával kontrázgatja saját lélegzetének nyugodt ritmusát. Nyíló recék kereszt hálózata borzong egymáson át, ide-oda, s lent, a napsütött fenék homokon, hol halak húznak, lehellett finom árnyuk együtt fut, s együtt tűnik el a fénytörés színörvényeivel, mert már is új hullám nő, és üveghúsa alatt a torz terméskövek megint dagadnak, fogynak. 15 másodperc telt el, s két hullám között, mely jött, s elomlott, most megint csorog a sok kis csurgó, fecseg és locsog, s megint árnyat húz a fenékre a felszín futó recehálózata. És mindez folyton így ismétli magát, így a játék az örök léten át, így a léhaság s túlél minket is, és túléli ellenségünket is. Túl ez a semmi, ez a tünde kép, túl a királyok, hősök és a nép minden jövőjét jelentéktelen, mégis másod rettentő végtelen.

Játszottam a kezével. Még most is látom a kezét, hogy ágazott az ujja szét, oly szelíden, mint ágtól ág, vagy halkan elvál öt barát, kik váltani segítik egymást egy messze életig. Még egyre látom csöpp kezét, úgy dolgozott, mint csöpke gép a hímzőtűvel vánkosán, tündérfogócska igazán, s hogy gyenge ujját meg ne szúrja, aranygyűszűt viselt az ujja. Ó, álmodom már csöpp kezét, kerek halma völgye szép, a völgye sejem, halma bársony, ó, gyönyörű táj, ó, csodás hon, ott jártak szomjas ajkaim, aranyhomokon beduin. Nem vágy, nem álom, hanem emlék. Jaj, milyen rég volt ez a nem rég. 10 gyenge ága nyúlt felém, és én izenként tördelém. Ó, arany ágnak arany íze, aranyfa arany ízű méze. Hát a köröm, a kis köröm, mennyi szépség, mi öröm, üveges kép sejem keretbe, melyre a hajnal van lefestve, vagy piros ablak méla esten, vagy rózsa arc egy gyenge testen. Mert tündértest a pici kéz, mely rózsás mesztelen igéz, s a hely, hol összeömlik ága, mint csöpp csípő hajlása, drága vagy, ujja láb és íze térd, s akkor, hogy arca hol, ne kérd, mert tündértest a kicsi kéz, mely arca nélkül is egész. Még egyre álmodom vele, ó, hogy oly messze közele, s hogy minden a világon itt furcsa szirtekbe ütközik. Csak egyszer lenne még enyém, s kedvemre csókkal önteném, szívesen halnék azután, nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint 100 királyért lobogóért.

Balassi Bálint. Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság, idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák, idővel mind elhulnak. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág, idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuvá, hamu kősziklává, nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség, idővel porrá lesznek. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márványkőben metszett írás kopik, veszhet, egyheliben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irigység, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének nincs vége, mert égten ég. Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek, hogy látnám, kiben Júliától, mint Lázár ujjától, könnyebbségemet várnám. Ezeket úgy írám, és az többi után Júliának ajánlám.

kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Szabadsága vagyom már én szegény fejemnek. Szerelemtől nincsen bántása én lelkemnek. Vagyok békességes, én elmém is csendes. Nincs gyötrelme lelkemnek. Megszabadult rabhoz hasonló állapotom, mint szinte annak nekem sem volt szabadságom. Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömlecben, éjjel-nappal volt gondom. Szabadon örülök minden mulatságoknak, búsultát sem gyakran látják vidám arcámnak. Azért, mert köteles nem vagyok szerelmes, senkékes voltának. Örülök, röpülök, nem különben, mint karul, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul. Nem kezsereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Kellim már én nekem csak jó ló, hamaragár, ifjak társasága, éles szabja, jó madár, vitézek közt ülvén, kedvem ellen sincsen, jó borral teli pohár. Kegyesek, szép szüzek, reám bár úgy nézzenek, valamint akarják, avval mind egyetérnek, mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel többé vízre nem visznek. Vehetnek ifjak, vének példát én rólam. Én nagy szerelmemben mennyi nyavaját láttam. Néha, mint örültem, néha kesergettem, mint nyughatatlankodtam. Ója ez a tanács, szerelemtül meg magát, mindenki kívánja életinek nyugalmát. Mert ki azt követi, higgyet, kínját érzi, veszi gonosz jutalmát. Szerzém ez 8 verset vígész szabad elmével, gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, hozzám hasonlókkal, vitéz ifjakkal, nem kehegő vének.

0: A vándor elindul. Botthal s öreg kutyámmal indultam hazúról. Dalolva mentem, és torkom nem unta még az országút fáradtságos énekét. Tudod, hogy a nap barátja voltam? Ő édesítette agyamat hajnali réteg szagával. Aztán minden csigát, kavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálkozni tanított. Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és a friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlő távolokból. Majd lombos hegyek közt még szebben tündökölt a sok alakú élet. A nap barátja voltam. Ő kísért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tőlem. Óvatos morajjal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is, s a föld, s a fű íze ereimbe ivódott. Fenyegető szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem. Tudtam, a vénkutya vigyáz rám. Belefúrja szemét az állandó sötétbe, s őrt áll, előre nyújtott nyakkal, s tárt fülekkel.
1: Kedves hallgatóink, a mai összeállításunkban a múlt héten 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékeztünk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk. Elhangzott műsorunkat július 17-én jövő héten pénteken megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 15. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: 10. fejezet. Bűbályos máj. Furfangos szigetre megérkezett a tavasz. Madárcsicsergés verte fel a zöldellő ligeteket. Tyúkanyó kis csirkéi vidáman futkostak a napsütésben. Vadmacskáné kiporolta a téli bundákat, Lompos Lajos pedig eltüzelte a térről maradt mogyoróhéjat. A tücskök esténként hangversenyt rendeztek a rokkant szöcskék javára. Hetente egyszer bál is volt a vadgesztenye fákkal körülvett nagy tisztáson. Fáni szeretett volna bálba menni, de restelte magára hagyni Hercsula macskát, aki szegény, nagyon beteg volt. Mióta megette a mérgezett egérfület, nem tudott aludni többé. Álmatlanul virrasztott át minden éjszakát. Ő, aki legszívesebben a kályha melletti nagy karosszékben szundikált, most hiába várta, hogy álom jöjjön a szemére. Hasztalan kogyfasztott neki Bagoly doktor mindenféle altatót és idegcsillapítót, nem használt semmi. Nem csoda, ha valósággal búskomorságba esett. 7 számra nem mozdult ki hazúrról, csak üldögélt a kandalló előtt, mert mióta nem tudott aludni, mindig fázott. Elerőtlenedett, és úgy lefogyott, hogy a szél zörgette csontjait. Fáni mindenben a kedvét kereste, lábujjhegyen járt a házban, finomabbnál finomabb ételeket hozott az asztalra, de Hercsula macskát semmi sem derítette fel. Egy napon így szólt Fánihoz.
3: Miért nem jársz el a ligeti bálokra? Megunhattad egész nap csak az én nyögdécselésemet hallgatni. Eredj magadfajta jókedvű népek közé.
2: Fáni megbotránkozva felelt. No, majd szép híremet költeni az a vadmacskáné, ha bálokba járnék mulatni, mikor beteg van a háznál. De nem csak vadmacskáné miatt maradok melletted, hanem azért is, mert mikor ide fújt a téli szél a szigetre, te befogadtál, szállást adtál nekem, jó voltál hozzám. Igazán nem tudnék gondtalanul táncolni, mulatni, míg te itthon sorvadozol. Hanem tudod mit? Elmegyek a jószagú füvek rétjére, szedek varázsfüvet, és én magam főzök neked álomitalt.
3: Még megmérgezel,
2: aggodalmaskodott Hercsula macska. Fánit azonban nem lehetett visszatartani. Karjára födeles kosárkát fűzött, és elment a jószagú füvek rétjére, ahol Vasorú bábával találkozott. Vasorú bába egy kidőlt fatörzsön ült, és fűszálakat rákcsált. Körülötte 7 kis pelyhes kacsa totyogott a fűben. Fáni barátságosan megszólította.
4: Milyen szép nagyok már a kacsáid!
2: Vasorú bába vihogva válaszolt.
4: Áthoztam őket ide a szigetre, hadd csipegessék a zöldet. Hát te mit keresel itt a réten?
2: Fáni felsóhajtott. Gyógyfüveket. Álomitalt szeretnék főzni Hercsula macskának, ő ugyanis.
4: Tudom, tudom, vágott közbe Vasorú bába. Hallottam, milyen beteg szegény.
2: Elhallgatott, és egy kötőtűvel ütögetni kezdte ércesen kongó orrát. Fáni meg is dicsérte.
4: Szépen kong az orrod. Hát, még ha részből lenne, nem pedig csak a vasból. Ám már így is ki tudok verni rajta néhány szép dalt. No, de ez most nem fontos. Ide figyelj, Fánika! Én tudom, mitől gyógyulna meg Hercsula macska.
2: Fáni abbahagyta a füvek tépegetését, és tágra nyílt szemmel bámult a banyára.
4: Kérlek, mondd meg, mitől gyógyulna meg? Nézd ezt a 7 kis kacsát, mutatott Vasorú bába a pelyhes jószágokra. Ezeknek, kedvesem, bűbályos májuk van, ha megnőnek, le kell őket vágni, májukból pedig finom pástétomot sütni. Ha Hercsula macska abból a pástétomból egy kicsit is eszik, elmúlik az álmatlansága.
2: Fáni izgatottan kiáltott. Add el nekem a kacsákat, minden árat megadok értük, legalábbis úgy gondolom, Hercsula macska nem bánja, ha...
4: Vasorrubába vállát vonogatta. Nem is tudom, mit kérjek, értük. Nincs véletlenül valami kis tükröd, amit a zsebemben hordhatnék. Tudod, néha úgy befutja az orromat a rozsda. Észre sem veszem, mások meg csak összenevetnek a hátam mögött. Milyen szerencse, újjongott Fáni, épp van egy kis tükröm. Lompos Lajostól kapta, mikor megette a mogyorótortát. Igaz, keresztben megrepett, és nagyon fura arcot mutat, de a rozsdát az orrodon azért jól megláthatod benne.
0: Ó, nekem ez is megteszi, mondta Vasorrubába. Nem vagyok hiú, csak szeretem, ha a külsőm rendes.
4: Sietve szatyrába rejtette a tükröt, és elköszönt Fánitól, aki jókedvűen énekelve hazaterelte a kacsákat a Hercsula házba. A nagy hápogás kicsalta Hercsula macskát a tornácra. Mikor meghallotta, milyen pompás üzletet kötött Fáni Vasorrubábával, örvendezve csapta össze a kezét.
3: Nagyon örülök, hogy így történt, bevallom, sokkal szívesebben eszem kacsamájat, mint hogy igyok abból a gyanús varázsitalból, amit nekem kotyvasztasz.
4: Fáni nem sértődött meg, különösen mikor látta, milyen örömmel sürög-forog Hercsula macska a kacsák körül, hanem a kincset érő jószágok megdöbbentően viselkedtek. Betotyogtak a konyhába, körülülték az asztalt, és harsányan hápogták.
0: Háp-háp, vörös bor, jutúró, frissen sült pogácsa, ezt adj nekünk, Fáni, mindig vacsorára, háp-háp!
4: Fáni elképedésében szólni sem tudott. Hercsula macska nyomban figyelmeztette.
3: Fáni, ne felejtsd el, hogy számomra a legdrágább kincs ez a 7 kacsa. Minden kívánságukat teljesítened kell. Különben is elég olcsó jutottunk hozzájuk, ne sajnáljuk tőlük az ennivalót.
1: Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér Kisasszony című mese 15. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Molnár András.
2: Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet? És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozzunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van. Mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek, felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban, egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek. Akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni, de Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta. És kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendbe a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kis Terésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kis Teréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus, az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem, pontosan elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarlóságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még minisztráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek. Nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek. De hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettősségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket, adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Húsz óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-os amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé.

június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A lengyel és a magyar nemzet 1000 éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forst Hoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy 1000 éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek, fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andra a hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai sávban Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási idejét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársok olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeit is figyelmükbe ajánljuk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy egri programról, az idei Symphonic Like-ról hallanak, és a Harlekin Bábszínház évad zárójáról is beszámolunk. Rövid ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Bábszínház igazgatóját hallják.
1: Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt, szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
0: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak, a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkészének és Máté Réka főiskolai tanárnak a tanúságtételét. Rövid ajánlón következik a műsorból.
2: Úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk,

0: vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat.
1: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokaji frekvenciáján az Árpádházi királylányokról szóló sorozatunkat folytatja Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében Szakai László és Várdai Pál egri püspökökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 22 óra 5 perckor kezdődik Andante című műsorunk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a csodákról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom Önöket.
2: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak, akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez. Hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasnivalóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évek óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban, idén június 29-től, augusztus 31-ig tart végül is ez a nyári nyitvatartási rend, ami azt jelenti, hogy minden tagkönyvtárunk egységes nyitvatartási renddel működik. Hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a látogatókat. Azok, akik a délelőtti időszakban nem érnek rá, csak esetleg munka után, vagy a délutáni időszakban, ők ezeken a napokon este 6-ig felkereshetik bármelyik tagkönyvtárunkat. Kedden, szerdán és a péntek napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Azokra is gondolva, akik esetleg a melegebb déli időszakban már nem szívesen mozdulnak ki, ők a reggeli időszakban is felkereshetik mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József muzeális könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el, várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
3: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
4: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
3: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
4: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzátartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
4: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nyári időszakban beszélgetünk. A Hahó könyvtársak című olvasás népszerűsítő programjuk a végéhez ért. Szinte már ismerősként cseng ez a szlogen és ez a cím a Szent István Rádió hűséges hallgatói előtt, hiszen mindig beszélünk erről a programról felhívás terén, és beszámolunk most arról, hogy hogyan is sikerült az idei olvasás népszerűsítő verseny.
1: Köszönöm szépen a megkeresést, már most így előre is, és természetesen én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát így van, a Szent István Rádióban mindig a Hahó könyvtársak játékról tudósítanak, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük ez úton is. Hát ebben az évben 36 csapat nevezett a játékunkba, a Vármegye különböző településeiről, olyan helyekről is, például, hogy Dédestapolcsány, vagy Szögliget, tehát ilyen egészen aktelek, távoli településeket is meg tudtunk szólítani, és ugye ha 36 csapat, azt most hirtelen én ki se tudom számolni, de lehet, hogy 144 gyereket érint, mert hogy csapatonként vehettek részt ebben a játékban, és egy csapatban 4 tanuló lehet, harmadikosok és negyedikesek. Megtörtént ugye az első 2 írásbeli forduló, és itt megtörtént, lezajlott a szóbeli döntő, amelynek a zsűri elnöke Berg Judit, József Attila és Prima díjas újíró volt. Ugye a mai magyar gyermekirodalom szerintem egyik meghatározó alakja, nagy életművel rendelkezik már viszonylag fiatal kora ellenére is, és nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek a 2 forduló után lelkesen olvasták az őt történeteiket, a Lengemeség sorozatot, a tavaszit és a nyári részt kellett elolvasni, és természetesen válaszoltak a írásbeli forduló kérdéseire, kreatív feladatok is voltak, szuper fogalmazások érkeztek, és akkor a kiválasztott legjobb 16 csapat vett részt a szóbeli döntőn, és Berg Judit is megfogalmazta itt a zsűriben és a szóbeli döntőn, hogy a jelenetek, amivel készültek, mert a gyerekek jelenetet is hoztak a szóbeli döntőre a 2 említett mű alapján, hogy nagyon ötletesek voltak, mindegyik jelenetet kiemelt, elmondta a számára rendkívül jónak tartott jeleneteknek is, hogy milyen elemei voltak, hogyan hatott az a rá, és persze természetesen a közönségre, úgyhogy tényleg értően elemezte és élvezte, ez annyira jó volt látni, hogy élvezte ezeket a jeleneteket, mert bizony, ugye ez a Hahó könyvtársak játék, a könyvtárosok, pedagógusok, szülők összefogásával valósul meg, illetve ebben a játékban azt tapasztaljuk azért, hogy a pedagógus nagyon-nagyon ott van minden egyes csapat mögött. Ő az, aki felkészíti a gyerekeket, ő az, aki esetleg bejön a könyvér, és akkor nem utolsó sorban ő az, aki erre a szóbeli döntőre is felkészül a gyerekekkel, de a beszámolókból tudjuk, ugye vannak visszatérő miskolci iskolák is, meg kollégák, iskolakönyvtárosok, pedagógusok, hogy ők maguk is élvezik ezt a felkészítő előadásra való felkészülést, a jeleneteket, úgyhogy tényleg most is szuper ötletek voltak, és lehetett látni, hogy emögött közös munka van a pedagógus a gyerek között, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, hiszen ugye erről is szó van ezzel a játék hirdetésével, természetesen ugye maga az olvasásnak a népszerűsítése, és bizony megvolt a legszerencsésebbeknek, a legjobban szereplő csapatoknak, a 11 legjobban szereplő csapattal pedig Bogácsra mentünk, nyeremény kirándulása június 22-én. Nagyon-nagyon jól sikerült, azt kell, hogy mondjam, mert még egy apuka másnap fel is hívott telefonon, hogy mennyire tetszett a kisfiúnak. Ez pont a Dédestapolcsányi csapat egyik tagjának az édesapja volt, mert hogy olyan gyerekeket tudtunk vinni, akik számára újdonság volt ez a játékfolyam maga, és természetesen maga a nyeremény kirándulás is, úgyhogy nagyon élvezték, amikor a úgynevezett safari busszal, egy nyitott kocsival elvitt minket a cserépfalusi Kósik Lajos, és megismerkedtünk ott a legszebb természeti környezetével Cserépfalunak, a mézpatak völgyével, a különleges kaptárkövekkel, ugye a déli bükk az rendkívül gazdag kaptárkövekben és természeti szépségben, sőt, még ugye a magyarországi szinten is nagyon értékes a Subajuki ősember barlanghoz is felmásztunk, hát akkor is meleg volt, de szerencsére nem az a nagy hőség, mint a elmúlt napokban, és természetesen ebéd is volt, Cserépvárójára áthajtottunk ezzel a szafari busszal, és hát Víg Balázs meseíróval már a könyvtárnak több mint 10 éves kapcsolata van, ha ő könyveit is rendkívül szeretik a gyerekek, sőt, még a kirándulás után is mondta a kolléganőm, akit szolgálatot teljesített, hogy jöttek a gyerekek kölcsönözni a Víg Balázs mesekönyveket. Víg Balázs nagyon attraktív, és nagyon ért a gyerekek nyelvén, és mindig egy jó pofa játék is ez az egész találkozó, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Bogácsi könyvtárossal, Jankóni Zsuzsával, aki pedig mindig elintézi, hogy ott a rendezvények házában egy légkondicionált előadóteremben legyen ez a találkozó, úgyhogy a gyerekek is mindig nagy örömmel emlékeznek erre vissza, és tényleg annyira interaktív, hogy úgy mondjam, ez a találkozó, hogy a kolléga nőjémet is bevonja Balázs a játékba, én is voltam a színpadon, úgyhogy gyereknek, felnőttnek azt kell mondjam, hogy élmény volt.
0: Jól sikerült tehát az idei olvasás népszerűsítő verseny, remélhetőleg lesz folytatás is, hiszen azért több éve megrendezésre kerül már ez a program.
1: Igen, hát tervezzük természetesen. Ez már a 13. volt, ha jól számolom, de több gyerek mondta már a buszon hazafelé, és ez annyira jó megerősítés nekünk, hogy annyira örülnek, hogy még jövőre csak 4-esek, mert hogy még a résztvevők között lehetnek, és mondták, hogy ők egész biztos, hogy jövőre is pályáznak. Úgyhogy ez tényleg ennél beszédesebb dolgot nem is tudok ezzel kapcsolatban mondani.
0: Július hónap van, a gyermekkönyvtár munkatársai részben pihennek, gondolom, hiszen itt a nyár, de azért nem teljesen pihennek, várják programokkal a gyerekeket. Milyen programokkal is? Melyek a soron következő júliusi programjaik?
1: Igen, majd úgy felvázva megyünk szabadságra, meg igen, programokkal is várjuk, de azt mindig kiszoktam talán hangsúlyozni, hogy meg most is úgy érzékelhető, hogy folyamatosan jönnek az olvasók, tehát az annyira nagyon-nagyon jó látni, hogy nagyszülőkkel most különösen a nyár erről szól, hogy nagyon-nagyon sok gyerek azért jön, nem csak a programok miatt, hanem a különböző dokumentumokat, leginkább ugye a könyveket, de vannak diafilmeink, papírszínházaink, képeskönyv, mesekönyv, mindenféle zenéléskönyv. Tehát nagyon-nagyon jól látni azt, hogy a szabadidős tevékenységek között erőteljes nyáron is a könyvtár látogatás, a kölcsönzés, kicsivel, nagyobbal egyaránt. De szeretnénk ezeket a napokat azért még emlékezetesebbé tenni, tehát még inkább, hogy a könyvtárba járás, illetve a könyvkölcsönzés, vagy bármilyen típusú kölcsönzés mellett programok is legyenek, mert azt is tapasztaljuk, hogy azt is nagyon szívesen veszik. És természetesen közben kölcsönözhetnek is, mert ugye mindenféle dolgot azért csinálunk, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra a figyelmet, annak hasznosságára, az olvasásra, meg arra, hogy tényleg ugye ingyenes a beiratkozás, és a legfrissebb dokumentumok közül tudnak könyvek közül választani. Kisebb gyerek, nagyobb gyerek, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mert ugye nem kell ebben a körben sem megerősíteni azt, hogy milyen drágák a könyvek, és itt ez abszolút tényleg a legfrissebb kiadványok közül tudnak választani, úgyhogy azért csináljuk tehát ezeket a programokat. Július 15-én, szerdai napon pedig mesetarisznya foglalkozást hirdetünk, ugye a mesebirodalomban vagyunk a nagyon-nagyon sok értékes mesekönyv közül, és a kolléganőm dr. Miskolci Barbara vállalkozott arra, vagy ő találta ki ezt a mesetarisznyát, itt egy élőszavas mesélésről van szó, hogy ugye ez annyira frontális, a gyereket nem felolvassa, hanem elmondja nekik, utána játék is lesz, ide általában szintén ugye kisebb gyerekekkel szoktak jönni, de hát a mese örök, tehát hogyha egy nagyobb gyerek ül le oda abba a közegbe, akkor természetesen annak is nagyon-nagyon örülünk. Tehát ez lesz július 15-én, és már a mai nappal elkezdtük, már lehet jelentkezni a napközis táborunkra, mert azt is tervezzük, az július 27-től lesz, tehát a 7. hó utolsó hetében, És ahogy nem csak tervezzük, hanem már szervezzük a programokat, mert tervezünk olyat, hogy kimegyünk Vükszentkeresztre, itt a könyvtárba is lesznek mindenféle kézműves mesés foglalkozások, kimegyünk egy kicsit Tapolcára, fagyizunk, akkor elmegyünk a Vadasparkba, úgyhogy jó kis programok lesznek szerintem. Akkor is ez mondjuk ugye fizetős, mert nyilván ebéd, stb. Különböző költségei ennek vannak, és akkor augusztusra is, meg hát egész nyáron ugye nyitva van a könyvtár, nem lesz bezárás, és már elkezdődött a kötelező olvasmányok iránti érdeklődés is, de gondoljuk augusztusban, vagyis azt tapasztaljuk, hogy azért augusztus elején, közepén már mindenki felébred, és már ugye kelletlen, de az iskolára kell gondolni, és bizony vadászni kell a kötelező olvasmányokra, tehát aki nem akarja azt, hogy elfogjon, mert ugye mindegyik példányból nagyon sok van nekünk, de érdemes azért időbe elkezdeni. Tudom, hogy még az iskolára nem kell gondolni, tehát én sem gondolok rá, de azért a kötelező olvasmányokra talán lehet, meg persze más olvasmányokra. Mindegyik nyári programunk egyébként 10 órakor kezdődik, augusztus 25-én pedig egy ilyen mesés kézműveskedésre várjuk az érdeklődőket. Ott is mindig, tehát a mese az úgy megkerülhetetlen itt a mesebirodalomban, meg azt gondoljuk, hogy nagyon is nagyon fontos, hogy tényleg erre a gazdag állományra felhívjuk a figyelmet, tehát mesélés lesz, valamit alkothatnak is a gyerekek, meg közben valami játék is, mert azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon szeretnek játszani, hát a felnőttek is, de hát a gyerek meg pláne. Úgyhogy így néz ki a nyarunk, aztán szerintem hip-hop el fog telni, mert bizony már júliust írunk.
0: Egy kérdés erejéig még a nyári táborokra térjünk vissza. Ez egy egyhetes napközis tábor?
1: Igen, ez egy egyhetes napközis tábor. Minden nap 8 órától délután 4 óráig tart. 10 órai és ebédet is biztosítunk a gyerekeknek, meg a említett programokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének. Szép nyarat, jó munkát és jó pihenést is kívánok önnek és munkatársainak.
1: Nagyon szépen köszönöm a munkatársai nevében is. Köszönjük szépen!

0: Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval, dramaturggal, forgatókönyvíróval, előadóval beszélgetek. Néhány perc múlva kezdődik Vallomás, a Szerelemről című előadásom. Nos, mit is mondhatunk el előjáróban, bár azt mondta nekem, hogy még az előadás előtt majd eldönti, hogy miről is fog beszélni, de maga a téma 21. században mit is lehet megfogalmazni vallomásként a szerelemről?
1: Ez még másképp is nehéz, mert mindenki erről beszél. Az egész világirodalom erről szól, minden vers, minden regény, minden dráma. Ez az életünknek az alapszava. Attól az ugyanaz, ha rövid ideig tart, de azért a láng és az örök láng között van különbség. Tehát módom állt megfigyelni a tifit, és erről beszélek.
0: Mint ahogy a szeretet és a szerelem között is van nagy-nagy különbség.
1: Igen. A szerelem az egy magyar szó. Nincs a világon még egy olyan nyelv, ahol ennek külön főnévi alakot adtak volna. Hogy ez miért van, ez egy nagyon összetett és mély gondolat, hogy miért van, mert a világ minden népe volt szerelmes, meg szerelmes mindenki. De hogy miért van az, hogy pont a magyar szükségesnek tartotta, hogy ezt megkülönböztesse. Nem a cselekvő részét, nem az, hogy én szeretlek, mert az I love you, de a love az szeretetet is jelent, és szerelmet is jelent. Magyarban kettőt nem lehet összekeverni. Egész mást jelent. Tehát itt bele kell menni a ősi magyar gondolkodásnak a mélységeibe is.
0: Mert hogy őseink alapszava volt a szerelem, és ma is érvényes hatalmas gondolatrendszerre épül. Olvasom ezt az előadásának tartalmát leíró kis ismertetőből.
1: Igen, ez így van. Ez így van. Ami így beépül a nyelvbe, az beépül egy mentalitásba is. Alapfogalom. A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át az, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abban, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én, te viszont. Az egy páros tánc. Abba ketten vannak. És hogyha az nem stimmel, akkor semmi se stimmel. Akkor fölborul az egész. Akkor minden hamis lesz.
0: Előadásából még szemezgessünk csak tényleg a megemlítés szintjén a fontos témakörökről. Beszél ön majd a közveszélyessé vált 5000 éves férfi uralom összeomlásáról.
1: Igen, ezt említeni, ezt erről beszélnünk kell. Ez most történik.
0: Ez most történik napjainkban?
1: Hát persze, persze. A világgal együtt omlik össze, ezt hangsúlyozom. Nem külön omlik össze a férfi uralom, hanem azzal a világgal, amit a férfi csinált a világból. Ez alatt én nem a férfi embert értem csupán, hanem a férfi minőséget. A férfi minőség, ami egy racionális, hidegebb, az ész uralma könnyen válik a szív nélkül démonikussá. És ez történik. Ez a mobiltelefon, amit most félretettem, ez egy csodálatos, de ugyanakkor félelmetes eszköz, mert elidegeníti az embert.
0: Szó lesz még a nők mai öntudatának forradalmi változásáról. Lelkünk varázshatalmáról. És ahogy már említettük is a beszélgetés elején, a szeretet és a szerelem különbségéről. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő között van különbség. Ugye a szerelem, azt szokták mondani általánosan, hogy az a jó dolog, amikor a szerelem átalakul szeretetté. Ennek az általános kifejezésnek van létjogosultsága?
1: Hát, szerintem nincs. Szerintem nincs.
0: A szerelemnek kell maradnia?
1: Igen, igen, igen, igen. Illetve olyan van, hogy ezt a minőségét elveszti, és lesz belőle egy másik minőség. De ha veszünk egy családot, ami ugye egy párkapcsolatra épül, egy férfinő kapcsolatra épül, a szerepek sohasem mosódhatnak össze. Ha a férfi és a nő között nem marad meg az örök páros tánc, akárhány gyerekük van, akkor annak a családnak nincs középpontja.
0: Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy a szívvel látás misztériumáról is fog beszélni. Hát hogyan láthatunk jól a szívünkkel?
1: A szívvel látás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy érzelemmel látni. A szív az az élet centruma. A szívvel látás azt jelenti, hogy az a lényem középpontjából nézek, és nem a perifériából.
0: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Müller Péter íróval beszélgettem. További életéhez és munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Több mint 19 ezer néző látta a Harlekin Báb Színház előadásait a 2025-26-os évadban. Az Egri Teátrum évadzáró társulati rendezvényén egyebek mellett a szakmai sikerekről és a következő évad terveiről, valamint a színház fejlesztéseiről is beszámoltak. Ezekről Szücs Réka igazgatót kérdeztük.
1: Hát azt kell mondanunk, hogy egy nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt, szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház, és hát itt innen is gratulálok újra Balázs Piri Noéminek, aki ugye a színházi előadásnak az adaptációját készítette. Több ilyen pont is volt, bevallom őszintén. Próbálok párat azért kiemelni. Hát azt hiszem az egyik kiemelkedő eseményünk az a Harlekin 60 volt, ugye a 60 éves szülinapi fesztiválunk, amelyen nem csak a születésnapunkat, hanem az alapítóinkra is emlékeztünk, és hát az a találkozás, ami ott megtörtént, ugye... Ez egy ilyen mini fesztivál volt, ahol a 6 Magyarország és határon túli vendégelőadást is vendégül láttunk, valamint két saját előadással és egy gála műsorral jó magunk készültünk, és hát egy nagyszerű kapcsolódás volt tényleg, öröm volt találkozni az alapító tagokkal, és hát ezen a napon vette fel a nagy színpadunk alapítónk nevét, ugye Demeter Zsuzsa nevét is, tehát ez azt hiszem egy igazán meghatározó pillanata volt az évadunknak, és talán a legmeghatóbb pillanata is. Elég sokszor elérzékenyültünk, ha lehet így fogalmazni. Örülök, hogy ezt meg tudtuk oldani, és végre sikerült a szervezés. Ez az egyik, amit ki szeretnék emelni, de nagyon sok pontja van az évadunknak, tehát a családi évadnyitók, a külön kiadású előadások, ahol találkozhattunk a nézőkkel, ahol beszélgethettünk a közönséggel, ezek mindig nagyon jól működnek, és hatalmas érdeklődés veszi őket körbe. Illetve, ami egy kicsit ilyen nagyobb volumenű vállalás volt, ugye a padlás után ismételten kipróbáltuk magunkat egy nagyobb szabású nagy műzikelbe, ami két felvonásos nagy műzikelbe, ez még nem más volt, mint a Bambi. És hát ennek különlegessége az, hogy emeltük egy kicsit a tétet, ugyanis plusz technikát emeltünk be a vetítéssel és a fényfestéssel, ami hihetetlen izgalmas kísérleti anyag volt. De közben azt is elmondhatom, hogy nem csak nekünk volt izgalmas, hanem úgy vettem, hogy a nézőink is csodálattal nézték ezt az alakulást, tehát tényleg nagyon sok ponton ki tudnám emelni az évadot, mindig történik valami, de ez a kettő, ez a pár, ez nagyon meghatározó volt. Összesen 217 saját előadást játszottunk, és itthon 9 fogadott előadást játszottunk, tehát vendégünk volt a Mikropódium, a Ciróka Bábszínház, a Zirano Színház, Kabóca Bábszínház, a Budapest Bábszínház, Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház Marosvásárhelyről, valamint a Csoda Malom Bábszínház és az Illaberek Bábszínház. Az évad össznéző száma tavalyihoz képest tavaly 16.119 nézőnk volt, idén 19.498 főhöz jutott el az előadásunk, ebből a bérletesek száma 1480 fő, szóval sikerült rekordot döntenünk, de nagyon sok helyre eljutottunk a Lázár Ervin program keretében megvalósult előadással is, Egerbe, Hatvani és Mezőkövesdi tankerületekbe, és hát fesztiválokon is részt vettünk, nem csak a Aszites Gyermek és Ifjúsági Színház, hanem több fesztivált is meg tudtunk látogatni, ami hatalmas öröm a számomra, ebből talán kiemelném a Szatmárnémeti Báblesz-fesztet, ahol a Kismalac és a Farkasok szerepelt, valamint az Egri Tavaszi Fesztivált, ahol a Bambi bemutatóját láthatta a nagy közönség. Illetve néhány nappal ezelőtt tértünk haza a Magyarországi Bábszínházak találkozójáról, Kecskemétről, ahol az Én és a Cseresznyefa című előadást láthatta a kedves kecskeméti közönség.
0: Megszokott az is, hogy minden évben megválasztjátok az évad színészét, a legtöbbet játszott színészt, ezek az adatok hogyan alakultak?
1: Természetesen minden évben szoktunk tartani évad színésze és évad dolgozója, valamint a legtöbb előadással bíró színész szavazatait, és hát számolgatunk, és hát a nagyon sok szép eredmény mellett bizony vannak kiválóságaink, illetve kiemelkedő társulati tagjaink. Ennek az a szépsége, hogy hogy mi belülről, tehát a csapat választja meg őket, ahol nem csak azt látjuk, hogy hogyan szerepel egy előadásban, hanem azt is, hogy mondjuk hogyan képviseli a próbán magát, vagy a feladatot, vagy mondjuk a színházban, mint a társulati dolgozó, hogy miként veszi az akadályokat, illetve mennyit ad bele, mennyi plusz. Tehát, hogy így ugye a társulat belülről jobban és szélesebben látja az illetőt, szóval ezért szerintem egy nagyon kitüntetett díjak ezek. A legtöbbet játszó színészünk Sóvári Csaba volt 128 előadással. Az évad dolgozója Só Gyöngyvér lett, illetve Hargitai Ágnes, és az évad színészei pedig Bábinszki Ági és Zádori Szilárd.
0: Nyilván, ami a legfontosabb, ami talán a legjobban érdekli a közönséget, ugye az idejáró pedagógusokat, szülőket, nagyszülőket, hogy milyen bemutatókkal készültök szeptembertől kicsiknek és nagyobbaknak.
1: Ó, bizony, hát mondhatom, hogy mi nem nagyon szoktunk pihenni, és hát nem hiába várjuk mindig a nyarat, hogy újra tölthessük az energiáinkat, mert az év alatt így teljesen, hát maximumon pörgetjük magunkat, és hát kell nekünk is a történés, ugyanis jövő évadban is nagyon izgalmas repertoárral és programokkal készülünk, csak így zanzásítva igyekszem összefoglalni, hogy az évadot három olyan előadással fogjuk indítani, ami interaktív előadás, és nem csak a stúdióban, hanem csoportszobába vagy tantermekbe is kimegyünk. És ez a három előadás három különböző korosztály céloz. Az első a nagyobbakat, az ifjúságot, az Odüsszeia előadással, már jó ismert TI és formánkkal, ugye, amit nagyon szeretnek, ez a programsorozatunk már nagyon régóta működik, és nagyon szeretik a diákok és a pedagógusok is. Most viszont a kisebb, szintén iskolás korosztálynál maradunk, de az alsó korosztályra fogunk majd egy kicsit figyelni, ugyanis elindítunk egy hősképző program sorozatot, ami azt jelenti, hogy a hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekelőadás sorozat lesz, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá. Az első szereplője ennek a sorozatnak pedig Hunyadi Mátyás lesz, azaz Mátyás király, és Mátyás a hős címet kapta. Ennek a TIA-val ellentétben tényleg az a célja, hogy ismeretet adjunk, míg a TIA-nál az a cél, hogy egy problémáról közösen beszélgessünk. És hát így szerintem ez a játékos történelem mora egy nagyszerű segítség is lehet akár a pedagógusoknak, tehát be tudják építeni, akár az órákba is, ezzel tantermekbe fogunk kimenni. És fogunk kimenni csoportszobákba is az óvodásokhoz, nekik is készülünk egy egyszemélyes monojátékkal, a Boldogság Árus meséjével, ami már igazából bemutatott, ugyanis ez együttműködésünk volt a Ciróka Bábszínházzal, a Kecskeméti Cirókával, és hát ez tényleg egy olyan előadás, ahol az a célunk, hogy boldogságot adjunk, és hogy tényleg úgy adjuk ezt a boldogságot, hogy ők is tovább tudják adni másnak, tehát a végén egy kis meglepetésre is készülünk. Közben aktívan bevonjuk a gyerekeket ebbe az interaktív játékba, ebbe a mesébe, és hát a meséken keresztül megismerhetnek a gyerekek híresebb állatmeséket is. Szóval ez is egy izgalmas forma. Ez monojáték lesz, Nánási Ágnes és Zádori Szilárd fogja játszani két szereposztásban. Szóval, hogyha esetleg valaki az egyiket látta, érdemes megnézni a másik szereposztással is. Persze készülünk nagyobb előadásokkal is, mint például a Holle anyu, a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán ugye írja majd Veres András, és az ajánlott életkor pedig 4+ lesz. Hát a Grimm testvérek virághírú meséje a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és hát nem véletlenül, mert izgalmas, fordulatos cselekménye mellett fontos erkölcsi kérdéseket is felvet, és hogy ezen fogunk dolgozni itt, és ez a különleges technika a Bábszínház világában meg elevenedhet, ami majd Varga Péter Róbert fog majd dolgozni. Ez az előadás 2026 novemberében, tehát a karácsonyi időszakban fog majd debütálni, de januárban és februárban is láthatja a kedves közönség. Készülünk még, de nem sokára most már, igen, nagyon sok előadásunk lesz, csak mondom és mondom, de készülünk még egy csecsemőszínházi előadással is, ez egy műhely munka, ami azt jelenti nálunk, hogy a társulat tagjaiból alakítódik ugye az alkotócsapat, ennek címe a Folt hátán volt, ami egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, picik által olyan nagyon kedvelt matatókönyv lapjai kelnek majd életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a kicsiket, és hát játékra hívják őket. A színek és a dallamok találkoznak, ahol mindenfolt egy új csoda lesz majd. Ennek alkotója Só Gyöngyvér és Mészáros Pancsa lesz, és hát azt el kell mondanom, hogy ez a forma nálunk nagyon népszerű, tehát nagyon várják a csecsemő színházi előadásokat mindig. Ez az előadás 2021. januárjában fog majd érkezni. És hát évadunk utolsó előadása, amit áprilisban, 2027. áprilisában fog majd bemutatódni, és hát ez egy közönség kedvenc, ugyanis Kispipi és Kisréce kalandjai a híres és közkedvelt Szutyajev mesék alapján írta Kuti Ágnes a szövegkönyvet, és hát ezek a jól ismert történetek humorral, zenével és sok szerethető figurával eledvennek majd meg a színpadon. Egy játékos zenés előadás a legkisebbek számára, szerintem egy nagyon könnyen és mégis tanulságosan befogadható formában. További alkotók Bartal Kisrita, a báb és díszlettervező, és ahogy már említettem, a rendező Kuti Ágnes lesz, tehát nem csak a darabot írja, hanem ő is fogja rendezni. Már csak két program van, amit érdemes talán elmondanom, ami a jövő évadban fontos lehet. Minden évadot általában családi évadnyitókkal szoktunk megnyitni, és most ezek a családi és csecsemőszínházi évadnyitó nem egy, hanem kétnapos minifesztiválok lesznek, mert akkora az érdeklődés, és ez egy kicsit bővítettük is, mert jönni fognak hozzánk vendégelőadók, meg szakmai fórumok is várhatóak. A csecsemőszínházi évadnyitóval kezdünk szeptember 25-én és 26-án. Itt csecsemőszínházi előadásokat láthatnak, és lesz egy szakmai fórum, ahol kicsit népszerűsítjük, és illetve beszélgethetünk a csecsemőszínházi formáról, rendezőkkel és szakmai gondolkodókkal. Illetve lesz egy családi évadnyitó, október 2-án és 3-án. 2-án fog debütálni a színházban az Odüsszeia, tehát akit érdekel ez a TIA és forma, az megtekintheti, sőt, előtte lesz egy szakmai fórum, ahol pedig a TIA és előadásokról fogunk beszélni, hogy mit is jelentenek, miért hasznos ez a forma, és miért szeretik annyira, vagy miért lehet annyira közkedvelt a fiatalok számára, illetve 3-án még lesz ugye tőlünk 3 előadás, ahol pedig a Mátyás a hőst tekinthetik meg új bemutatóként, illetve 2 meglepetés darabot.
0: Sok-sok bemutató és a sok-sok előadás után az emberben mindig megfogalmazódik az, hogy mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy ne csak szórakoztassatok, hanem hogy egy picit a nevelésre, kicsit a fejlesztésre is fókuszáljanak ezek az előadások.
1: Persze, abszolút, tehát, hogy nagyon sok előadásunknál az, hogy hasson, és hogy a gyermekek nyelvén szóljon, és gondolkodjunk együtt az anyagról, az nagyon fontos része a mi előadásainknak. Nagyon sok előadásunk fejlesztő hatású is, például a csecsemőszínházi előadásokról minden lehet ezt mondani, és természetesen az is fontos, hogy adjunk egy olyan impulzust, egy olyan inputot a kicsiknek, a fiataloknak, ami talán most ebben a rohanó világban elkerüli őket, és ez a személyesség, ez a varázs, amit a mesék és a bábszínház adhat, így még közelebb hozza hozzájuk a történeteket, és ezek a történetek, én úgy gondolom, hogy direkt úgy vannak kiválasztva, hogy az ő problémáikra vagy gondolataikra építenek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, fejlesztünk, és igen, szórakoztatunk, de mindenképpen hatással vannak ezek az előadások, és az a legfontosabb szerintem, hogy maradandót alkossunk.
0: Az elhangzott összeállításban Szűcs Rékával, az Egri Harlekin Bábszínház igazgatójával beszéltünk a 2025-26-os évadról.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis bent kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-os amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé.

által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A lengyel és a magyar nemzet ezer éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forst Hoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy ezer éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A keresztény élet legfőbb jellemzője a szeretet. Ha nem gyarapszik, az egész keresztény élet elsorvad, sőt el is hal. Ezért folytonosan fel kell frissítenünk, mozgásba kell hoznunk, állandóan növelnünk kell. Ez csak úgy lehetséges, ha egyre nagyobb készséggel és nagy lelkűséggel használjuk ki a mindennapi élet adta alkalmakat. Ezzel a gondolattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

Három az egyben. Azaz testi felüdülésre, lelki feltöltődésre és szellemi gazdagodásra számíthatnak azok a családok, akik részt vesznek a görögkatolikus metropólia által szervezett nyári balatoni családtáborban. Az utóbbi években a táborozók létszáma mindig meghaladta a 400-at. Ez nem csoda, hiszen akik korábban már egyszer is kipróbálták, visszajáró résztvevői a családtábornak. Ahogy a nagy közös játékok, a baráti találkozások már előre lázban tartják a résztvevőket, úgy azok az előadások is, amelyek mindenkit érintő, aktuális témákról szólnak. Egyik alkalommal Dabóczi Kálmán és felesége Veronika tanúságtételét hallgathattuk meg. Előadások után Obbágy Teréz beszélgetett velük. Az akkor elhangzott gondolatok felidézésével szeretnénk mi is felszítani az idei július 10-

0: 13-án kezdődő tábor résztvevőinek érdeklődését, és kívánni minden nyaralónak, szabadságát töltő családnak tartalmas pihenést, szeretetteli együttlétet.
1: Amit mi hoztunk magunkkal, az a nagy családnak, az életigenlésnek és a jóistene való közös együttúton járásnak az öröme és a boldogsága a tömören. Persze hoztunk tudományos dolgokat is, mert hogy néha a fejhez is kell szólni, mert a mai világban a valóság helyes érzékelése hihetetlen kihívást jelent. Az, hogy milyen jelenségek vannak, milyen folyamatok zajlanak körülöttünk, néha hiába áll rendelkezésre annyi folyóirat, internetes, bármiféle forrás, borzasztó nehéz eligazodni közöttük. Tisztán kell látnunk, hogy milyen jelenségek zajlanak, mennyi család ellenes vagy élet ellenes dolog vesz minket körül, és nekünk nem ezek ellen kell küzdeni, hanem egész egyszerűen az életre kell igent mondanunk, és automatikusan ennek a fénye ezt a fajta zavarodottságot, sötétséget is szép lassan átalakítja és bevilágítja. És akkor már az ember sokkal nyugodtabban léphet tovább. Úgyhogy körülbelül egy ekkora kis csomaggal jöttünk, semmi rendkívülit nem hoztunk, azon túl, hogy a 27 év házasságunk, amire visszatekinthetünk, annak minden örömét, bánatát, tapasztalatát, kudarcát, tanulságát szerettük volna megosztani. Valamelyik része, hát ha visszhangzik valakiben is, ma kapaszkodót, megerősítést, vagy akár elrettentő példát tud mutatni, hogy na, biztos így nem szeretnénk. Úgyhogy ha nem akarunk úgy járni, mint ez a messziről jött házaspár, akkor ezeket kell elkerülnünk.
2: Egy dolog állandó egy házaspár életében, főleg, hogyha a sorban érkeznek a gyerekek, hogy mindig meg kell újulni, minden egyes új gyermeknél új helyzet adódik. Vagyis berendezkedünk valamire, és már is megváltozik. Tehát ezt a megújulásra való képességet.
1: Elég dinamikus és aktív életet élünk, nem csak abból fakadóan, hogy 7 gyermeket nevelünk, de a munkahelyi felelősség is, közéleti feladatok is elég rendesen megtalálnak és megszólítanak, és emellett számos egyházi, civil, egyéb szolgálatot is végzünk együtt, külön-külön, mindenféle fronton. Sokszor kérdezik, hogy hogy fér be az ember életébe, és miből tud töltekezni. És akkor mondom, hogy szégyellem, bevallom, de gyakorlatilag egy olyan titkos erőforrásunk van, amit a hétköznapi emberek általában egész egyszerűen figyelmen kívül hangnak. Én töltekezem, a másik pedig úgy indul el a Forma 1-es versenyen, hogy előtte nem tankol. Csodálkozik, hogy ő még félúton kifogy a tankja és nyöszörök, hogy ő miért nem tud haladni. Ilyen egyszerű a történet. Tehát, hogyha az ember töltekezik, és ez a töltekezés az egyértelműen természet feletti, mert ezt egy ponton túl nem lehet emberi erőfeszítésből csinálni. El lehet jutni addig egy pontig, de a igazi lényegi töltekezés az az, amikor az ember megérzi a saját végességét, megérzi a türelmének, az empátia képességének és egyéb dolgoknak a végességét, és ott az az őszinte sóhaj, hogy Istenem, te kezedben van, hogy merre mennek tovább a dolgok, minden, ami vagyok, és minden, ami képességem van, használd, mutasd meg, adj inspirációt, adj képet a lelkembe, bármilyen módon ebből a fajta őszinte végességünket megértő fölsóhajtásból fakad az, hogy egyszer csak elkezdünk föltöltődni. De és hogy ennek az alázatát és mindennapi rutinját az ember megérti, megérzi, ráérez ennek az ízére, akkor gyakorlatilag a végén mi szégyenkezünk, hogy úgy előzzük be a többieket, akik már rég munkahelyen elvesztették a reményüket, apatikusak már kedreggel, pedig csak most indult a hét igazából. Ez a töltekezést, hogyha az ember kikapcsolja az életébe, ne csodálkozzon, hogy akkor olyan jelenségek lesznek, hogy kiég, kiürül. Így sincs garancia rá, hogy nem történik meg, mert hibázhatunk, tüpörgethetjük az életünket, kiéghetünk mi is ugyanúgy, ezek ugyanúgy kockázatot jelentenek számunkra, de legalább mindig megvan az a helyes irány. Itt a napi szintű lelki iránybeállítást emelném ki, ami révén a Jóistennel kapcsolatba kerülünk, annak az örömét elkezdjük megosztani a házastársunkkal, annak a közös öröme kisugárzik a gyerekeinkre, és utána az pedig a társadalomra. Ennek a mindennapi lélegzéséből élünk, ebbe kapaszkodunk, és ez az, ami nekünk a valódi erőforrást jelenti.
3: Ezt a fajta ráhagyatkozást, amit ti megéltek a hétköznapokba, lehet átadni a gyerekeknek? Most már nem csak kamasz gyerekeitek vannak, hanem felnőtt korú gyerekek is.
2: Az, hogy ráhagyatkozom az Istennek a vezetésére, az ő szeretetére, az azt feltételezi, hogy én találkoztam ezzel a szeretettel, vagy én magam azt mondtam rá, hogy igen. És akkor ez sugárzik rólam, ahogy reagálok, ahogyan, ha hibáztam, akkor azt feléjük visszajelzem. Szóval ez egy több hálóval átszőtt, sokkal finomabb dolog, mint az, hogy erre egy recept, ezt így csináljuk, vagy úgy csináljuk, hanem abból fog fakadni, hogy rajtam, hogy látják, a kapcsolatunkon, hogy látják, rajta, hogy látják külön, mások emberek felé, hogy viszonyulunk, és ebből tud átmenni minden más.
1: amiről mi itt most beszéltünk, meg amiről tanúságot tettünk, az arról szól, hogy a tradíció az gyakorlatilag a mi magunk élete, és a személyes Isten kapcsolatunkon keresztül a gyerekek bevezetése abba a természetfeletti világban. Tehát nem is az átadás szó az, ami itt szerintem a helyes kifejezésmód, hanem hogy hogyan tudjuk velük együtt közösen és hitelesen megélni azt, amiben bízunk, hogy utána ő saját maga is lesz elég bátor és lesz elég ereje, és megérinti ez a világ annyira, hogy már ő maga is igenelje attól függetlenül, hogy a szülő ott van-e még mellette, vagy nincs. Tehát itt a tradíció, az átadás, az gyakorlatilag már jó részt megtörtént, mert együtt éltük át a közös élményt. Hogy hogyan tudjuk ezt a közös élményt fölidézni, vagy élőbé tenni, ennek vannak kis praktikák, technikák. A mai világban például családi médiatár. Mindenki másképp fotózgat, most már digitális korszakban vagyunk, digitális kamerákon terabájtnyi videók és képek állnak rendelkezésre, és rendszeresen játsszuk azt, hogy otthon tévére kivetítve a gyerekeknek egy-egy régi kirándulás, nyaralást fölidézünk, mutogatjuk, gyerekkorukat fölidézzük születésnap környékén, na te hogy néztél ki kicsiként, azoknak a szeretett gesztusoknak, pillantásoknak a dolgát vizuálisan is eléjük idézzük. Ez egy hihetetlen fontos dolog, ha van a technika és a kezünkben van, most már tényleg olyan mennyiséget csattingatunk egy-egy családi kirándulás alatt, hogy az ember abból hogy szűri ki a legjobb képeket, azt jelenti a feladat, hogy ne kiguljon föl nagyon ez a digitális médiatár, de ez is egy nagyon jó dolog arra, hogy azt a közös körülbelül 20-21-22 évig életutat, amit a gyermekeinkkel együtt tölthetünk jó esetben, azt ilyen módon is át tudjuk majd adni nekik. Ez például biztos, hogy egy konkrét mozzanat lesz, amikor majd hozzáférést kapnak a családi médiatárhoz, és megosztom velük. De biztos, hogy ezeket a közös élményeknek az ilyen felidézése, az segít nekik vizuálisan és a mai nagyon erős képi világban élő környezetben valahogy bemutatni nekik, hogy mi minden dolgot éltünk át. Régen mit csináltak az Ószövetségbe? Valami megérintette az életüket, az Isten valahogy jelenet, építsünk egy kőoltárt. Jelet hagytak maguk után valamilyen módon. A mai világunkban akár ezek a képek, videók, egy-egy családi messenger csoportban betett dolgok, ilyen módon építjük magunknak ezeket az oltárokat, ezeket a mementókat, emlékpontokat, amiket ők föl tudnak idézni, és vissza tudnak kanyarodni, hogy a Jóisten tényleg ott jelen volt az életünkben. Tisztességesnek kell lenni folyamatosan. Saját magunkkal szemben is egyfajta intellektuális tisztesség, bevalljuk, hogy most milyen állapotban vagyunk, nem mutatunk a világnak többet magunkról, mint amik vagyunk, nem photoshopozzuk agyon magunkat minden egyes Facebook megosztás előtt, vagy Instagram megosztás előtt, filterek nélkül vállalni kell azt, akik most vagyunk. A Jóisten előtt nem tudunk photoshopozni.

0: Kisida Elek sebésztanár, a budai Irgalmas Enni Kórház nyugalmazott főorvosa idén, július hónapban betölti 90. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki a gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görög katolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselővé nevelte. Első utunk a szülői ház portájára vezetett, ahol elkezdtük az emlékek felidézését. Utána felsétáltunk arra a dombra, ami a falu közepén emelkedik, rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
1: Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a mai embere számára? Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás? A dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható. Nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alól nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat. Mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből? Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, első rendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Aki ezt nem tudja, az lehet jó iparos, mesterember, nagy orvos, nem. Mai napig falusi emberek kései utódjának tartom magam, jól lehet, hogy egész életemet városon töltöttem, és akut sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben, Viszló. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, ahogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem, hogy gyötrelem és szégyen nélkül végezem be. Hiszen a beteg ember tisztelete, az az élet tisztelete, az Isten rendjének az elfogadása, a magam emberi méltóságának a fölmutatása és tisztességének a bizonyítása. Hogy az ember a beteg embert sorstársának, erkölcse próbakövének tekintheti. Aki csak pénzforrást lát egy műtétben magának, az megbukott, akár mekkora brilliáns sebész is lenne amúgy, manualitás szempontjából. Egy falusi gyerek nem hiszem, hogy túl gyakran futott volna ilyen tévútra, ha igazán falusi gyerek volt. A sebészek átlag életkorra egy nagyon ijesztő számot olvastam valahol. Ma az akút hasi sebészek, akik a frontvonalbeli akút halasztást nem tűrő műtéteket végzik éjjel és nappal, esetleg mostoha körülmények között, 49 év, ez világbotránya. Megeszi őket a felelősség, az esetleg maguknak fölrótt elégtelen teljesítménynek az emléke. Most az, hogy én a 80-at megértem, azért az valamiféle apró kis visszaigazolásnak számít a számomra, hogy talán nagyon-nagyon nagy gazemberségeket csak nem követtem el. A felkészülés mellett azt a állandó készültségi hajlandóságot, hogy bármikor szólt a telefon, akkor azt fölvettem és teljesítettem a feladatot, amit a helyzet kirót rám. Ilyen megnyugtató emlékekkel jövök ide vissza, elszámolni a falumnak, végig jöttem ma reggel is a falu felvégétől az alvégig, és nézegettem be a portákra, mint gyermekkori emlékeim bizonyítékaira és helyszíneire, és úgy, hogy elszámolgattam nekik, hogy azért nem hoztam rátok nagyon nagy szégyent. Talán nem. Talán nem. A sikeresség és az üdvözülés egyfajta vonalnak a két vége, két botrányos vége. A sikeresség az elviheti az embert a Harvardra, engem is meghívtak oda, mamut ösztöndíjjal marasztottak, egy fél éves kísérletes sebészeti tevékenységem után, egy mamut ösztöndíjjal, maradjék, nem menjek én csak haza Magyarországra. Mondtam, hogy de én megyek haza. Utolsó nap még beszaladtam a titkárságra elbúcsúzni, szűnnap volt, le volt téve egy hatalmas boríték tele pénzzel. Még egy utolsó kísértés. A munkámat, amit ott elvégeztem, a legmagasabb minősítésben fogadták. Eszem ágában nem volt maradni. Nem mintha ott nem lehetne üdvözülni a sikeresség mellett, hanem nekünk a gimnáziumban volt egy olyan magyar tanárunk, aki úgy tudta elmondani a magyar költészetnek egy-egy sorát, hogy a hideg járt a hátunkon. Én nekem az a sor, amit a magyar tanárunk annak idején, mert még az általános iskolában volt, hogy de látod ottan a téli világot, már hótakará el a bérci tetőd. Ilyen sort az angol líra vagy nem tud leírni, vagy én nem tudtam elolvasni még sose ilyen lélekkel, mint ahogy ezt itt egy magyar költő megfogalmazta arról, hogy az élet mulandó. El kell a végén valakinek valamivel számolni. De az élet szép. Mert egy ilyen nyelven, mint a magyar nyelv, különösképpen szép tud lenni a valóság is, hiszen hát a magyar nyelv az a síp mellett orgona. A sorsunk, a történelmünk, aminek én a folytatása vagyok, és nekem dolgom van, akik már régen odaát vannak 100 meg 1000 év óta, azokkal szemben nekem folytatólagos kötelezettségeim vannak itt. Eszem ágában nem volt maradni, akár mekkora ösztöndíjjal marasztottak. Meg voltam tisztelve, köszönöm, nem fogadtam el. Itt nehéz sors várt mindannyiunkat, hiszen akkor a rendszerváltozás elején voltunk, és bizony újra kellett szervezni sok mindent a haszonelvűség mellett az orvosi etikát, amely orvosi etikának az újraszervezése során az etikai kollégium és a Magyar Sebésztársaság egyben elnöke azt gondolhattam, hogy azt se tudja, hogy a világon vagyok. Fölhívott telefonon aznap este, hogy szeretne, hogyha én lennék a titkára. Hát ennél nagyobb megtiszteltetést, kis kezdő voltam, akkor nem kezdő, de nem voltam beérett, befutott sebész, hát az egész életemre pecsétet, igazolást adott ki, hogy öreg, jó helyen mozogsz. Mert akkorra már többnyire vizsgázgattunk az előző rendszerben. A rendszerváltozás pillanatára a nagy változtatásokat le kellett zárni. Addig kellett vizsgázni. Utána már minden más lett. Hát hol akartam én lenni, ha nem itthon? Igazán a boldogságunkat befelé éljük, nem kifelé. Befelé kell elszámolnunk, meg fölfelé. De külsőségekben, hogy mire vittem, mennyi pénzem van a bankban, vagy itt-ott, vagy amott, jelenték, lényegtelen, nincs jelentősége. Ezt már mondtuk többször, az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez elég jó program, mert amit nem magamért teszek, hanem önzetlenül egy ügyér, egy másik emberér, az elég jó nyomalatban. Amit a magam dicsőségére, egy hírnevére, boldogulására, hasznára teszek, hát az még lehet, hogy még a serpenyőnek a másik oldalán is kerülhet esetleg. De ezt úgy igazán hinni, érezni, csak ilyen templom tövében, meg a temető közelségében lehet, amikor az ember kimegy, mint én is ma reggel, kora hajnalba kimentem oda, és megnézegettem, olyan régóta vártam megint szembesülni a sírokkal, ahol amerikás magyaroknak a sírját látom, édesapámét, nagyapámét, édesanyámét, akinek a nagy és kisbetűk nem mindig jöttek be, mert annak idején, a kommun idején a tanítóbácsit, mivel nem egészen jó viselkedett 19-ben, elkergették a gazdák, és utód nem egészen korán jött, úgyhogy a nagybetűk egy része édesanyámnak kimaradt. De ő azért azt tudta, hogy mégis mire kell figyelmeztetni. Szebben mondta, de hogy jobban hason, Veres Péterrel mondom inkább ki. Veres Péterrel, akit ma nem emlegetnek már, mert egy durva parasztót. Hoppá! Az egész rendszerváltozásnak a leghitelesebb ember, talán mégiscsak ő volt, aki azt mondta, megdögölni lehet, de rongyemberré válni nem lehet. Pont. Tiszta beszéd. Most akkorra az országi nagy része, majdnem teljes része levizsgázott. 90-re, az addig eltelt időről mindenkinek volt egy látlelete. Vagy papíron, vagy bévül, mindenki tudta magáról, hogy mit végzett. Tiszta alap, újraindulhatsz. Indult is mindenki, aztán újra vizsgázgatunk. Most is, minden nap, azzal, hogy hogyan köszönünk, előre esetleg, vagy egyáltalán nem, vagy kinek köszönünk, és kinek nem. Kin könyörülünk, és kin nem. Ha megkérdezi a beteg, hogy mivel tartozom doktorra, akkor mit mondunk? Én azt szoktam mondani, semmivel, természetesen, semmivel. Örülök, hogy segíthettem. Volt egy kollégám, aki nagyon sokra vitte, nagy professzor lett. Akkor őt kérdezték még, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, hogy mennyivel tartozom. Hát, amit magának az egészsége ér. De ezen egy kicsit elképedtem, szóltam is neki, te figyelj, én nem erre tanítottalak téged. Igaz, hogy nem lettem klinika professzor, de azért mégis. Semmivel nem tartozik neked. Te tartozol a teremtődnek, hogy adhatsz. Na, hogy ez morális lecke, de körülbelül ezt gondolom. Aztán, hogyha valaki tudja, akarja, fölfogja, hogy mit is kapott vissza, hogy szószoros értelmében az életét kapta vissza, az egészségét, akkor az úgy is megtalálja módját, hogy a szívébe zárja azt a doktort, és valahogy, lehet, hogy majd csak odaállt, hogy azt mondja, de uram, majd még jön ez az ember út utána, majd annak az, hogy már valamit tudtam, majd radíroz egy kicsit. Lehet, ki tudja, nem ránk tartozik, de viselkedni meg kéne tanulni azért nekünk most egy kicsit ezután a nagy-nagy turbulencia után, amit rendszerváltozásnak, megújulásnak, meg mindenféléknek hívunk, viselkedjünk, próbáljunk meg viselkedni.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-ei összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Richárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
2: Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed. Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed, nem itt van, ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e, azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már hiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottan, vagy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, meg megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor rendben van. De hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a az mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abból már sírás lesz, és abból ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, vagy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
3: Nem, én ezt tényleg örököltem, én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, most ez mit takar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk. Ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
2: Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
3: Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem pláne, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni, igen, kérek, hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom, hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk. Nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem csak a gyakorlatias teendőkről. És vissza kell találni egy kicsit szerintem a kezdetekhez is, Ugye nekünk annyira nem nehéz, meg még sok mindenre emlékszünk is, de hogy azt is érdemes mindig időről időre megtalálni, hogy mi az, ami összehozott bennünket, vagy mi az, ami, nem tudom, régen érdekelt, ugye jönnek a gyerekek, jönnek a, nem tudom, munka, a problémák, és akkor nagyon nehéz visszatalálni ahhoz, hogy akkor mi volt az az első dolog például, ami összekapcsolt bennünket. Nekünk például, nem tudom, sokan tudják-e, hogy a zene volt az, ami összehozott minket, gyakorlatilag ugye egy zenekar, egy ilyen keresztény ifjúsági zenekarban játszottunk együtt, és akkor mindig feljön ez a felismerés, hogy annyira régen alkottunk már együtt valamit. És időről időre jönnek ilyen feladatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy az előtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen, hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.

0: Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy ott, megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abba ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacikkal kérdezem, már megint valakinek visszaérsz? Nem, hogy nem, csak ugye a mozdulata. De hogy de nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat. De hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt, meg úgy arrafelé a Munkácsi járásba. Tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet, nem csak a múltba való visszatekintés és az akkori kapaszkodókba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültem egyet, és kirándulás, randi, játék a gyerekkel, ilyen, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és olyan rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi baja nincsen, csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy vagy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki rég, amikor eljött először hozzánk, látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy és akkor Réka megjegyzett, csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbségekhez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen. És ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig bennem van, amikor nem tudom, látom azt, vagy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már egy kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önök vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
1: Én nem is annyira önzőséget nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, ez egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé. A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt egy influencer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a fővárosi főügyészséget, közölte a főügyészség a távirati irodával. A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntető eljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influencer által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivője.

A lengyel és a magyar nemzet ezer éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forst Hoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy ezer éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
1: Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella, erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahon végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése. Házassága Szilágyi Domokossal megromlott, szétváltak útjaik, 76-ban Budapestre költözött. A súlyos családi veszteségek, Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiúk Attila halála a bukaresti földrengéskor 1977 márciusában idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a leggondosabb orvosi kezelés sem. Budapesten 1982 nyarán öngyilkos lett. A Forrás első nemzedékével indult, első kötete a Virág a végtelenben címet viselte. A magány, az ember idegensége a világban alapélménye. Ahogy a Tőmondatokban című versében is írja, ember vagy egyedül, élsz, védd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű mesés könyv ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobak mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mahler szimfóniái töretlenül népszerűek. Ezek a szimfóniák pedig nem csupán zeneművek, hanem világképek. Filozófiai, spirituális és emberi kérdéseket tárgyalnak, gyakran monumentális formában. A késői romantika egyik legnagyobb alakja Gustav Mahler 1860. július 7-én született Kalicsban. A zeneszerző a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akárcsak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach, Olmütz, Lipcse, Prága, Budapest, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Schreger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljessé tette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, és ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk polgári elit közönségesen tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanini, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. Hallgassuk most meg a Toszkanini által kritizált 5. szimfónia 4. tételét, amely egy szerelemvallás Alma Mahlernek.

Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának 4. tétele, a Ljubljanai Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Anton Nanu vezényletével. A 20. század 60-as évei óta ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. A századvégvalósággal diadalittasan kanonizálta azt a Mahlert, akinek 9 szimfóniája, mint egy zsidó ember alkotása, egyszerűen töröltetett a náci Németország koncertjeinek műsoráról. A napjainkban a 8. szimfónia, azaz az Ezrek szimfóniája, minden hangverseny művészeti csúcspontja. Következzen most ebből egy részlet.

Mahler szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója a 8. szimfónia, amiből az imént hallottunk egy részletet, és ez a mű nem más, mint egy hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a lipcsei opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá, évi 12.000 forintos javadalommal a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. Mahler budapesti tevékenysége sem volt ellentmondásoktól mentes. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítő képességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az akna munkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörése azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról és elhagyta Budapestet, ahol az operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Mahler budapesti tartózkodása alatt mutatták be első szimfóniáját 1889. november 20-án. A bemutató vegyes fogadtatásra talált, a közönség egy része lelkesedett, a kritikusok pedig kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést, a korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll, az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tétel tartozik. Befejezésül az első szimfónia negyedik tételét hallgathatják meg, amelynek kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszet formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegény dalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A délnémet filharmonikusokat Zsoltai Dénes vezényli.

0: Elhangzott Gustav Mahler első D-dur szimfóniájának negyedik tétele a dél-német filharmonikusok előadásában Zsoltai Dénes vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva, a választ a távirati irodához és eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé. A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt egy influencer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a fővárosi főügyészséget, közölte a főügyészség a távirati irodával. A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntető eljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influencer által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságára.

egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adtakorszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket. De mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd! Itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka a hitoktató dr. Pető Katalinnal, dr. Besenyeinné Szentesi Miraldával és Hadobás Zoltánnal a csodákról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és azt gondolom, hogy vágjunk is bele a mai témánkba. Rögtön nektek szegezném a kérdést, még mielőtt az egyháznak a tanítását elmondanám a kérdéssel kapcsolatosan. Szerintetek mit jelent ez a kifejezés, hogy csoda? Mi a csoda, hogyha meghallod ezt a szót, ezt a kifejezést, mi jut eszedbe róla? Zoli?
4: A csoda az természetes úton végbe nem menő dologról van szó, ami mégis megtörténik, mégis létrejön, és mi emberek azt mondjuk, hogy Isten közreműködésével megmagyarázhatatlan körülmények játékaként létrejött ez a csoda. Uh-huh. Ez a dolog.
2: Egy esemény, vagy egy történés, cselekvés. Aha. Cili?
5: Hát számomra a csoda az, ami fizikailag vagy lelkileg meg nem magyarázható, rendkívüli módon történő dolog, esemény. Uh-huh.
2: Te is már a rendkívüliséget, tehát ebben mind a ketten megegyeztetek. Mire?
6: Ami nem megmagyarázható, de mégis megtörtént dolog.
2: Hát ugye a csoda a világ megszokott rendjétől eltérő jelenség, amely jelzi Isten jelenlétét és erejét. És az Isten az így igazolja az ember felé, hogy ő van, hogy ő létezik. Milyen csodákat tett Isten mondjuk már az Ószövetségben is, hogyha végig gondoljuk, hiszen az, hogy most ugye megteremtette a világot, nyilván az ember akkor még ott nem volt, tehát ezt ő nem láthatta, nem érzékelhette, de tudtok-e nekem arra példákat mondani, hogy az Ószövetségben az Isten milyen csodákat tett, amit már így konkrétan az általa megszólított emberek is érzékeltek, láttak, tapasztaltak.
6: Lángoló csipkebokor.
2: Aha, az égő csipkebokor. Ott ki volt ott a főszereplő?
6: Mózes.
2: Mózes, így van. Szerinted ez miért volt fontos, miért volt különleges, miért volt csoda?
6: Mert talán Mózesnek nem volt akkora a hite.
2: De mi volt ebben a csipkebokorban különleges, ami azt mondhatjuk, hogy csoda, mert ez általában nem így van? Mi történik egy bokorral, amikor ég?
5: Hát az történt, hogy ugye nem égett el, hiába lángolt, nem égett el, ugyanúgy voltak levelei, ágai. Tehát
2: virágzott
5: is, igen, tehát hogy a lángok égett a csipkebokor, de mégsem. Tehát a lángok
2: és Mózes számára, ugye, tehát ez volt, ami fölkeltette a figyelmét, de az ő számára mi volt az igazi csoda, hogy kiszólt hozzá?
6: Isten.
2: Hát így van, hogy az Isten. Most belehúztalak benneteket a csőbe, szegények. De ha még egy picikét visszagondolunk, akkor tudtok-e még ószövetségi csodákat mondani? Most már senki nem tudja.
5: De. Többen
2: jelentkeznek.
4: Ugye az Ószövetségben is ugyanúgy, mint az Ószövetségben, vannak természeti csodák, vannak feltámasztások, betegek gyógyítása. Ugye Illés próféta is tett több ilyen. Illés próféta által is tett az Úr több csodát. Aztán ő ráfeküdt az egyik halottra, és akkor úgy támadt fel.
2: Aha.
4: Nem tudom, most ki volt az a halott, akit úgy támasztott fel. Tehát volt ilyen feltámasztással összefüggő csoda is. Maga a Mózes történet, ez tele van. Ott ugye ott a választott népet meg kell erősíteni a csodákkal. Tehát az egy nagyon fontos események.
2: Tehát az Ószövetség is tele van csodákkal, hogy az Isten igazolja, hogy ő létezik, hogy ő van, és az emberek számára ezt ő többször meg is tette. Ugye az Új Szövetségben pedig hát ki az, aki nagyon sok csodát tesz, és végigvonul az Új Szövetségen a rengeteg csodája, ki volt ő?
5: Jézus,
2: így van, Jézus, így van. Na most, mi volt a célja szerintetek a csodáknak? Hát egyrészt ugye, hogy igazolja magát, másrészt?
6: Követői legyenek.
2: Jó, igen, tehát például, hogy higgyenek benne.
5: Igen, ezt akartam mondani, hogy a hitüket növelje az embereknek, de a csodái sose voltak csak csodák, tehát ugye mindig ki volt előtte az, hogy mielőtt csodát tett volna, mindig az, hogy megbocsátotta az emberek bűneit.
2: Igen, hát a csodával összefügg, tehát nem csak testileg gyógyított, vagy te csak, hanem lelkileg is.
5: Ki is mondta a farizeusoknak, hogy melyik nagyobb csoda, ugye, amikor a bénát, akit leeresztettek ugye a barátai az ágyon elé, a tetőt megbontva, hogy melyik nagyobb csoda, hogy megbocsátattak bűneit, vagy az a nagyobb csoda, hogy kelj fel és járj.
2: Így van,
5: tehát
2: így
5: látott
2: van.
5: A farizeusokba a kételkedést a szívükbe, tehát az embereknek ugye a fizikai csoda a nagyobb csoda, pedig Istennek a lelki csoda. Már
2: meg
5: tudjuk,
2: talán
5: hogy
2: az látványosabb, nem?
4: Hát meg ide kapcsolódik az utolsó év is, tehát hogy itt Jézus Krisztusnak az istenségét is erősítik a csodák gyakorlatilag, vagy igazolják, hiszen például az ördögűzés, vagy a bűnök megbocsátása, az kinek lehet.
2: Így van.
4: Tehát, hogy az Ószövetség vagy, nem nagyon hallunk olyanról, hogy megbocsátottak bűneid. Ördögűzés szerűségek voltak persze.
2: Hát meg bűn ki megvallások is, mert ugye ráolvasták egy állatra, vagy bárányra, vagy birkára, vagy kosra, vagy teljesen mindegy, és aztán kizavarták ugye ezt az állatot. Tehát azért ott is volt egy bűnbevallás, de igazad van, hogy Jézus volt az, aki ezt megerősítette, és megbocsátotta, és az embernek a lelkét is gyógyította, nem csak a testét. Tehát megegyezhetünk abban, hogy ugye a csodáknak a célja, ugye egyrészt az új szövetségben már az volt, hogy az istenségét megmutassa, hogy ő ugye a Isten is, tehát nem csak ember, hanem Isten is, illetve hogy a gonosz erejét is ezzel csökkentse, tehát megmutassa azt, hogy ő igenis szembe tud szállni a gonosszal, és szembe is szállt, és erre is tanít minket és búzít, hogy nekünk is ezt kell ugye tenni, illetve ugye a szegényeknek a nyomorúságát is csökkentette. Tehát, hogy nem kell beletörődni abba, hogy én most nyomorúságba vagyok és belesüppedni, hanem hogy van remény, van kiút, és ebből mutatott ő is utat. Tehát egy remény, bátorítás is volt ezekben a csodákban.
6: Igen, ehhez egy gondolatnyi, hogy de csak azok jutották el oda, hogy meg is lett bennük a csoda, akik maguk elhitték, hogy Jézus gyógyítani tud, vagy Jézus meg tudja tenni azokat a csodákat, amikre ember azért úgy nem nagyon képes. Ehhez azért az isteniség hozzá kell, hogy tartozzon.
2: Hát ugye kellett a hit.
6: A hit,
2: hát
6: a ezt, hit.
2: De ez most nem így van?
5: De most is. Tehát ugye a Bibliában benn van, csatlakozok Mirához, hogy ahol nem talált hitet, ott nem is tudott csodát tenni. Például Názáretbe kifejezetten írja az evangelista, hogy nem is tudott ott sok csodát tenni, mert nem volt hitük az embereknek.
2: De a mai életünkben is így van, hogy akkor tudok esetleg gyorsabban, mondjuk ez csak egy, nem biztos, hogy ide tartozik, de hogy akkor tudok mondjuk gyorsabban meggyógyulni, vagy túl lenni problémáimon, hogyha hiszek abban, hogy én túl tudok lenni, vagy meg tudok gyógyulni, vagy ha megbízok mondjuk az orvosokba, stb. Tehát nyilván régen is ez kellett, vagy Jézus idejében is, és ami nagyon tetszett Jézusban, hogy soha nem tett öncélúan csodát. Megfigyeltétek? Hogy saját maga érdekében nem tett csodát, hogy neki jobb legyen.
6: Hát, hogyha saját maga érdekében tett volna csodát, akkor a legnagyobb csoda az lett volna, hogy nem fogják el, és nincsen kereszthalál, és nincsen feltámadás, és nincsen üdvösségtörténetünk, úgyhogy...
2: hát igazad van, lehetett volna számtalan olyan szitu.
6: Igen, de hogyha végignézzük az egész Krisztusnak az életét, akkor a legnagyobb csodát ott tudta volna megvalósítani, ahol nem tette meg. És pont azért nem tette meg, hogy mi üdvözülhessünk.

0: Ugye a csoda az olyan, mintha elhúznánk egy függönyt az égbolton, és egy pillanatra láthatóvá és tapasztalhatóvá válnék az egyébként is mindig jelenlévő Isten. Olvastam valahol, és ez nekem nagyon tetszik, ez a kifejezés. És igazából ugye a csodák azok mindig az Isten szeretetének a visszaigazolására szolgálnak. Mit kell az Istennek igazolni? Azt, hogy ő van, szerintetek? Vagy hogy ő szeret minket?
1: Hát alig, ha neki kell, mert ő akkor is van, hogyha mi nem visszük. Igazából nekünk,
0: kinek van, fontos
1: nekünk van rá szükségünk. Tehát bármilyen gyógyulás, hogyha az ember akar az életében, akkor azért tesz valamit. És bízik abban, hogy aki segít, hogy van valaki, akinek hatalma azon, hogy segítsen rajta. És gyakorlatilag, amikor hitből fakadóan kérték a csodákat az emberek Jézustól, vagy ma is kérjük a csodákat Jézustól, akkor gyakorlatilag ez a fajta alázat is megvan az emberben, nem csak a hit, hanem az alázat is, hogy igen, valaki majd, vagy a Jóisten, Jézus, a doktor, a segítőtársa, többi tud rajtam segíteni. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát
0: már az egyházatyáknál is ugye szerepel a csoda, tehát ők is gondolkoztak ezen, hogy az Isten miért is tett csodákat, és mi a csodának a lényege, és ugye Szent Ágoston, aki ugye a 350-es, 60-as években élt, ő már ezt nagyon jól látta, és így ír a csodáról, ami szerintem a mai világunkban is nagyon aktuális. Azt írja, hogy Isten mindennapos csodáihoz, amelyel a világot irányítja, annyira hozzászoktunk, hogy alig gondolunk rájuk. Például arra a csodára, amelyet minden egyes búza szemnél véghez visz, megszaporítva az aratáshoz. Ezért Isten időnként olyan dolgokat tesz, amely a teremtés rendjén kívül van. A célja, hogy mi emberek odafigyeljünk rá. És valójában azonban a világ mindenség rendje a legnagyobb csoda, és sokkal nagyobb csoda, mint amikor Jézus ugye 5000 embert jól lakatott az 5 kenyérrel. Mivel mi is az új szövetségben élünk, ezért szeretném, hogyha megosztanátok velem, illetve a hallgatókkal azokat a csodákat, amelyek a szívetekhez közel állnak, tehát Jézus csodái közül emeljetek ki egyet, hogy nektek melyik csoda az, ami legközelebb áll a szívetekhez, és azt is szeretném kérdezni, hogy miért pont ezt a csodát választottad, mit mond neked, mit ad neked, miért fontos neked ez a csoda, miért tetszik.
2: Nekem a csodálatos halfogás, a Lukács, amit leír, igen. És azért, mert ott tulajdonképpen a halászok kimennek, egész éjszaka kint vannak, nem sikerül nekik semmit fogni. Ezt, amikor már visszamennek, és látja Jézus, hogy mosogatják a hálókat, akkor beleül Simonnak a csónakjába, bevitheti először magát egy kicsit, utána onnan tanítja a kint lévőket, és mondja, hogy akkor menjünk beljebb, és újból vesétek ki a hálót, és ott megkérdezi tőle Simon, hogy hát uram, egész éjszaka kint voltunk, miért, de a te kedvedért megteszem. Ott is azért már az alázat és a hit, és onnantól kezdve tele lett a háló, nem tudták jóformán kiszedni, vagyis hát ki tudták szedni, csak két hajó is kellett hozzá. És amikor visszamentek a partra, akkor volt az, hogy Péter csatlakozott hozzá önszántából. Látta, hogy nekem követnem kell őt, és azért nem, Péter az Péter. Az első pápánknak mondjuk, és alapozott mindent, neki adott mindent. Nekem talán ezért, mert a hit, az alázat, a minden olyan benne van, ami a mai emberből egy kicsit hiányzik.
0: Cili?
3: Nekem a Betesda fürdői gyógyítás a János evangéliumából, 5. fejezet első vers, ahogy ugye ez egy közismert csoda, hogy Jézus elmegy a betesdai fürdőbe, ahol egy 38 éve ott fekvő beteg bénát lát, és őt meggyógyítja a bénultságából. És egyrészt azért tetszik nekem ez a történet, mert egy lelki gyakorlaton meditáltunk ezzel a történettel, és a nővér, aki vezette a meditációs gyakorlatot, annyira jó belehelyezett minket a történetbe, hogy a mai napig érzem, ahogy a kezemmel fogom a Bethesda fürdőbe az oszlopot, és hogy ott annak a rücskös felülete meg nedves, mert hogy egy fürdőbe vagyunk, és hogy benn vagyok egy tömegbe, aki követi Jézust, és hát lesi, várja, tehát vár tőle valamit, várja a csodát, és nagyon, nagyon tetszett nekem ebbe a történetbe, hogy így olvastam, hogy Jézus megkérdezi a bénát, aki 38 éve ott fekszik, hogy meg akarsz-e gyógyulni. Tehát milyen kérdés ez? Hát ez felháborító. Miért kérdezi a hülyeséget Jézus? Tehát, hogy meg akarsz, hát azért van ott, hogy meggyógyuljon, de tehát, hogyha valami kérdés az embert így megérinti, akkor azzal úgy látszik dolga van, ezt már megtanultam hosszú életem során, és elgondolkodva ezen, tehát igen, Jézus megkérdezi tőlünk, hogy akarod-e ezt, vagy akarod-e azt a csodát, és nekünk válaszunknak meg kell lenni, tehát hogy válaszolni kell, mert gondolhatjuk, meg elmérkedhetünk, meg várhatjuk a csodát, hogy hát Jézus látja egyértelmű, hogy mi a bajom, tegyen már velem csodát, de ha nem kérjük konkrétan, ha nem imádkozunk érte, ha nem vállalunk áldozatot érte, ha nem böjtölünk érte, akkor ne várjuk, hogy a csoda megtörténjen velünk.
0: Zoli?
1: Szeretem a csodákat. Már a Lázár feltámasztását hoztam János evangéliumából. Még az előző gondolatról csak annyit, hogy, és én ezt úgy gondolom, ez nagyon fontos, hogy minden csodának van egy személyes jellege, és van egy rendkívül erős közösségi jellege is, tehát, hogy a közösséget erősíti, nem csak egy embert. A Lázár történetben az izgalmas, hogy magát Lázár nem kéri, hogy támasszák fel. Tehát, hogy itt gyakorlatilag úgy történik a csoda, hogy mások kérik. És hát azért rengeteg olvasata van, meg dimenziója ennek a feltámasztási történetnek, egy fölcsodálkozunk azon, hogy Jézusnak ilyen óriás hatalma van. Másfelől viszont, és ezt is elkezdtük mondani, a hitet, hogy mi is a hit. És hogy milyen érdekes, hogy ha elolvassuk a történet előtti történetet, Mária is ugye Mártának a történet, ahogyan sírnak, elére Johannak, Márta megvallja a hitét ugye Jézusnak, és szinte egy tökéletes hitvallás mond el. Tehát úgy érzük, hogy egy acélos hite van, tehát hogy egy rendíthetetlen hite van Mártának, és amikor mégis a csoda előzményeként a hitéből, amit megvallott Jézusnak, hirtelen visszugrik a realitásba, hogy de hát már 4 napos is szadom. És hogy nem így vagyunk mi is? Van egy hitünk, kimerjük mondani, hogy kimerem mondani, hogy Zoli, hiszed-e? Kérdezi tőlem Jézus, hogy feltámadt. És akkor mondom, hogy természetesen, Uram, hiszem, sőt, meg is fallak, sőt, még magamhoz is veszek mindig az oltári szentsége, és akkor megkérdezi a másik kérdést is, hogy hát akkor hogyan tanúskodik erről az életed, érted? És akkor, ja, hát arról már kicsit dadogva tudok csak beszélni. És hogy valahogy ez van benne ebbe az egész történetbe, hogy már szaga van, ezt mondja ugye Márta, aki előtte megvolt, tehát hirtelen visszaugrik a földi valóságba. És mindezek ellenére megtörténik a csoda. És a vége is egy nagyon izgalmas a történetnek, hogy mindenki akkor majd leesik az álla, hiszen ott van egy bámuló tömeg, akik elmentek, és valószínű egyébként, hogy nagyon együtt rezgett Jézus ezzel a tömeggel. Tehát, hogy ő is rendkívül sajnálta a Lázárt, az ott lévő gyászolókkal, és talán lehet, hogy mindegyiket személyesen is ismerhette. Tehát, hogy úgy érezte, hogy ebben a tömegben van egy hatalmas vágy. És akkor persze ekkor is kimondja azt, amiről beszéltünk, hogy nem öncélű a történet, hanem hogy azért tegyél, Uram, csodákat, hogy megmutassa, hogy te küldtél engem. Hogy nem miattam, mert én tudom, hogy te bármit megadsz nekem, hanem hogy ők lássák ezt. És akkor az utolsó bocsánat, ugye, hogy nagyon érdekes, elgondolkodtam ezen, hogy most mi történt ott? Most Lázár így kilebegett elé. De most tényleg ezt gondoltuk végig, mert ugye, mert ha csak fel kell, és bent van a barlangban, szinte be se látnak, nem?
0: Hát kijött.
1: Kijött, de és akkor mit mond nekik? Azt mondja nekik, hogy oldjátok fel őt, hogy járni tudjon. Akkor hogy jött ő ki?
0: Hát tipegve, hogy...
1: Na, de ez egy érdekes kérdés, igen. Ezt mi csak elgondoljuk, de mi van, hogyha nem így van? Nem erre akarok kihírázni a dolgot, hanem, hogy oldjátok föl. Tehát leesett az állatok, és akkor most pedig újra hozzátok vissza az életbe. És legyen feladatotok vele. Oldjátok föl, segítsetek. Tehát a csodának mindig utána van egy kicsengés, egy mindegyiknél, hogy hogyan kerülünk vissza az életbe.
2: Egy gondolatot. Én is gondolkoztam ezen, mert nekem is nagyon nagy kedvencem Lázár feltámasztása. Nekem azért nagy kedvencem, mert itt Krisztusról mindig úgy beszélünk, mint Isten fiáról, mint a csodatévőről, mint a nagyról, az emberiségét soha nem firtatjuk. Azt szerintem nagyon-nagyon emberi, hogy ez az evangélium írja le egyes egyedül, hogy Krisztus könnyezett. Uh-huh. Hogy Krisztusnak az emberi mi voltját, az érzékiségét, az emberségét megmutatja, hiszen aki könnyezni tud, és annyira tudja sajnálni, pedig ő tudta azt, hogy feltámasztja, tudta azt, hogy Lázár élni fog, és mégis megkönnyezte, mert látta, hogy a másik emberek szenvednek, és őt ez annyira megrendítette, hogy az emberségbe, a meghatódottságba kijöttek a könnyek, ami a mai világban úgy szint nem nagyon hétköznapi, már elnézést kérek az uraktól, de főleg az uraknál, hogy nem merik kimutatni, hogy azt az érzést, ami belülről jön, és mi jön legbelülről, a könnyek, mert azokat talán nem tudjuk generálni.
0: Igen, ebben teljesen igazad van, de mondjuk itt lehetne még erről beszélni, ez nevelés kérdése is, ugye régebben elvárták a fiúktól, hogy erősek legyenek, és hogy nem szabad az érzéseiket kimutatni, vagy hát legalábbis legyenek férfiasak, és tartsák magukat, de igenis szabad. Tehát ugye itt ezt ebben megegyezhetünk, és nekem is nagyon tetszik Jézusnak ezek a megnyilvánulásai, amikor együtt érez, amikor tényleg ott az özvegyasszonynak a halott fiával, tehát amikor a halott fiút is föltámasztja, ott is együtt érez az özvegyasszonnyal, stb. Az erősödjön meg bennünk, és tényleg a hitünket erősítse az, hogy Jézus azért halt megértünk a kereszten, mert szeretett minket, és üdvösséget szeretne számunkra. Egy imádsággal fejezzük akkor be ezt a beszélgetést. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus
4: mindörökké. Amen.
5: Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Pető Katalinnal, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
6: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a második Rákóczi Ferenc könyvtár aktualitásairól szólunk. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és a nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánljuk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Az összeállítás végén egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról, valamint a Harlekin Bábszínház évad zárójáról hallanak beszámolót. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben az Érintések című beszélgetés szerkesztett változatát sugározzuk. A téma a szülővé válás, családdá válás lesz. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme a pszichológus beszélgetnek. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszter Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
1: Napbúcsúztató.

Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas. Nagy a türelme és csupa könyörület. Utálja a gonoszságot. Olvasom Joel próféta könyvében. Szent Pál apostol úgy fogja fel az Ószövetséget, mint azt az időt, amikor Isten elviselte népe és a nemzetek bűneit, azzal a szándékkal, hogy a jelenben kinyilvánítsa üdvözítő igazságát. Jézus a bűnösök iránti magatartásával és tanításával az isteni türelem bemutatója és megtestesítője. Szemrehányást tesz türelmetlen tanítványainak, példabeszédei, mint meg annyi kinyilatkoztatása Isten türelmének, aki meg akarja menteni a bűnösöket, és ugyanakkor leckét és példát ad nekünk is a türelemről. Ezért a választottaknak addig kell meghallaniuk Isten szavát, amíg Isten türelmének és hívásának áldott ideje tart. Íme, itt vagyok előtted, hosszantűrő Istenem. Mi nagy volt irgalmat hozzám, s mi nagy hálátlanságom veled szemben. Mindez elém állítja egész életemet, mert te intéztél mindent körülöttem úgy, hogy megments, én pedig úgy éltem vele vissza, hogy elkárhoztass. Ím, itt vagyok színed előtt, cselekedj velem irgalmasságod szerint.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban. Végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint köztársasági

0: Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sport Egyesület 2021 és 2026 között 1.520.100.000 forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Magyar Éva elmondta, ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus a Dialóg Központja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a Budapesti Múzeum utcában és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott dialógus központot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár egy-két nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Csama Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez. Hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasni valóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évvel óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban, idén június 29-től, augusztus 31-ig tart végül is ez a nyári nyitvatartási rend, ami azt jelenti, hogy minden tagkönyvtárunk egységes nyitvatartási renddel működik. Hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a látogatókat, azok, akik a délelőtt

0: időszakban nem érnek rá, csak esetleg munka után, vagy a délutáni időszakban. Ők ezeken a napokon este 6-ig felkereshetik bármelyik tagkönyvtárunkat. Kedden, szerdán és a pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Azokra is gondolva, akik esetleg a melegebb déli időszakban már nem szívesen mozdulnak ki, ők a reggeli időszakban is felkereshetik mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a második Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József muzeális könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el, várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
0: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
1: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
0: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzátartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
0: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nyári időszakban beszélgetünk. A Hahó Könyvtársak című olvasás népszerűsítő programjuk a végéhez ért. Szinte már ismerősként cseng ez a szlogen és ez a cím a Szent István Rádió hűséges hallgatói előtt, hiszen mindig beszélünk erről a programról felhívás terén, és beszámolunk most arról, hogy hogyan is sikerült az idei olvasás népszerűsítő verseny.
1: Köszönöm szépen a megkeresést, már most így előre is, és természetesen én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát így van, a Szent István Rádióban mindig a Hahó Könyvtársak játékról tudósítanak, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük ezúton is. Hát ebben az évben 36 csapat nevezett a játékunkba, a Vármegye különböző településeiről, olyan helyekről is, például, hogy Dédestapolcsány, vagy Szögliget, tehát ilyen egészen akterek, távoli településeket is meg tudtunk szólítani, és ugye ha 36 csapat, azt most hirtelen én ki se tudom számolni, de lehet, hogy 144 gyereket érint, mert hogy csapatonként vehettek részt ebben a játékban, és egy csapatban 4 tanuló lehet, harmadikosok és negyedikesek. Megtörtént ugye az első 2 írásbeli forduló, és itt megtörtént, lezajlott a szóbeli döntő, amelynek a zsűri elnöke Berg Judit, József Attila és Prima díjas író volt. Ugye a mai magyar gyermekirodalom szerintem egyik meghatározó alakja, nagy életművel rendelkezik már viszonylag fiatal kora ellenére is, és nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek a 2 forduló után lelkesen olvasták az őt történeteiket, a Lengemeség sorozatot, a tavaszit és a nyári részt kellett elolvasni, és természetesen válaszoltak a írásbeli forduló kérdéseire, kreatív feladatok is voltak, szuper fogalmazások érkeztek, és akkor a kiválasztott legjobb 16 csapat vett részt a szóbeli döntőn, és Berg Judit is megfogalmazta itt a zsűriben és a szóbeli döntőn, hogy a jelenetek, amivel készültek, mert a gyerekek jelenetet is hoztak a szóbeli döntőre a 2 említett mű alapján, hogy nagyon ötletesek voltak, mindegyik jelenetet kiemelt, elmondta a számára rendkívül jónak tartott jeleneteknek is, hogy milyen elemei voltak, hogyan hatott az a rá, és persze természetesen a közönségre, úgyhogy tényleg értően elemezte és élvezte, ez annyira jó volt látni, hogy élvezte ezeket a jeleneteket, mert bizony, ugye ez a Hahó Könyvtársak játék, a könyvtárosok, pedagógusok, szülők összefogásával valósul meg, illetve ebben a játékban azt tapasztaljuk azért, hogy a pedagógus nagyon-nagyon ott van minden egyes csapat mögött. Ő az, aki felkészíti a gyerekeket, ő az, aki esetleg bejön a könyvér, és akkor nem utolsó sorban ő az, aki erre a szóbeli döntőre is felkészül a gyerekekkel, de a beszámolókból tudjuk, ugye vannak visszatérő miskolci iskolák is, meg kollégák, iskolakönyvtárosok, pedagógusok, hogy ők maguk is élvezik ezt a felkészítő előadásra való felkészülést, a jeleneteket, úgyhogy tényleg most is szuper ötletek voltak, és lehetett látni, hogy emögött közös munka van a pedagógus a gyerek között, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, hiszen ugye erről is szó van ezzel a játék hirdetésével, természetesen ugye maga az olvasásnak a népszerűsítése, és bizony megvolt a legszerencsésebbeknek, a legjobban szereplő csapatoknak, a 11 legjobban szereplő csapattal pedig Bogácsra mentünk, nyeremény kirándulása június 22-én. Nagyon-nagyon jól sikerült, azt kell, hogy mondjam, mert még egy apuka másnap fel is hívott telefonon, hogy mennyire tetszett a kisfiúnak, ez pont a Dédestapolcsányi csapat egyik tagjának az édesapja volt, mert hogy olyan gyerekeket tudtunk vinni, akik számára újdonság volt ez a játékfolyam maga, és természetesen maga a nyeremény kirándulás is, úgyhogy nagyon élvezték, amikor a úgynevezett safari busszal, egy nyitott kocsival elvitt minket a cserépfalusi Kósik Lajos, és megismerkedtünk ott a legszebb természeti környezetével Cserépfalunak, a mézpatak völgyével, a különleges kaptárkövekkel, ugye a déli bükk az rendkívül gazdag kaptárkövekben és természeti szépségben, sőt, még ugye a magyarországi szinten is nagyon értékes a Subajuki ősember barlanghoz is felmásztunk. Hát akkor is meleg volt, de szerencsére nem az a nagy hűség, mint a elmúlt napokban, és természetesen ebéd is volt, Cserépvárójára áthajtottunk ezzel a safari busszal, és hát Víg Balázs meseíróval már a könyvtárnak több mint 10 éves kapcsolata van, ha ő könyveit is rendkívül szeretik a gyerekek, sőt, még a kirándulás után is mondta a kolléganőm, akit szolgálatot teljesített, hogy jöttek a gyerekek kölcsönözni a Víg Balázs mesekönyveket. Víg Balázs nagyon attraktív, és nagyon ért a gyerekek nyelvén, és mindig egy jó pofa játék is ez az egész találkozó, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Bogácsi könyvtárossal, Jankóni Zsuzsával, aki pedig mindig elintézi, hogy ott a rendezvények házában egy légkondicionált előadóteremben legyen ez a találkozó, úgyhogy a gyerekek is mindig nagy örömmel emlékeznek erre vissza, és tényleg annyira interaktív, hogy úgy mondjam, ez a találkozó, hogy a kolléga nőjémet is bevonja Balázs a játékba, én is voltam a színpadon, úgyhogy gyereknek, felnőttnek azt kell mondjam, hogy élmény volt.
0: Jól sikerült tehát az idei olvasás népszerűsítő verseny, remélhetőleg lesz folytatás is, hiszen azért több éve megrendezésre kerül már ez a program.
1: Igen, hát tervezzük természetesen. Ez már a 13. volt, ha jól számolom, de több gyerek mondta már a buszon hazafelé, és ez annyira jó megerősítés nekünk, hogy annyira örülnek, hogy még jövőre csak 4-esek, mert hogy még a résztvevők között lehetnek, és mondták, hogy ők egész biztos, hogy jövőre is pályáznak. Úgyhogy ez tényleg ennél beszédesebb dolgot nem is tudok ezzel kapcsolatban mondani.
0: Július hónap van, a gyermekkönyvtár munkatársai részben pihennek, gondolom, hiszen itt a nyár, de azért nem teljesen pihennek, várják programokkal a gyerekeket. Milyen programokkal is? Melyek a soron következő júliusi programjaik?
1: Igen, majd úgy felvázva megyünk szabadságra, meg igen, programokkal is várjuk, de azt mindig kiszoktam talán hangsúlyozni, hogy meg most is úgy érzékelhető, hogy folyamatosan jönnek az olvasók, tehát az annyira nagyon-nagyon jól látni, hogy nagyszülőkkel most különösen a nyár erről szól, hogy nagyon-nagyon sok gyerek azért jön, nem csak a programok miatt, hanem a különböző dokumentumokat, leginkább ugye a könyveket, de vannak diafilmeink, papírszínházaink, képeskönyv, mesekönyv, mindenféle zenéléskönyv. Tehát nagyon-nagyon jól látni azt, hogy a szabadidős tevékenységek között erőteljes nyáron is a könyvtár látogatás, a kölcsönzés, kicsivel, nagyobbal egyaránt. De szeretnénk ezeket a napokat azért még emlékezetesebbé tenni, tehát még inkább, hogy a könyvtárba járás, illetve a könyvkölcsönzés, vagy bármilyen típusú kölcsönzés mellett programok is legyenek, mert azt is tapasztaljuk, hogy azt is nagyon szívesen veszik. És természetesen közben kölcsönözhetnek is, mert ugye mindenféle dolgot azért csinálunk, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra a figyelmet, annak hasznosságára, az olvasásra, meg arra, hogy tényleg ugye ingyenes a beiratkozás, és a legfrissebb dokumentumok közül tudnak könyvek közül választani. Kisebb gyerek, nagyobb gyerek, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mert ugye nem kell ebben a körben sem megerősíteni azt, hogy milyen drágák a könyvek, és itt ez abszolút tényleg a legfrissebb kiadványok közül tudnak választani, úgyhogy azért csináljuk tehát ezeket a programokat. Július 15-én, szerdai napon pedig mesetarisznya foglalkozást hirdetünk. Ugye a mesebirodalomban vagyunk a nagyon-nagyon sok értékes mesekönyv közül, és a kolléganőm dr. Miskolci Barbara vállalkozott arra, vagy ő talált, aki ezt a mesetarisznyát, itt egy élőszavas mesélésről van szó, hogy ugye ez annyira frontális, a gyereket nem felolvassa, hanem elmondja nekik, utána játék is lesz. Ide általában szintén ugye kisebb gyerekekkel szoktak jönni, de hát a mese örök, tehát hogyha egy nagyobb gyerek ül le oda abba a közegbe, akkor természetesen annak is nagyon-nagyon örülünk. Tehát ez lesz július 15-én, és már a mai nappal elkezdtük, már lehet jelentkezni a napközis táborunkra, mert azt is tervezzük, az július 27-től lesz, tehát a 7. hó utolsó hetében, És ahogy nem csak tervezzük, hanem már szervezzük a programokat, mert tervezünk olyat, hogy kimegyünk Vükszentkeresztre, itt a könyvtárba is lesznek mindenféle kézműves mesés foglalkozások, kimegyünk egy kicsit Tapolcára, fagyizunk, akkor elmegyünk a Vadasparkba, úgyhogy jó kis programok lesznek szerintem. Akkor is ez mondjuk ugye fizetős, mert nyilván ebéd, stb. Különböző költségei ennek vannak, és akkor augusztusra is, meg hát egész nyáron ugye nyitva van a könyvtár, tehát nem lesz bezárás, és már elkezdődött a kötelező olvasmányok iránti érdeklődés is, de gondoljuk augusztusban, vagyis azt tapasztaljuk, hogy azért augusztus elején, közepén már mindenki felébred, és már ugye kelletlen, de az iskolára kell gondolni, és bizony vadászni kell a kötelező olvasmányokra, tehát aki nem akarja azt, hogy elfogjon, mert ugye mindegyik példányból nagyon sok van nekünk, de érdemes azért időbe elkezdeni. Tudom, hogy még az iskolára nem kell gondolni, tehát én sem gondolok rá, de azért a kötelező olvasmányokra talán lehet, meg persze más olvasmányokra. Mindegyik nyári programunk egyébként 10 órakor kezdődik, augusztus 25-én pedig egy ilyen mesés kézműveskedésre várjuk az érdeklődőket. Ott is mindig, tehát a mese az úgy megkerülhetetlen itt a mesebirodalomban, meg azt gondoljuk, hogy nagyon is nagyon fontos, hogy tényleg erre a gazdag állományra felhívjuk a figyelmet, tehát mesélés lesz, valamit alkothatnak is a gyerekek, meg közben valami játék is, mert azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon szeretnek játszani, hát a felnőttek is, de hát a gyerek meg pláne. Úgyhogy így néz ki a nyarunk, aztán szerintem hip-hop el fog telni, mert bizony már júliust írunk.
0: Egy kérdés erejéig még a nyári táborokra térjünk vissza. Ez egy egyhetes napközis tábor?
1: Igen, ez egy egyhetes napközis tábor. Minden nap 8 órától délután 4 óráig tart. 10 órai és ebédet is biztosítunk a gyerekeknek, meg a említett programokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének. Szép nyarat, jó munkát és jó pihenést is kívánok önnek és munkatársainak.
1: Nagyon szépen köszönöm a munkatársai nevében is. Köszönjük szépen!

0: Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval, dramaturggal, forgatókönyvíróval, előadóval beszélgetek. Néhány perc múlva kezdődik Vallomás, a szerelemről című előadásom. Nos, mit is mondhatunk el előjáróban, bár azt mondta nekem, hogy még az előadás előtt majd eldönti, hogy miről is fog beszélni, de maga a téma 21. században mit is lehet megfogalmazni vallomásként a szerelemről?
1: Ez még másképp is nehéz, mert mindenki erről beszél. Az egész világirodalom. Erről szól minden vers, minden regény, minden dráma. Ez az életünknek az alapszava. Attól az ugyanaz, ha rövid ideig tart. De azért a láng és az örök láng között van különbség. Tehát módom állt megfigyelni a tifit, és erről beszélek.
0: Mint ahogy a szeretet és a szerelem között is van nagy-nagy különbség.
1: Igen. A szerelem az egy magyar szó. Nincs a világon még egy olyan nyelv, ahol ennek külön főnévi alakot adtak volna. Hogy ez miért van, ez egy nagyon összetett és mély gondolat, hogy miért van, a világ minden népe volt szerelmes, meg szerelmes mindenki. De hogy miért van az, hogy pont a magyar szükségesnek tartotta, hogy ezt megkülönböztesse. Nem a cselekvő részét, nem az, hogy én szeretlek, mert az I love you, de a love az szeretetet is jelent, és szerelmet is jelent. Magyarban kettőt nem lehet összekeverni. Egész mást jelent. Tehát itt bele kell menni a ősi magyar gondolkodásnak a mélységeibe is.
0: Mert hogy őseink alapszava volt a szerelem, és ma is érvényes hatalmas gondolatrendszerre épül. Olvasom ezt az előadásának tartalmát leíró kis ismertetőből.
1: Igen, ez így van. Ez így van. Ami így beépül a nyelvbe, az beépül egy mentalitásba is. Alapfogalom. A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át az, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abba, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én, te viszont, az egy páros tánc, abba ketten vannak. És hogyha az nem stimmel, akkor semmi se stimmel. Akkor fölborul az egész. Akkor minden hamis lesz.
0: Előadásából még szemezgessünk csak tényleg a megemlítés szintjén a fontos témakörökről. Beszél ön majd a közveszélyessé vált 5000 éves férfi uralom összeomlásáról.
1: Igen, ezt említeni, erről beszélnünk kell. Ez most történik.
0: Ez most történik napjainkban?
1: Hát persze, persze. A világgal együtt omlik össze, ezt hangsúlyozom. Nem külön omlik össze a férfi uralom, hanem azzal a világgal, amit a férfi csinált a világból. Ez alatt én nem a férfi embert értem csupán, hanem a férfi minőséget. A férfi minőség, ami egy racionális, hidegebb, az ész uralma könnyen válik a szív nélkül démonikussá. És ez történik. Ez a mobiltelefon, amit most félretettem, ez egy csodálatos, de ugyanakkor félelmetes eszköz, mert elidegeníti az embert.
0: Szó lesz még a nők mai öntudatának forradalmi változásáról. Lelkünk varázshatalmáról.
1: Igen.
0: És ahogy már említettük is a beszélgetés elején, a szeretet és a szerelem különbségéről. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő között van különbség, ugye a szerelem, azt szokták mondani általánosan, hogy az a jó dolog, amikor a szerelem átalakul szeretetté. Ennek az általános kifejezésnek van létjogosultsága?
1: Hát, szerintem nincs.
0: A szerelemnek kell maradnia?
1: Igen. Illetve olyan van, hogy ezt a minőségét elveszti, és lesz belőle egy másik minőség. De ha veszünk egy családot, ami ugye egy párkapcsolatra épül, egy férfinő kapcsolatra épül, a szerepek sohasem mosódhatnak össze. Ha a férfi és a nő között nem marad meg az örök páros tánc, akárhány gyerekük van, akkor annak a családnak nincs középpontja.
0: Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy a szívvel látás misztériumáról is fog beszélni. Hát hogyan láthatunk jól a szívünkkel?
1: A szívvel látás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy érzelemmel látni. A szív az az élet centruma. A szívvel látás azt jelenti, hogy az a lényem középpontjából nézek, és nem a perifériából.
0: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Müller Péter íróval beszélgettem. További életéhez és munkájához jó egészséget, köszönöm, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Több mint 19 ezer néző látta a Harlekin Báb Színház előadásait a 2025-26-os évadban. Az EGRI Teátrum évadzáró társulati rendezvényén egyebek mellett a szakmai sikerekről és a következő évad terveiről, valamint a színház fejlesztéseiről is beszámoltak. Ezekről Szücs Réka igazgatót kérdeztük.
1: Hát azt kell mondanunk, hogy egy nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt, szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház, és hát itt innen is gratulálok újra Barázs Piri Noéminek, aki ugye a színházi előadásnak az adaptációját készítette. Több ilyen pont is volt, bevallom őszintén. Próbálok párat azért kiemelni. Hát azt hiszem az egyik kiemelkedő eseményünk az a Harlekin 60 volt, ugye a 60 éves szülinapi fesztiválunk, amelyen nem csak a születésnapunkat, hanem az alapítóinkra is emlékeztünk, és hát az a találkozás, ami ott megtörtént, ugye... Ez egy ilyen mini fesztivál volt, ahol a 6 Magyarország és határon túli vendégelőadást is vendégül láttunk, valamint két saját előadással és egy gála műsorral jó magunk készültünk, és hát egy nagyszerű kapcsolódás volt tényleg, öröm volt találkozni az alapító tagokkal, és hát ezen a napon vette fel a nagy színpadunk alapítónk nevét, ugye Demeter Zsuzsa nevét is, tehát ez azt hiszem egy igazán meghatározó pillanata volt az évadunknak, és talán a legmeghatóbb pillanata is. Elég sokszor elérzékenyültünk, ha lehet így fogalmazni. Örülök, hogy ezt meg tudtuk oldani, és végre sikerült a szervezés. Ez az egyik, amit ki szeretnék emelni, de nagyon sok pontja van az évadunknak, tehát a családi évadnyitók, a külön kiadású előadások, ahol találkozhattunk a nézőkkel, ahol beszélgethettünk a közönséggel, ezek mindig nagyon jól működnek, és hatalmas érdeklődés veszi őket körbe. Illetve, ami egy kicsit ilyen nagyobb volumenű vállalás volt, ugye a padlás után ismételten kipróbáltuk magunkat egy nagyobb szabású nagy műzikelbe, ami két felvonásos nagy műzikelbe, ez még nem más volt, mint a Bambi. És hát ennek különlegessége az, hogy emeltük egy kicsit a tétet, ugyanis plusz technikát emeltünk be a vetítéssel és a fényfestéssel, ami hihetetlen izgalmas kísérleti anyag volt. De közben azt is elmondhatom, hogy nem csak nekünk volt izgalmas, hanem úgy vettem, hogy a nézőink is csodálattal nézték ezt az alakulást, tehát tényleg nagyon sok ponton ki tudnám emelni az évadot, mindig történik valami, de ez a kettő, ez a pár nagyon meghatározó volt. Összesen 217 saját előadást játszottunk, és itthon 9 fogadott előadást játszottunk, tehát vendégünk volt a Mikropódium, a Ciróka Bábszínház, a Zsiránó Színház, Kabóca Bábszínház, a Budapest Bábszínház, Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház Marosvásárhelyről, valamint a Csoda Malom Bábszínház és az Illaberek Bábszínház. Az évad össznéző száma tavalyihoz képest tavaly 16.119 nézőnk volt, idén 19.498 főhöz jutott el az előadásunk, ebből a bérletesek száma 1480 fő, szóval sikerült rekordot döntenünk, de nagyon sok helyre eljutottunk a Lázár Ervin program keretében megvalósult előadással is, Egerbe, Hatvani és Mezőkövesdi tankerületekbe, és hát fesztiválokon is részt vettünk, nem csak a Aszites Gyermek és Ifjúsági Színház, hanem több fesztivált is meg tudtunk látogatni, ami hatalmas öröm a számomra, ebből talán kiemelném a Szatmárnémeti Báblesz-fesztet, ahol a Kismalac és a Farkasok szerepelt, valamint az EGRI Tavaszi Fesztivált, ahol a Bambi bemutatóját láthatta a nagy közönség. Illetve néhány nappal ezelőtt tértünk haza a Magyarországi Bábszínházak találkozójáról, Kecskemétről, ahol az Én és a Cseresznyefa című előadást láthatta a kedves kecskeméti közönség.
0: Megszokott az is, hogy minden évben megválasztjátok az évad színészét, a legtöbbet játszott színészt, ezek az adatok hogyan alakultak?
1: Természetesen minden évben szoktunk tartani évad színésze és évad dolgozója, valamint a legtöbb előadással bíró színész szavazatait, és hát számolgatunk, és hát a nagyon sok szép eredmény mellett bizony vannak kiválóságaink, illetve kiemelkedő társulati tagjaink. Ennek az a szépsége, hogy hogy mi belülről, tehát a csapat választja meg őket, ahol nem csak azt látjuk, hogy hogyan szerepel egy előadásban, hanem azt is, hogy mondjuk hogyan képviseli a próbán önmagát, vagy a feladatot, vagy mondjuk a színházban, mint a társulati dolgozó, hogy miként veszi az akadályokat, illetve mennyit ad bele, mennyi plusz. Tehát, hogy így ugye a társulat belülről jobban és szélesebben látja az illetőt, szóval ezért szerintem egy nagyon kitüntetett díjak ezek. A legtöbbet játszó színészünk Sóvári Csaba volt 128 előadással. Az évad dolgozója Só Gyöngyvér lett, illetve Hargitai Ágnes, és az évad színészei pedig Bábinszki Ági és Zádori Szilárd.
0: Nyilván, ami a legfontosabb, ami talán a legjobban érdekli a közönséget, ugye az idejáró pedagógusokat, szülőket, nagyszülőket, hogy milyen bemutatókkal készültök szeptembertől kicsiknek és nagyobbaknak.
1: Ó, bizony, hát mondhatom, hogy mi nem nagyon szoktunk pihenni, és hát nem hiába várjuk mindig a nyarat, hogy újra tölthessük az energiáinkat, mert az év alatt így teljesen hát maximumon pörgetjük magunkat, és hát kell nekünk is a töltődés, ugyanis jövő évadban is nagyon izgalmas repertoárral és programokkal készülünk, csak így zanzásítva igyekszem összefoglalni, hogy az évadot három olyan előadással fogjuk indítani, ami interaktív előadás, és nem csak a stúdióban, hanem csoportszobában vagy tantermekben is kimegyünk. És ez a három előadás három különböző korosztály céloz. Az első a nagyobbakat, az ifjúságot, az Odüsszeia előadással, már jó ismert TI és formánkkal, ugye, amit nagyon szeretnek, ez a programsorozatunk már nagyon régóta működik, és nagyon szeretik a diákok és a pedagógusok is. Most viszont a kisebb, szintén iskolás korosztálynál maradunk, de az alsó korosztályra fogunk majd egy kicsit figyelni, ugyanis elindítunk egy hősképző program sorozatot, ami azt jelenti, hogy a hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekelőadás sorozat lesz, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el, célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá. Az első szereplője ennek a sorozatnak pedig Hunyadi Mátyás lesz, azaz Mátyás király, és Mátyás a hős címet kapta. Ennek a TIA-val ellentétben tényleg az a célja, hogy ismeretet adjunk, míg a TIA-nál az a cél, hogy egy problémáról közösen beszélgessünk. És hát így szerintem ez a játékos történelem mora egy nagyszerű segítség is lehet akár a pedagógusoknak, tehát be tudják építeni, akár az órákba is, ezzel tantermekbe fogunk kimenni. És fogunk kimenni csoportszobákba is az óvodásokhoz, nekik is készülünk egy egyszemélyes monojátékkal, a Boldogság Árus meséjével, ami már igazából bemutatott, ugyanis ez együttműködésünk volt a Ciróka Bábszínházzal, a Kecskeméti Cirókával, és hát ez tényleg egy olyan előadás, ahol az a célunk, hogy boldogságot adjunk, és hogy tényleg úgy adjuk ezt a boldogságot, hogy ők is tovább tudják adni másnak, tehát a végén egy kis meglepetésre is készülünk. Közben aktívan bevonjuk a gyerekeket ebbe az interaktív játékba, ebbe a mesébe, és hát a meséken keresztül megismerhetnek a gyerekek híresebb állatmeséket is. Szóval ez is egy izgalmas forma. Ez monojáték lesz, Nánási Ágnes és Zádori Szilárd fogja játszani két szereposztásban, szóval, hogyha esetleg valaki az egyiket látta, érdemes megnézni a másik szereposztással is. Persze készülünk nagyobb előadásokkal is, mint például a Holle anyu, a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán ugye írja majd Veres András, és az ajánlott életkor pedig 4+ lesz. Hát a Grimm testvérek virághírú meséje a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és hát nem véletlenül, mert izgalmas, fordulatos cselekménye mellett fontos erkölcsi kérdéseket is felvet, és hogy ezen fogunk dolgozni itt, és ez a különleges technika a Bábszínház világában meg elevenedhet, ami majd Varga Péter Róbert fog majd dolgozni. Ez az előadás 2026 novemberében, tehát a karácsonyi időszakban fog majd debütálni, de januárban és februárban is láthatja a kedves közönség. Készülünk még, de nem sokára most már, igen, nagyon sok előadásunk lesz, csak mondom és mondom, de készülünk még egy csecsemőszínházi előadással is, ez egy műhely munka, ami azt jelenti nálunk, hogy a társulat tagjaiból alakítódik ugye az alkotócsapat, ennek címe a Folt hátán volt, ami egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, picik által olyan nagyon kedvelt matatókönyv lapjai kelnek majd életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a kicsiket, és hát játékra hívják őket. A színek és a dallamok találkoznak, ahol mindenfolt egy új csoda lesz majd, ennek alkotója Só Gyöngyvér és Mészáros Pancsa lesz, és hát azt el kell mondanom, hogy ez a forma nálunk nagyon népszerű, tehát nagyon várják a csecsemő színházi előadásokat mindig. Ez az előadás 2027. januárjában fog majd érkezni. És hát évadunk utolsó előadása, amit áprilisban, 2027. áprilisában fog majd bemutatódni, és hát ez egy közönség kedvenc, ugyanis Kis Pipi és Kis Réce kalandjai a híres és közkedvelt Szutyajev mesék alapján írta Kuti Ágnes a szövegkönyvet, és hát ezek a jól ismert történetek humorral, zenével és sok szerethető figurával eledvennek majd meg a színpadon. Egy játékos zenés előadás a legkisebbek számára, szerintem egy nagyon könnyen és mégis tanulságosan befogadható formában. További alkotók Bartal Kis Rita, a báb és díszlettervező, és ahogy már említettem, a rendező Kuti Ágnes lesz, tehát nem csak a darabot írja, hanem ő is fogja rendezni. Már csak két program van, amit érdemes talán elmondanom, ami a jövő évadban fontos lehet. Minden évadot általában családi évadnyitókkal szoktunk megnyitni, és most ezek a családi és csecsemőszínházi évadnyitó nem egy, hanem kétnapos minifesztiválok lesznek, mert akkora az érdeklődés, és ez egy kicsit bővítettük is, mert jönni fognak hozzánk vendégelőadók, meg szakmai fórumok is várhatóak. A csecsemőszínházi évadnyitóval kezdünk szeptember 25-én és 26-án. Itt csecsemőszínházi előadásokat láthatnak, és lesz egy szakmai fórum, ahol kicsit népszerűsítjük, és illetve beszélgethetünk a csecsemőszínházi formáról rendezőkkel és szakmai gondolkodókkal. Illetve lesz egy családi évadnyitó október 2-án és 3-án. 2-án fog debütálni a színházban az Odüsszeia, tehát akit érdekel ez a TIA és forma, az megtekintheti, sőt előtte lesz egy szakmai fórum, ahol pedig a TIA és előadásokról fogunk beszélni, hogy mit is jelentenek, miért hasznos ez a forma, és miért szeretik annyira, vagy miért lehet annyira közkedvelt a fiatalok számára, illetve 3-án még lesz ugye tőlünk 3 előadás, ahol pedig a Mátyás a hőst tekinthetik meg új bemutatóként, illetve 2 meglepetés darabot.
0: Sok-sok bemutató és a sok-sok előadás után az emberben mindig megfogalmazódik az, hogy mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy ne csak szórakoztassatok, hanem hogy egy picit a nevelésre, kicsit a fejlesztésre is fókuszáljanak ezek az előadások.
1: Persze, abszolút, tehát, hogy nagyon sok előadásunknál az, hogy hasson, és hogy a gyermekek nyelvén szóljon, és gondolkodjunk együtt az anyagról, az nagyon fontos része a mi előadásainknak. Nagyon sok előadásunk fejlesztő hatású is, például a csecsemőszínházi előadásokról minden lehet ezt mondani, és természetesen az is fontos, hogy adjunk egy olyan impulzust, egy olyan inputot a kicsiknek, a fiataloknak, amit talán most ebben a rohanó világban elkerüli őket, és ez a személyesség, ez a varázs, amit a mesék és a bábszínház adhat, így még közelebb hozza hozzájuk a történeteket, és ezek a történetek, én úgy gondolom, hogy direkt úgy vannak kiválasztva, hogy az ő problémáikra vagy gondolataikra építenek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, fejlesztünk, és igen, szórakoztatunk, de mindenképpen hatással vannak ezek az előadások, és az a legfontosabb szerintem, hogy maradandót alkossunk.
0: Az elhangzott összeállításban Szűcs Rékával, az Egri Harlekin Bábszínház igazgatójával beszéltünk a 2025-26-os évadról.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A nyári hőség miatt Gyöngyösön az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Ma kezdődik Sárospatakon a borfesztivál és borverseny. A Sátoraljaújhelyi kávéházi életről átfogó monográfia készül. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly kihívás is. Olyannyira, hogy már önmagában is krízishelyzetnek tekinthető. Ilyenkor az ivóvíz felbecsülhetetlen érték, ezért különösen fontos, hogy mindannyian felelősen bánjunk vele. Gyöngyösen az elmúlt napokban bőven akadtak kihívások a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Hogy mi történt és mire hívják fel a szakemberek a lakosság figyelmét, arról Szókovács Péter polgármestert hallják.
2: Pont az azt megelőző héten volt egy gyakorlatunk, egy levezetési tervben azt modelleztük, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy nyári vihar után az áramszolgáltatásban probléma lép fel. Ebben az esetben felsővezeték szakadás, illetve trafóházaknak a leépülése, illetve a nem megfelelő működését modelleztük, és hát nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elkövetkezik az, amikor élőben is azt a fajta láncolatot, kommunikációs tervet, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet életbe kell léptetnünk. Múlt hét előtti hét csütörtökön volt, majd ez az esemény pedig szombaton történt, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, és nagyon hasznos volt ez az egyeztetés, mert azok, akik ott voltak ezen, tehát a katasztrófavédelemtől kezdve a szolgáltatókán át, a rendőrség munkatársai, a városrendészet, a polgárőrség, a hivatal, a kommunikációért felelős kollégák, megismerhettük egymást, és ez a szakasza már egyből adta azt, hogy amikor a valódi krízis helyzet bekövetkezett, akkor ez nagyon gördülékenyen ment. Az esetől nagyon röviden annyi, hogy először az idősek bentlakásos otthonán belül történt egy csőtörés, azonban ugye a rendszer túl terheltsége miatt ez a külső szolgáltatónál, tehát a vízműnél is megjelent néhány órával később. Ugye a kommunikációs vezetői láncolat kiadta az értesítéseket, az a vízműszolgáltató, és aki a karbantartásért felel a hajnali órákban néhány óra leforgás alatt azonnal megjelent. Ugye a közbiztonsági referenssel intézkedtünk arról, hogy az ivóvíz ellátás, hogy az időseknek, a gyermekeknek ilyenkor a legeslegfontosabb, hisz ilyen hőmérsékletben néhány óra alatt ki lehet száradni. Tehát a kollégák, a vezetők segítségével azonnal ivóvizet juttattunk oda, ugye lajtos kocsi is érkezett a helyszínre, plusz kollégát rendelt be a vezető, ápolókat, takarítókat, hogy segítsék az időseknek a gyors ellátását, és azt gondolom, hogy ez az összehangoltság mutatta azt, hogy így lehet a krízis helyzeteken profi módon túl lenni. Ahogy elhangzott, ez volt az első olyan harmadfokú riasztás az idei nyáron, amiből lesz több. Azt jósolják, hogy akár 6-8 vagy akár 10 is vár ránk az idei nyáron, tehát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal tudatosabban használjuk az ivóvizet, az energetikai olyan eszközöket, amit akár a lakáson belül, úgymond a lakossági felhasználásban mi magunk is egy tudatos felhasználással segíthetjük.
1: A nyár egyik legmozgalmasabb időszaka következik Sárospatakon. A mögöttünk hagyott hétvégén a Bortér zene idei első rendezvénye várta a látogatókat. Ma pedig kezdetét veszi a város hagyományos borfesztiválja és borversenye is, ahol a tokaji borvidék értékei ismét főszerepet kapnak. Emellett egy különleges új kiállítás is megnyílt, amely a Szkircsák család fazekas hagyatékán keresztül mutatja be a térség kézműves örökségét. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
3: Mint Tokaj-hegyaljai település, nálunk ugye a bor főszerepet játszik, és próbáljuk ehhez kötni az eseményeket. Ilyen volt a szombaton első alkalommal megrendezett Térborzene nevű rendezvény, amely már hagyományosnak tekinthető, ez a művelődési háznak a szervezési

0: A helyi borászok, illetve hát környébeli borászok több százas nagyságrendben nevezik be a boraikat, valamint ehhez kapcsolódóan a Várnegyedbe, a Szent Erzsébet utcán fölállított színpadon lesz több fellépünk. Itt lesz egy sárospataki származású Polyák Rita fellépünk, aki szívesen jön haza Sárospatakra, nagyon várják a lakosok az ő fellépését is. Ha már említettük itt a Mokovesteret és a fölmelegedést, pont ennek okán került tavaly visszahelyezésre ez a rendezvényünk a Várnegyedbe, ahol egy sokkal kellemesebb környezetbe tudnak az érdeklődők egy pohár bor mellett beszélgetni, zenét hallgatni, koncerten részt venni. Városunkban több generáción át hagyománya van a fazekasságnak, a kerámiának. Ugye volt saját téglaja, gyára is a városnak, tehát volt bányája, volt alapanyag, és voltak, hála Istennek, ügyes emberek, családok, akik díszítették ezeket a kerámiákat. Az egyik ilyen a Szkircsák család, akik több generáción keresztül készítették ezeket a kézzel festett kerámiákat. És ebből nyílt most a Művelődés Házában egy kiállítás. Ehhez is van egy érdekes sztori. Egészen a Szkircsák kerámia Németországig eljutott. Eisenachba voltunk ugye már többször, mint Sárospatak testvérvárosa, és a főpolgármester úr küldött nekem egy képet, hogy neki is van egy ilyen kerámiája, méghozzá a nagyapja kapta valamikor a 80-as években egy sárospataki látogatás alkalmával.
1: A múzeumok éjszakája ugyan már mögöttünk van, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egyik legizgalmasabb programja azonban jóval túlmutatott egyetlen estén. A Sátoraljaújhelyi kávéházak világát bemutató időszaki kiállítás és a hozzá kapcsolódó helytörténeti előadás nem csak a város egykori pezsgő társasági életét idézte fel, hanem felvetette egy, a témát feldolgozó átfogó monográfia elkészítésének gondolatát is. Az egykori kávéházi életről Ringer István igazgatót hallják.
2: 64 kocsma és 9 kávéház működött, illetve 100-nál is több olyan italmérőhely, ahol hát ugye az alkoholt fogyasztani vágyók megtalálták a számításaikat, mondjuk így, tehát valóban volt egy ilyen virulens szórakozási forma Sátoraljaújhelyen. Nota benne a kávéházakban is lehetett alkoholos italt kapni, itt Újhelyben egyébként jellemzően tokai bort, ugye az asszú volt a kedvelt borfajta, amit a kávéházakban fogyasztottak. Tehát hogy ezek olyan társasági helyszínek voltak, ahol hát nem mindig a kávé volt a hívószó, hanem inkább az, hogy az adott egy ilyen barát a ismerőse is összeültek, megbeszélték az aktuál politikai helyzetet, magánéleti problémákat, játszottak, szórakoztak, és hát éjfél után általában a cigányprímások is előkerültek, és ezek a kávéházak ugye éjjel folyamatosan nyitva voltak, sőt voltak kifejezetten reggelig nyitva tartó kávéházak is, hát ezek valóban a hát ilyen szórakozó helyei voltak a korabeli Sátoraljaújhelynek. Be kell valljam önkritikusan, hogy ez a kis program számomra is elsősorban arra volt jó, hogy rádöbbenjek magam is arra, hogy milyen élénk és színes kávéház élet jellemezte 100 évvel ezelőtti Sátoraljaújhelyt, vagy bő 100 évvel ezelőtt itt, és hát megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne egyfajta ilyen kávéházi monográfiát összeállítani azokról a kávésmesterekről, kávéház tulajdonosokról, a kávéházaknak a pontos helyéről, hiszen ezek sokszor ma már nem létező épületekben működtek, sokszor tulajdonos névváltás is volt, tehát ezért érdemes lenne ezt így lexikálisan valakinek összeszedni megint, és hát nagyon sok izgalmas történet, sztori tapad ezekhez a kávéházakhoz, hát az én kedvencem a központi kávéház azért is, mert ez az egy épület még ma is megvan, illetve nem sok olyan kávéház van, inkább így pontos, aminek megvan, ez megvan, ugye Rákóczi utca sarkán található az egykori központi kávéház épülete, és hát ehhez kapcsolódnak talán a legizgalmasabb és legérdekesebb történetek, de lehet említeni a klubkávéházat is, ami ma már nincs meg ennek az épülete, illetve az elbontott épület helyén mostani városi bíróság épülete áll, vagy éppen a Széchenyi kávéház, vagy a Pannónia kávéház, de akár a múzeum, mostani múzeum épületben egykoron működött kávéházról is beszélhetünk, tehát nagyon sok-sok izgalmas történet, szép történet kapcsolódik ezekhez, úgyhogy mindenképpen egy olyan téma, amit talán érdemes lenne még itt új helyben kutatni. Nagyon szép a nyelvezete ezeknek, hát valódi vendéglátós nyelvezet, azt kell mondjam, tehát hogy szerintem most ebben semmi, hogy mondjam, rossz indulat nincs részemről, de hogy akár ma is sokat tanulhatnánk a marketing terén is, hogy hogyan kell megszólítani a vendéglátást.

0: értük, ezt inkább a nagyobb gyerekek szokták igénybe venni, és mind a két típusból gyakorlatilag a teljes nyári időszakban találunk programot.
1: Említette, hogy nagyon sok a táborválasztás lehetőség, tehát nagyon széles a paletta, és sok mindenből választhatnak a szülők. Itt a korosztályok és az egyéb dolgok tekintetében mire figyeljenek oda a szülők egy táborválasztásakor?
0: Valóban széles a paletta, de azt látnia kell a szülőknek, mielőtt az érdemi kérdésre válaszolok, hogy nagyjából 900 táborturnus még a táborfigyelőn foglalható, de ezekben már 2-3, esetleg 4 hely van, és nagyjából 800 táborturnust már le kellett vennünk, mert teljesen beteltek. Szóval aki még táborválasztás előtt áll, annak az első és legfontosabb tanácsom az az, hogy minél előbb kezdjük el ezt a választást, akár július második, hónap második felére, akár augusztusra szeretnénk még plusz tábori élményt kínálni a gyermekünknek. Amire pedig inkább figyeljünk emellett, hogy csak és kizárólag legálisan működő tábort válasszunk. Azaz egy alapítvány, egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól elvárhatjuk azt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, azaz a gyermek azt a programot, azt az élményt, azt az ellátást kapja meg olyan felügyelettel, olyan körülmények között, amiért a szülő fizetett.
2: Évek óta kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Az intézmény akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A kínálatban többek között a Csicsergő népi gyermekjátszó, a Szöszmötölő kézműves és a Sakkuckó logikai tehetségműhely is helyet kap. Az egyes tehetségműhelyeket az óvodapedagógusok saját kompetenciáiknak és szakterületüknek megfelelően vezetik. Zelina Dolores intézményvezetőt hallják.
3: Minden kisgyermekben megtaláltuk azt, amiben egy picivel többet tud. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem lenne, mert minden kisgyermek más és másban egy picit kiemelkedőbb. És már voltak ilyen kezdeményezések még a 2005-ös évtől kezdődően, hogy a gyermekeket is hogyan lehetne külön területekben fejleszteni, külön tehetségterületeken úgymond fejleszteni, és először még csak a foci és a tánc az, ami elindult, és aztán utána szépen 2009-től Nagy Jenőné által kiadott könyvekből és tehetségprogramokon keresztül, tanfolyamokon keresztül, ez így egy egységbe ágyazódott, és kialakult szépen, hogy hogyan is építjük ezt az egészet fel. Kialakult az, hogy mik azok a műhelynaplók, mik azok a műhely foglalkozások, hogyan is válogatunk be egy kisgyermeket egy adott tehetségműhelybe. Szépen megvoltak a szakaszok, ki volt dolgozva, és kezdtünk erre ráhangolódni, és mindenki kezdte benne a fantáziát meglátni és a kreativitást. És így szépen lassacskán eljutottunk odáig, hogy az 5-6 éves kisgyermekeket be tudtuk úgymond kiemelkedő adottságaik alapján, amit előtte 2 évig az óvónénik figyeltek, be tudtuk őket sorolni egy tehetségműhelybe. Tehetségműhelyt az az óvónéni vezethet, akinek kiemelkedő kompetenciái vannak, és az adott területen. Ugye nem mindenki szeret mindent, nem mindenki a legjobb mindenben, épp ugyanúgy, ahogy a gyerekek, tehát sokfélik vagyunk. Van, aki nagyon jól tud énekelni, és szeret is. Van, aki nagyon jól tud mesélni, és eljátszani a gyermekekkel a mesét. Valakinek ugye táncos múltja van, ő hozzá nyilván a tánc áll a legközelebb. Van, akinek a fia, vagy a férje, vagy éppen ő is a fociba kiemelkedő és tehetséges, és tényleg nagyon szereti. Van, aki kézműveskedés, tehát nem az van, hogy mi osztottuk ki a feladatokat már annó, hogy jó, akkor te leszel a táncos tehetségműhely vezető, hanem mindig azok az óvónénik lettek a vezetők, akik szerették is volna, és érdekelte is őket a téma, és úgy vonzott őket, és látták a fantáziát, a kreativitást, amit bele tudnak vinni, mert azt még ki kell emeljem, hogy a tehetségműhelyekben 6, illetve 8 kisgyermek lehet egyszerre, a táncos, illetve a foci, amiben többen, 14-en általában, de itt nem azt csinálják, amit napközben, foglalkozások alatt, hanem itt pluszt kapnak, újat. Fejlődik a motivációjuk, a kreativitásuk, az érdeklődésük az adott témába kapcsolatban.
4: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra között

0: előttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette, csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából Szent Misét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanya az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanya az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanya az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
1: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség, vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvényt, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
0: A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén 2026. június 30-án adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Dr. Horváth István az Egri Főegyház megyei levéltár levéltárvezetője mellett Lengvári István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi levéltárának igazgatója, Varga Tibor László, a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár levéltárosa, Balogh Hegedűs Judit, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltára főmunkatársa, Koleszár Andrea, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron vármegyei Soproni Levéltára levéltári kezelője, és dr. Kisné Havas Gyöngyvér, a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtára, levéltára és művészeti gyűjteménye megbízott igazgató helyettese részesült ebben az elismerésben. Dr. Horváth Istvánról, az Egri Főegyházmegye levéltár levéltárvezetőjéről a díj átadása előtt elhangzott laudációban így fogalmaztak. Horváth István két egyházi levéltárban is nagy fontosságú és példaértékű munkát végzett. A Pécsi Püspöki és Káptalani levéltárban megkezdte az intézmény működésének átszervezését és korszerűsítését, valamint az addig különálló Püspöki és Káptalani levéltár egyesítését. Egerben a Főegyházmegyei Levéltár teljes átépítésének és bővítésének a szakmai modernizációjával egybekapcsolt feladatait szervezte és végezte, melynek eredményeként az intézmény hosszú idő után tavaly visszatérhetett korábbi, de jelentősen megnövekedett alapterületű helyére. Levéltárosi teendőinek magas színvonalú ellátása mellett rendszeresen kutató, adatgyűjtő és forrásfeltáró munkát végez. Kutatási területei gasztronómia történet, gazdaságtörténet, pecséthasználat, oktatástörténet, uradalomtörténet. Eddig több mint 100 publikációja látott napvilágot. 1997 óta tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének. Utóbbi szervezetben különösen a szakmai találkozók szervezésében vállalt és vállal nagy szerepet. Horváth István két hazai egyházi levéltárban összesen több mint 20 éven keresztül erős szakmai elhivatottsággal, nagy igényességgel és kiemelkedő színvonalon végzett, példás és eredményes munkáját ismeri el a Dóka Klára díj. Megjelent az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a Főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a Szent Mise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisztabmerencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne bóvárkodás, van benne vízilabda vezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízisportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízisportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízisportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal található egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amit senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila ilyen régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton.